0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: A Tisza kormány visszaadja a kulturális intézmények szakmai önállóságát. Szlovákiában a napokban egy medve bolyongott a Betléri kastély parkjában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Tisza kormány visszaadja a kulturális intézmények szakmai önállóságát, rendezi a közgyűjteményi dolgozók béreit, leállítja a múzeumi költözéseket, és megszünteti az erőszakos központosítást. A következő hetek legfontosabb tervezett intézkedéseit Tar Zoltán sorolta a hétvégén a Magyar Nemzeti Múzeum rendezett múzeumok majálisán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azt mondta, semmilyen módon nem fognak politikai ideológiával beleszólni abba, hogy hogyan kell a kultúrának működnie. Kiemelte, egyetlen kritérium lesz, ez pedig a szabadság. Az elmúlt napokban észlelt algásodás után újabb jelenségre figyeltek fel a szakemberek és a lakosok a Bánki tónál, ugyanis haltetemek bukkantak fel a parton. Dr. Hegyi Árpád, a tó állapotáért felelős szakértő, valamint Csorba László, a II. Rákóczi Ferenc Horgász Egyesület tógazdája közösen megtekintették a helyszínt és megvizsgálták a tetemeket. A helyszíni szemle alapján a halak elhullását vírusos betegség okozta, amelynek típusát a hasonló tünetek miatt egyelőre nem lehet teljes bizonyossággal meghatározni. Horváth István, a Horgász Egyesület elnöke közölte, a legutóbbi telepítéskor nem megfelelő állapotú halakat kaptak a termelőtől, ezért már megkeresték a beszállítót. Kiemelték, az elmúlt időszakban országosan is nagyon sok hal pusztult el hasonló okok miatt, a szakemberek így csak annyit tehetnek, hogy az elhullás mértékét mérséklik. Szlovákiában a napokban egy medve bolyongott a Betléri kastély parkjában, amely a Szlovák Nemzeti Múzeum Betléri Múzeumának kezelésébe tartozik, írja a bum.sk. Alapinformációi szerint a park kerítése több helyen is hiányos, az állat az egyik résen juthatott be, de kijutni már nem tudott. Végül sikerült kihajtani a parkból, az állat eléggé riadt volt, de nem akart támadni. A szakértők szerint a medve körülbelül 3 éves lehetett. A parkban vadkamerákat helyeztek el a terület megfigyelésére, a látogatókat pedig óvatosságra intik. Tiszteletbeli aranypálma díjjal tüntették ki életművéért John Travoltát a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon, a rendezőként jegyzett első nagyjátékfilmjének díszbemutatóját követően. A hollywoodi színész meghatódva úgy fogalmazott, ez az elismerés számára fontosabb az Oscar-díjnál is. Travolta visszatérő vendége a rendezvénynek, 3 alkalommal is főszereplője volt a hivatalos versenyprogramba meghívott alkotásoknak. 1994-ben az aranypálma díjas Ponyva regény című kultuszfilmnek, majd az Életem szerelme és a Nemzet színe java című filmeknek. Holnap többnyire napos idő lesz fátyol és gomoly felhők mellett, helyenként fordulhat elő zápor, zivatar, főként a délutáni, kora esti időszakban. Az északias szél nagy területen élénk lehet, hajnalban 5-12, de kora délután már 21-25 fokot is mérhetünk.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: kamu reklám.
1: Elnézést, megmondaná kérem, hogy hogyan jutok el a postára?
2: Hát az attól függ. Kocsival van?
1: Nem.
2: Hát akkor gyalog.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantanem esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Műsorajánló.
1: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
3: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
4: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
4: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Life.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
2: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Egészségedre!
3: Egészségedre!
4: Egészségedre!
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Hello, hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!
2: Mária Macaroni, a spagetti.

0: Hobby Rádió.
1: A Keresztény Demokrata Néppárt frakció vezetője számon kérte a miniszterelnökön a 480 forintos benzinár bevezetését. Jelentős tárgyilleletek kerültek elő Salgóváránál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Keresztény Demokrata Néppárt frakció vezetője számon kérte a miniszterelnökön a 480 forintos benzinár bevezetését. Rétvári Bence videójában arról beszélt, hogy Magyar Péter ígérete a választás után elillant, mint a benzingőz. A frakció vezető egy korábbi videófelvétellel illusztrálta a politikus erről szóló kijelentését, majd felidézte, amikor az üzemanyag árrobbanás megtörtént a világpiacon, a Fidesz-KDNP kormány azonnal lépett, és 595 forintos védett árat vezetett be, így egy napon belül a hazai benzinkutakon ennyibe is került az üzemanyag. Rámutatott, bár megtörtént a Tisza kormány első ülése, azon mégsem döntöttek a 480 forintos benzinárról. A miniszterelnök úgy reagált, akik ezt kérik számon, nézzék meg, mennyi volt a kőolaj világpiaci ára, amikor erről beszélt a kampányban, és mennyi most. A hétvégén rendezték meg Nagymaroson a katolikus ifjúsági találkozót. Az 53 éves múltra visszatekintő rendezvényen idén azt a témát járták körbe a fiatalok, amely a modern világban való helykeresésre, a hívő keresztény identitás megélésére, valamint az életet megalapozó és a mindennapokban megtartó erő megtalálására fókuszált. A találkozó főszervezője Hadi Rita elmondta, a tematikát maguk a fiatalok javasolták, ugyanis azt érzik, hogy sokszor nem találnak biztos pontokat az életükben, és szükség van egy-egy megerősítő vagy éppen iránymutató beszélgetésre. Jelentős tárgyilleletek kerültek elő a Salgótarján mellett található Salgóváránál. A Dornyai Béla Múzeum szakemberei heteket töltöttek a várrom környékén, majd a régészeti munkákat követően legalább olyan hosszú ideig tartott a terepmunka kiértékelése és a talált relikviák feldolgozása. A legszebbekből most egy válogatás látható. Szolnoki Tamás régész főmuzeológus elmondta, a tárgyemlékek mellett Salgótarján és Salgóvárának kapcsolatát is megismerhetik a látogatók, többek között tablóméretű felvételek mutatják meg a vár és az azt körülvevő táj összhangját. Hozzátette, az időszaki tárlatnak egy szlovákiai párja is van. Hasonló régészeti munkák történtek Somoskőváránál a Két vár, egy család elnevezésű program keretében. Amerikai kutatók vizsgálatából kiderült, lassabban öregedhetnek azok, akik naponta 6-8 órát alszanak, írja a hvg.hu. A szakemberek megállapították, hogy az egészségügyi mutatók náluk lényegesen jobbak voltak, mint a kevesebbet alvóknál, és alacsonyabbnak bizonyult a korai halálozás, valamint a különféle megbetegedések kockázata is. A vizsgálat alapján arra a következtetésre jutottak, hogy míg a szív esetében 6 órás alvás tűnik megfelelőnek, az agynak 8 órára lehet szüksége ugyanazon pozitív védőhatás eléréséhez. Holnap többnyire napos idő lesz fátyol és gomoly felhők mellett, helyenként fordulhat elő zápor, zivatar, főként a délutáni, kora esti időszakban. Az északias szél nagy területen élénk lehet. Hajnalban 5-12, de kora délután már 21-25 fokot is mérhetünk.
0: Hobby Rádió. Értünk szól!

0: Műsorajánló.
1: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
4: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
5: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
4: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
6: UK Fever Show.
7: UK Fever Show.
4: UK. Ez a UK Fever Show.
5: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
7: UK Fever Show.
5: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban. Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
8: Hobby Rádió.
9: Nóta!

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Ott a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
1: Vett a közösségi oldaláról egy videóját Bódis Kriszta kormánybiztos. Donald Trump óvaintette Tajvant attól, hogy hivatalosan is kikiáltsa a függetlenségét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. 500 és 1000 milliárd forint közötti összegben költött vagy vállalt kötelezettséget a leköszönő kormány a budai vár rekonstrukciójára, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a budai várban, Magyar Péter miniszterelnökkel és Pósfai Gábor belügyminiszterrel közösen tartott sajtót. A tárcavezető kiemelte, a Nemzeti Hausmann program a reprezentatív kormányzati épületek megépítésére vonatkozó kormányzati beruházás program azon kevesek egyike volt, sőt, szinte talán az egyetlen, amely minden forrást megkapott. Megjegyezte, közben a gyermekvédelemre, az egészségügyre, a közlekedésre, a vasútra sosem volt elég pénz. Levette közösségi oldaláról egy videóját Bódis Kriszta kormánybiztos, miután több hozzászóló is kritizálta, amiért szerintük politikai célokra használt fel roma kisgyerekeket, írja a Telex. A felvételen az volt látható, amint Bódis a kamerának púzolva szemetes zsákokat és gumikesztyűket oszt ki a helyi gyerekeknek, majd felszed velük némi szemetet és utasításokat ad a telep lakóinak környezetük megtisztításához. A poszt alatt mások mellett Szénási Szilvia, az UCCU roma informális oktatás alapítvány ügyvezető igazgatója is kritikát fogalmazott meg. Mint írta, amikor Bódis még nem volt közszereplő, többször beszélgetett vele arról, miért káros, ha roma gyerekek politikai és kommunikációs tartalmak részeként jelennek meg a nyilvánosságban. Hozzátette, most, hogy az érintett politikus lett, ez a felelősség még nagyobb. A kormánybiztos később fotóra cserélte a videót. Márki-Zay Péter közösségi oldalas bejegyzésében védelmébe vette Pintér Sándor belügyminisztert, írja az Index. A politikus megjegyezte, tudja, hogy nem lesz népszerű ezekkel a sorokkal, de az elszámoltatás sürgetése mellett a pozitívumokról is írni akar. Kiemelte, hogy Pintér Sándor az egyetlen olyan miniszter, aki minden Fidesz kormányban ugyanazt a tárcát vezette. Hozzátette, Orbán Viktor a Horn kormány után országos rendőrfőnökből tette meg belügyminiszterré Pintért, aki később gondoskodott arról, hogy Magyarországon ne legyenek alvilági leszámolások, sem utcai vagy politikai erőszak. Márki-Zay ezekre ellenpéldaként a 2006-os eseményeket, valamint az Aranykéz utcai robbantást hozta fel. Donald Trump óvaintette Tajvant attól, hogy hivatalosan is kikiáltsa a függet. Holnap többnyire napos idő lesz, fátyol és gomoly felhők mellett. Helyenként fordulhat elő zápor, zivatar, főként a délutáni, kora esti időszakban. Az északias szél nagy területen élénk lehet. Hajnalban 5-12, de kora délután már 21-25 fokot is mérhetünk.
2: Reklám. A Vakrepülés Színtársulat bemutatja. Reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: Te voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűg a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
10: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk! És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot, és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver, és ami mögötte van. www.alkosoft.hu. Hogy térek vissza, mint
3: egy elfelejtett álom. Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Kamureklám.
1: Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer három kismalac. Négyszögletű kerekerdő közepén éltek, a visszaváltatlan üveghegyen túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac retúr. Ahogy teltek múltak az évek, minden télen egyre jobban fázott a három kismalac. Úgy gondolták, ez ellen tenni kell valamit. Azt mondja az egyik kismalac.
2: Menjünk be a városba az emberhez, és kérjük meg, hogy adjon nekünk téglát, hogy házat építhessünk, és akkor nem fogunk fázni.
1: Úgy is lettek. Bementek a városba, megkeresték az embert, és azt mondták neki.
2: Te ember, adjál nekünk téglát, és mi házat építünk magunknak, és akkor nem fogunk télen fázni.
1: Mire az ember?
3: Néma, beszélő disznó!
0: Raff-raff! Kamureklámot hallottak.
4: Emlékszem, egy éjszaka jött, mielőtt elköltözött.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
3: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hopi Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal, hétfőn 9-től a Hopi Rádióban.
6: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap 4-től.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. És kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
7: Retikül. Szerdán 16 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évek berepítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
5: Nagy generáció! Illés!
6: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
5: Omega!
7: Oh,
5: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
8: I want to break free.
5: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
1: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
1: Átadja a kegyelmi ügy iratait a köztársasági elnök. Környezetkárosítás nyomonja miatt tettek feljelentést a BID gyár ellen. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgozunk, írta az oktatási és gyermekügyi miniszter kedden a Facebook oldalán, miután bejárta a tárca Szalai utcai épületét és találkozott a különböző területeken dolgozó kollégák egy csoportjával. Ladnert Judit kiemelte, a jó közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás. A cél pedig jobbá tenni az oktatást és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyermekeknek. Sok munka áll előttünk, de jó érzés látni azt az elkötelezettséget és szakmai tudást, amellyel a kollégák készülnek erre a feladatra, írta a miniszter. Hivatalos megkeresés esetén átadja a K. Endre kegyelmi ügyében született iratokat a kormánynak a köztársasági elnök hivatala. A Sándor Palota erről kedden közleményben tájékoztatta az MTI-t. A Sándor Palota tudatta, együttműködnek a K. Endre ügyében született iratok nyilvánosságra hozatalában a kormánnyal, és hivatalos megkeresés esetén átadják a rendelkezésre álló dokumentumokat a kabinet képviselőjének. Magyar Péter miniszterelnök hétfői és keddi sajtótájékoztatóján is sürgette, hogy Sólyog Tamás államfő hozza nyilvánosságra a kegyelmi ügy iratait. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a Csongrád Csanád vármegyei kormányhivatal a szegedi BID gyár ügyében, közölte a szervezet sajtószolgálata. A közlemény szerint a kormányhivatal a BID gyár kivitelezési munkáinak 2024-es megkezdése óta folyamatosan figyelemmel kíséri a beruházást, és több különböző hatáskörben indított ellenőrzést. A kormányhivatal az első negyed évében a környezetvédelmi szabályok betartását vizsgálta. A rendelkezésre álló információk alapján felmerült a környezetkáros gyanúja a beruházási területen letermelt talajrétek felhasználásával összefüggésben. Ezért a kormányhivatal feljelentést tett a szegedi rendőrkapitányságon ismeretlen tettes ellen, írták. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter kedden Facebook oldalán azt írta, a BID a Szegeden létesítendő gyára építése során súlyosan megszegte a környezetvédelmi engedélyben előírt kötelezettségeit. 64 éves korában kedden délelőtt elhunyt Scherer Péter Jászai Mari díjas színművész, tudatta a Nézőművészeti Kft., amelynek alapító tagja volt. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook bejegyzésében azt írta, Scherer Péter halála pótolhatatlan űrt hagy maga után. Mély megrendüléssel és őszinte döbbenettel fogadtam a hírt, hogy Scherer Péter a kortárs magyar színművészet és filmgyártás egyik legmeghatározóbb, utánozhatatlan alakja, tragikus hirtelenséggel el. Távozott közülünk, írta Tar Zoltán. Mint fogalmazott, Scherer Péter halála pótolhatatlan űrt hagy maga után. Az elmúlt 30 évben nyújtott zseniális alakításai, közvetlen emberi személyisége és a szakma iránti alázata mély nyomot hagyott a magyar filmművészeten és a mindennapi kulturális élményeinken. Napos idő várható kevés fátyol és gomoly felhővel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, legkisebb eséllyel a középső ország részben. Az északias szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható.
0: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
3: Nem bírod már elviselni.
4: Always look on the bright side of life.
5: A régi ismerős dallam új köntösben.
6: Nézd az élet jó oldalát.
5: Dupláljon a feldolgozások is. Minden szombaton.
7: Engem ez így jó.
5: 15 órától. Csáb Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
8: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
9: Hagyományaink, értékeink Európában.
10: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
11: Life is life.
2: Életmód magazin.
7: Life is life.
2: Kedden délután 4-től.
11: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
12: Egészségedre.
13: Egészségedre.
12: Egészségedre.
13: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
12: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
14: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
15: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
12: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 20-án köszöntjük a Felícia, valamint Bernát nevű kedves hallgatóinkat. A Felícia női név latin eredetű, a Félix férfi névből alakult ki, jelentése sikeres, boldog és szerencsés. Ünnepelnek még június 6-án és szeptember 30-án is, becézése Feli, Felike, Lici, Licike, Cia, Ciácska, képviselője a névnek, ön, kedves Felícia. Szintén ezen a napon köszöntjük Bernát nevű kedves hallgatóinkat. A germán eredetű férfi név a Bernard név átvételéből ered, jelentése erős, mint a medve. Ünnepelnek még a Bernátok június 15-én, július 3-án, augusztus 19-én és szeptember 28-án is. Becézése a névnek Berni, Bernátka, Berci, Bercike, Bernó, Bernóka és Bernus. Jeles viselője a névnek Baksai Bernát, jogász, Barát Bernát József, szerzetes és ön, kedves Bernát. Ezen a napon köszöntjük még a Balabán, Bernarda, Galamb, Gerle, Hanna, Johanna, Kolomba, Kolombina, Paloma, valamint Tália nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható!

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával május 20-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem. 1498. május 20-án Vasco da Gama portugál hajós felfedezte a tengeri utat Indiába Afrika megkerülésével. Calicutnál India délnyugati részén kötött ki, ahol kereskedelmi telepet hozott létre. Aztán ugorjunk a 18. század végére, 1799. május 20-án megszületett Honoré de Balzac, francia író. Legismertebb műve az Elveszett illúziók. A 19. századdal folytatjuk. 1825. május 20-án megszületett Antoinette Brown Blackwell, amerikai abolicionista, feminista, lelkész. 1853-ban az első nő volt, akit felszenteltek pappá az Amerikai Egyesült Államokban. 1914-ben írta The Making of the Universe című művét. És maradunk még a 19. századnál, 1894. május 20-án megszületett Adela Rogers, St. John's amerikai újságírónő, aki újságok, magazinok, valamint a rádió és tévéok nyomozó riportere is volt. 1987-ben Living Legacy díjat kapott. A 20. század elejével folytatjuk. 1913. május 20-án meghalt Harry M. Flagler, a floridai Riviera megteremtője és a Standard Oil olajtársaság megálmodója. A szegény származású ám tehetséges és szorgalmas Flagler már 20 éves korára összegyűjtött annyi pénzt, hogy beindíthassa saját kereskedését. Néhány szerencsétlen körülmény miatt azonban többször is a nulláról kellett újrakezdenie mindent. 1866-ban családjával együtt átköltözött Ohioból Clevelandbe, és itt rátalált a szerencse. John D. Rockefeller, akit még kereskedő korából ismert, épp olajüzletbe készült belevágni, Flaglernek pedig aranyat érő ötletei voltak. A 20. század közepével folytatjuk. 1947. május 20-án a németországi Messelhausenben meghalt Lénárd Fülöp, magyar származású Nobel-díjas fizikus. És még mindig a 20. században járunk, de már a második felében, 1964. május 20-án megszületett Charles Spencer, Diana hercegnő testvére. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Üzenet a Rút könyve első fejezetéből.
1: Rút azt felelte: ne unszolj engem, hogy elhagyjalak és visszatérjek tőled, mert ahová te mégy, oda megyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg, néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott akarok meghalni én is, ott temessenek el engem. Úgy bánjék velem az Úr, most és ezután is, hogy csak a halál választ el engem tőled.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: 2026. május 20-a, szerda. És értük szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazságban. Evangélium Szent János könyvéből, 17. fejezet 11-től a 19. versig. Abban az időben Jézus az égre emelte szemét, és így imádkozott. Szent Atyám, tartsd meg a te nevedben azokat, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Amíg velük voltam, megőriztem nevedben azokat, akiket nekem adtál. Megtartottam őket, és senki más nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az írás. Most te hozzád megyek, ezeket pedig elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Átadtam nekik tanításodat, de a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem tőled, hogy vedd el őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól. Hiszen nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból. Szenteld meg őket az igazságban, mert a te tanításod igazság. Amint te elküldtél engem a világba, úgy küldöm én is őket a világba. És értük szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazságban. Elmélkedés. Jézus főpapi imája folytatódik a mai evangéliumban, nem csak azért könyörög, hogy tanítványai megmaradjanak szeretetében, hanem hogy egyek legyenek, egy közösséget alkossanak egymással. Ez az egység azonban nem pusztán együttműködés vagy békés viszony, hanem részesedés az isteni szeretet egységében. Lényeges, hogy az egység nem emberi erőfeszítéssel jön létre, hanem a Szentlélek ajándéka. Pünkösd közelettével az egység lelkének kiáradásáért imádkozunk. A keresztény küldetés lényege, hogy a hívő ember nem menekül el a világ elől, hanem tanúságot tesz a világ előtt. Az egyház így nem egy menedékhely, hanem a világ közepén élő közösség, amelyet a Szentlélek vezet. Szenteld meg őket az igazságban, mert a te tanításod igazság, kéri Jézus. Az életszentség folyamata nem látványos. Az ige hallgatása, megtartása és az abban való élet napról napra feladat számunkra. A Szentlélek, akire várunk, a szív legmélyén munkálkodik, hogy az ember Istenhez hasonlóvá váljék. Nem tökéletesnek születünk, hanem fokozatosan alakulunk, ez a megszentelődés, az életszentség útja. Aki az evangélium szerint él, az Krisztus lelkületét hordozza, és akkor is hűséges marad, ha a világ nem érti meg, vagy elutasítja. Jézus imája azokért szól, akik küldetést kapnak tőle. Ahogyan ő az Atya küldötte, úgy küldi ő is övéit. E küldetés teljesítéséhez a Szentlélek a belső erőforrás. Uram Jézus Krisztus, te nem azt kérted, hogy vegyen ki minket az Atya a világból, hanem hogy őrizzen meg bennünket a gonosztól. Köszönöm, hogy a te tanításod szerint élhetek, és igazságod által napról napra formálsz. Szentelj meg engem a te igazságodban, hogy ne a világ elvárásaihoz igazodjam, hanem hozzád. Hadd, hogy egységben éljek embertársaimmal, és bennem is működjék a Szentlélek, aki vezet és segít a küldetésben. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
2: Hobby Rádió!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az Alföldön sokkal magasabb az öngyilkosságok száma, mint Nyugat-Magyarországon? Bács-Kiskun megyében például 100 000 lakos közül 40-en, Békésben 38-an vetettek véget életüknek 2003-ban, míg Győr-Moson, Sopron és Vas megyében 17-en.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbi rádió. Fogalkozni
3: mélyedek ki a busztába!

0: jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Ponyhalásztét fogok önöknek beállni. Én nekem az egyik kedvencem, megmondom őszintén, hát akkor kezdjünk bele. A kábított, pikkekről megtisztított, kibontott pontyot szárazra töröljük. Majd levágjuk az uszonyait, a farkát és a fejét az első gerincszelettel együtt. És vigyázzunk ennél a műveletnél, amikor a fejét levágjuk, a szemeket vegyük ki, ezt ne felejtsük el, és a méregfogtól is szabadítsuk meg a ponty fejét. A belsőségek közül óvatosan kivesszük a haltejet és az ikrát. A filézésből nyert csontokat és a fejet jól megmossuk. Bő vízben rakjuk fel főnni, közben hozzáadjuk a szeletekre vágott vöröshagymát és sót. Vigyázzunk arra, hogy lassan főzzük, hogy tartalmas halalapjét kapjunk a végén. A halfiléket közben szálkátlanítjuk, azaz sűrűn beírdaljuk, majd körülbelül 2-3 cm széles szeleteket felvágjuk. Mint a beírdalt, szálkátlanított halszeleteket, mind a haltejet és a halikrát besózzuk, és körülbelül 2-2,5 óra a hűtőszekrénybe helyezzük. Ez alatt a só a szálkákat teljesen megöli. Közben a halalaplét főzzük, hogy tartalmas legyen. Hosszú ideig főzött tartalmas halalaplé fölé tartott kezünk felületén rátapadnak a gőzzel eltávozó kollagén anyagok, ezért ragacsos lesz ettől a kezünk. Ez a biztos jele, hogy a halalaplé tartalmas, tehát leszűrhető. A halalaplét leszűrjük, ízlés szerint áttörni is lehet, ettől a halászlé sűrűbb, tartalmasabb lesz. Én megmondom őszintén, én mindig passzírozni szoktam, ezt a műveletet soha ne hagyják ki, az igazi halászlé az át van passzírozva. A leszűrt halalaplét lassan visszaforraljuk, a felszínén összegyűlt halzsírra óvatosan ráhintjük a jó minőségű tűzpiros fűszerpaprikát. A paprikával ne spóroljunk, ez adja meg az igazi aromáját. Miután meggyőződtünk róla, hogy a fűszerpaprika szín és ízanyagai maradéktalanul feloldódtak, hozzáadjuk az elkészített hűtőszekrényben tartott halfiléket, a haltejet és a halikrát. Lassan főzzük, majd hozzáadjuk a kockára vágott zöld paprikát és paradicsomot, térjesztek be a lecsót. A halászlét ízlés szerint ízesítjük kevés cseresznye paprikával is. Ebben az esetben azonban nagyon vigyázni kell arra, hogy az étel ne legyen túlságosan csípős, mert elnyomja az étel jellegét, és ez élvezhetetlené teszi. A halszeleteket és a halikrát, a tejet óvatosan tálaljuk, hogy ne törjenek össze, és minden adagban mindenből egyenlő arányban tálaljunk belőle. A halászlét leveses tálban, bográcsban, esetleg tűzállat tálban tálalhatjuk. A halászlével kapcsolatban még annyit megjegyzés sem lenne, hogy tájegységenként sokféle változata, módozata van. Ez színesíthetik az egyes tájegységekre jellemző halfajták változatai, a készítési szokások, a gasztronómiai hagyományok, de hozzáadható a fűszerpaprika fajtája és minősége is. Példaképpen említhető többféle halból készített halászlé. Én megmondom őszintén, most amit itt az előbb elmondtam, ez ponthalászlé volt, én a halászlét mindig minimum háromféle halból készítem. Szóval példaképpen említhető többféle halból készített halászlé volt, adalékanyagok, például burgonya, lebencstészka, csipetke és számtalan változata.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: Üdv Judit vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.
1: Rumeru, meru, melaj, miri, miri, miri, do. 1, 2, 3, 4.

0: hobbiradio.hu
1: A rádiót műsorajánló.
2: A tudomány mai állása.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
2: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: A tudomány mai állása.
1: Pénteken 10-től a hobbirádióban.
2: Jó szórakozást.
0: Világjáró.
1: A hobbirádióban.
0: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től a Hobby Rádióban.
4: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
0: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től. Óriási színpadtechnika, a legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
5: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
0: World Live.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
6: Sokat javulhatnak a magyar-lengyel kapcsolatok. Őrizetbe vették az ablakon kizuhant lány barátját. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyar Péter örül, hogy a magyar-lengyel kapcsolatok visszakerülhetnek a megérdemelt helyükre. Ezt maga a miniszterelnök hangsúlyozta kedden, miután udvariassági látogatást tett Gregorz Risz bíborosnál, krakkói érseknél, a Wawelben. Megtisztelőnek nevezte, hogy első útja Lengyelországba vezethetett. Megjegyezve, hogy régi hagyományt élesztett fel ezzel. Azt mondta, személyes döntése volt, hogy Krakkóban kezdi, majd Varsóban folytatja a látogatást. Büszke vagyok arra, hogy a magyar emberek felhatalmazásának köszönhetően az új magyar kormány vezetőjeként tovább erősíthetem az 1000 éves magyar-lengyel barátságot és szövetséget, fogalmazott. Magyar Péter örömét fejezte ki, hogy II. János Pál néhai pápa szobra mellett kezdheti látogatását, megjegyezve, talán nem idézett több mondatot az egykori pápa jelszavánál, ne féljetek. Szabályos, de nem szokványos eljárásban történt K. Endre kegyelmi ügyének miniszteri ellenjegyzése. Az akkori köztársasági elnök Novák Katalin ugyanis a pápa látogatásra hivatkozva sürgette a kegyelmi kérvények ellenjegyzését, mondta Répási Róbert, az igazságügyi minisztérium korábbi államtitkára. Nem akarta kommentálni Magyar Péter miniszterelnök azon feltételezését, miszerint Varga Judit akkori igazságügyi minisztert nem tájékoztatták, átverték, csőbe húzták az ügyben. A volt parlamenti államtitkár, akinek irányítása alá tartozott a kegyelmi főosztály is az igazságügyi minisztériumban, azt mondta, az elnöki hivatal sürgetésére ellenjegyezte Varga Judit az ügyben hozott köztársasági elnöki döntést, annak a tudatában, hogy Novák Katalin a pápa látogatásra akarja időzíteni a kegyelmet. A klímaváltozás hatásait vizsgáló különböző modellfuttatások szerint az évszázad végére nőni fog az átlag hőmérséklet a Kárpát-medencében. A nyarak egyre szárazabbak lesznek, miközben nő a talaj közeli ózon koncentráció. Hangzott el a Hungaromet Nonprofit ZRT által szervezett keddi szakmai konferencián Budapesten, amelyen a szakértők beszámoltak az éghajlatváltozás multidisziplináris nemzeti laboratóriumban végzett kutatási eredményekről. Szanka Gábor Gyula, a Hungaromet ZRT vezérigazgató köszöntőjében arról beszélt, nem kérdés, hogy megváltozott a klíma. Korábbi ökölszabályok, például, hogy a Balatonnál a Bakony felül érkeznek a viharok, már nem érvényesek. Emberölés gyanújával őrizetbe vette a rendőrség hétfőn annak a lánynak a barátját, aki kiesett egy negyedik emeleti Szent Lőrinci lakásból, majd a kórházban meghalt, közölte a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság kedden polisz.hu oldalon. A rendőrség megállapította, hogy a 22 éves férfi és 17 éves barátnője korábban többször összeveszett, ami nem egyszer tetlegességig fajult. A szomszédok hétfőn is üvöltözést és sikoltozást hallottak. A rendőrök a lakásba jutva szinte mindenhol dulakodás nyomaira bukkantak. voltak. Az adatok alapján a férfi bántalmazta a lányt, aki próbált kiszabadulni a lakásból. A 22 éves gyanúsított azonban megakadályozta ebben, így a sértett a folyamatos bántalmazás hatására menekülésként kiugrott a negyedik emeleti erkélyről. Napos idő várható kevés fátyol és gomoly felhővel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, legkisebb eséllyel a középső ország részben. Az északias szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható.
5: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Reklám.
7: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
8: Vállalkozók, vezetők, értékesítők, figyelj!

0: A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Hubbi Rádió.
1: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Május 20-a, szerda. A főváros 4. kerületében a Megyeri úton a külső Szilágyi útnál lezárták a félútpályát, mert új gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. Várhatóan reggel 8 órától délig nem működnek a jelzőlámpák az Alkotás utcában a Nagyenyed utcánál, illetve a Nagyenyed utcában sem a Böszörményi útnál áramszünet miatt. Az Alkotás utcában a forgalmat rendőrök irányítják. Kertészek okozhatnak ma napközben útszűkületet a Vörösvári úton a Váradi utcától befelé, illetve a Kőrösi Csoma Sándor úton is a Dréher Antal út és a Vaspálya utca között. Csatornajavítás miatt zárták le mától a Kánai utat a 11. kerületben a Bodorka utcánál. Az Ásólúd utca és a Kanalas Gém utca közötti szakaszon a két irány forgalma felváltva egy sávban halad. A Márvány utcában a Győri útnál félpályás lezárásra készüljenek mától átépítés miatt. Holnap éjjelig a 16. kerületben a Szent Korona utcát, a Rákóczi út és a József utca között aszfaltozás miatt lezárták. Félpályás lezárás nehezíti a haladást. Délután 4 óráig a 20. kerületben a Nagy Sándor József utcában a Pirók Gyula utca közelében, mert útburkolatot javítanak. A Gyáli úti felüljárón kifelé egy rövidebb szakaszon sávlezárás okozhat fennakadást burkolatjavítás miatt. A 22. kerületben a Mária Terézia utcában a Savoyai Jenő tér előtt a forgalmat a parkolósávba terelik, mert javítják a vízvezetéket.
2: Hubbi Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
0: Hubbi Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
7: Hubbi

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 20-án köszöntjük a Felícia, valamint Bernát nevű kedves hallgatóinkat. A Felícia női név latin eredetű, a Félix férfi névből alakult ki, jelentése sikeres, boldog és szerencsés. Ünnepelnek még június 6-án és szeptember 30-án is, becézése Feli, Felike, Lici, Licike, Cia, Ciácska, képviselője a névnek, ön, kedves Felícia. Szintén ezen a napon köszöntjük Bernát nevű kedves hallgatóinkat, a germán eredetű férfi név a Bernard név átvételéből ered, jelentése erős, mint a medve. Ünnepelnek még a Bernátok június 15-én, július 3-án, augusztus 19-én és szeptember 28-án is. Becézése a névnek Berni, Bernátka, Berci, Bercike, Bernó, Bernóka és Bernus. Jeles viselője a névnek Baksai Bernát, jogász, Barát Bernát József, szerzetes és ön, kedves Bernát. Ezen a napon köszöntjük még a Balabán, Bernarda, Galamb, Gerle, Hanna, Johanna, Kolomba, Kolombina, Paloma, valamint Tália nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával május 20-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem. 1498. május 20-án Vasco da Gama portugál hajós felfedezte a tengeri utat Indiába Afrika megkerülésével. Calicutnál India délnyugati részén kötött ki, ahol kereskedelmi telepet hozott létre. Aztán ugorjunk a 18. század végére, 1799. május 20-án megszületett Honoré de Balzac francia író. Legismertebb műve az Elveszett illúziók. A 19. századdal folytatjuk. 1825. május 20-án megszületett Antoinette Brown Blackwell, amerikai abolicionista, feminista, lelkész. 1853-ban az első nő volt, akit felszenteltek pappá az Amerikai Egyesült Államokban. 1914-ben írta The Making of the Universe című művét. És maradunk még a 19. századnál, 1894. május 20-án megszületett Adela Rogers, St. John's amerikai újságírónő, aki újságok, magazinok, valamint a rádió és tévéoknyomozó riportere is volt. 1987-ben Living Legacy díjat kapott. A 20. század elejével folytatjuk. 1913. május 20-án meghalt Harry M. Flagler, a floridai Riviera megteremtője és a Standard Oil olajtársaság megálmodója. A szegény származású ám tehetséges és szorgalmas Flagler már 20 éves korára összegyűjtött annyi pénzt, hogy beindíthassa saját kereskedését. Néhány szerencsétlen körülmény miatt azonban többször is a nulláról kellett újrakezdenie mindent. 1866-ban családjával együtt átköltözött Ohioból Clevelandbe, és itt rátalált a szerencse. John D. Rockefeller, akit még kereskedő korából ismert, épp olajüzletbe készült belevágni, Flaglernek pedig aranyatérő ötletei voltak. A 20. század közepével folytatjuk. 1947. május 20-án a németországi Messelhausenben meghalt Lénárd Fülöp, magyar származású Nobel-díjas fizikus. És még mindig a 20. században járunk, de már a második felében. 1964. május 20-án megszületett Charles Spencer, Diana hercegnő testvére. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Üzenet a Rút könyve első fejezetéből.
1: Rút azt felelte: ne unszolj engem, hogy elhagyjalak és visszatérjek tőled, mert ahová te mégy, oda megyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg, néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott akarok meghalni én is, ott temessenek el engem. Úgy bánjék velem az Úr, most és ezután is, hogy csak a halál választ el engem tőled.

0: 2026. május 20-a, szerda. És értük szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazságban. Evangélium Szent János könyvéből, 17. fejezet 11-től a 19. versig. Abban az időben Jézus az égre emelte szemét, és így imádkozott. Szent Atyám, tartsd meg a te nevedben azokat, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Amíg velük voltam, megőriztem nevedben azokat, akiket nekem adtál. Megtartottam őket, és senki más nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az írás. Most te hozzád megyek, ezeket pedig elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Átadtam nekik tanításodat, de a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem tőled, hogy vedd el őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól. Hiszen nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból. Szenteld meg őket az igazságban, mert a te tanításod igazság. Amint te elküldtél engem a világba, úgy küldöm én is őket a világba. És értük szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazságban. Elmélkedés. Jézus főpapi imája folytatódik a mai evangéliumban, nem csak azért könyörög, hogy tanítványai megmaradjanak szeretetében, hanem hogy egyek legyenek, egy közösséget alkossanak egymással. Ez az egység azonban nem pusztán együttműködés vagy békés viszony, hanem részesedés az isteni szeretet egységében. Lényeges, hogy az egység nem emberi erőfeszítéssel jön létre, hanem a Szentlélek ajándéka. Pünkös közelettével az egység lelkének kiáradásáért imádkozunk. A keresztény küldetés lényege, hogy a hívő ember nem menekül el a világ elől, hanem tanúságot tesz a világ előtt. Az egyház így nem egy menedékhely, hanem a világ közepén élő közösség, amelyet a Szentlélek vezet. Szenteld meg őket az igazságban, mert a te tanításod igazság, kéri Jézus. Az életszentség folyamata nem látványos. Az ige hallgatása, megtartása és az abban való élet napról napra feladat számunkra. A Szentlélek, akire várunk, a szív legmélyén munkálkodik, hogy az ember Istenhez hasonlóvá váljék. Nem tökéletesnek születünk, hanem fokozatosan alakulunk, ez a megszentelődés, az életszentség útja. Aki az evangélium szerint él, az Krisztus lelkületét hordozza. És akkor is hűséges marad, ha a világ nem érti meg, vagy elutasítja. Jézus imája azokért szól, akik küldetést kapnak tőle. Ahogyan ő az Atya küldötte, úgy küldi ő is övéit. E küldetés teljesítéséhez a Szentlélek a belső erőforrás. Uram Jézus Krisztus, te nem azt kérted, hogy vegyen ki minket az Atya a világból, hanem hogy őrizzen meg bennünket a gonosztól. Köszönöm, hogy a te tanításod szerint élhetek, és igazságod által napról napra formálsz. Szentelj meg engem a te igazságodban, hogy ne a világ elvárásaihoz igazodjam, hanem hozzád. Hát, hogy egységben éljek embertársaimmal, és bennem is működjék a Szentlélek, aki vezet és segít a küldetésben. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
1: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Ali pišamo zora.
1: La la la la.
2: A za felé mennyire.
3: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
4: Tudta ön azt, hogy az Alföldön sokkal magasabb az öngyilkosságok száma, mint Nyugat-Magyarországon? Bács-Kiskun megyében például 100 000 lakos közül 40-en, Békésben 38-an vetettek véget életüknek 2003-ban, míg Győr-Moson, Sopron és Vas megyében 17-en.
3: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Van egy jó és egy rossz hírem. A jó, nem kell levágni a jobb lábát.
2: És mi a rossz?
1: A balt sem kellett volna.
0: Kamu reklámot hallottak.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Jó reggelt!
1: A kereszténydemokrata néppárt elvárja Magyar Péter miniszterelnöktől, hogy írjen elnézést Súlyog Tamás köztársasági elnöktől. A csökkenő magyar kamatkörnyezet most nem kedvez a lakossági befektetőknek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kereszténydemokrata néppárt elvárja Magyar Péter miniszterelnöktől, hogy május 31-ig kérjen elnézést Súlyog Tamás köztársasági elnöktől. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője az alaptörvényt idézte, miszerint a köztársasági elnök személye sérthetetlen. Ez az, amire Magyar Péter is letette az esküjét, mutatott rá. Megjegyezte, Magyar Péter két hete mást sem tesz, mint folyamatosan fenyegeti, sértegeti a köztársasági elnököt. Itt az ideje, hogy Magyar Péter elnézést kérjen Súlyog Tamástól. Magyar Péter megválasztása óta többször jelezte, hogy szerinte Súlyog Tamásnak távoznia kellene, de a köztársasági elnök a mai interjújában kifejtette, hogy ő másként gondolja. 5,5 millió forintra büntette a bíróság, egyúttal pedig bocsánatkérésre kötelezte Pócs János fideszes országgyűlési képviselőt, aki a választási kampányban Rusin Szendi Romulus állítólagos zsírleszívásáról készített becsületsértő videót. A per most zárult le, amikor a Tisza párt már kétharmaddal kormányt alakított, Rusin Szendi Romulus pedig honvédelmi miniszter lett. A képviselő az ítélettel kapcsolatban úgy fogalmazott, 5,5 millió forint a toka leszívás és a véleményszabadság. Ára. A bíróság szerint Pócs János megsértette Rusin Szendi Romulus becsülethez és emberi méltósághoz fűződő személyiségi jogát, amiért elnézést kellett kérnie tőle, sőt vállalnia kellett, hogy a jövőben nem csinál többet ilyet. A csökkenő magyar kamatkörnyezet most nem kedvez a lakossági befektetőknek. A fix kamatozású lakossági állampapírok kamata 0,5%-kal csökken pár napon belül, közölte az Államadósságkezelő Központ. A május 22-én induló új sorozatokkal párhuzamosan az LKK le is zárja a fix kamatozású lakossági állampapírok futósorozatának értékesítését. A közlemény szerint csak a kamatok csökkennek 0,5%-kal, egyébként a lakossági állampapírok egyéb jellemzői nem változnak. A háború folytatására úszítás Volodymyr Zelenszky ukrán elnöknek az a kijelentése, miszerint Oroszország Fehér Oroszország területéről támadhat Ukrajnára vagy valamelyik NATO tagállamra, jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára. Azt mondta, hogy az ukrajnai béke folyamat egyelőre szünetel, de kifejezte reményét az újraindulásával, valamint azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok folytatja közvetítői erőfeszítéseit. A Moszkvát a Kijevre mért csapások miatt ért bírálatok reagálva azt mondta, hogy az orosz fegyveres erők kizárólag katonai vagy katonai jellegű célpontokat támadnak Ukrajnában. Ezzel szemben az ukrán fegyveres erők továbbra is a békés orosz infrastruktúrára mérnek csapásokat. Napos idő várható kevés fátyol és gomoly felhővel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, legkisebb eséllyel a középső ország részben. Az északias szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható.
2: Hobby Rádió. Rádió.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Május 20-a, szerda. A főváros 4. kerületében a Megyeri úton a Külső Szilágyi útnál lezárták a félútpályát, mert új gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. Várhatóan reggel 8 órától délig nem működnek a jelzőlámpák az Alkotás utcában, a Nagyenyed utcánál, illetve a Nagyenyed utcában sem a Böszörményi útnál áramszünet miatt. Az Alkotás utcában a forgalmat rendőrök irányítják. Kertészek okozhatnak ma napközben útszűkületet a Vörösvári úton a Váradi utcától befelé, illetve a Kőrösi Csoma Sándor úton is a Dréher Antal út és a Vaspálya utca között. Csatornajavítás miatt zárták le mától a Kánai utat a 11. kerületben a Bodorka utcánál. Az Ásólúd utca és a Kanalas Gém utca közötti szakaszon a két irány forgalma felváltva egy sávban halad. A Márvány utcában a Győri útnál félpályás lezárásra készüljenek mától átépítés miatt. Holnap éjjelig a 16. kerületben a Szent Korona utcát a Rákóczi út és a József utca között aszfaltozás miatt lezárták. Félpályás lezárás nehezíti a haladást. Délután 4 óráig a 20. kerületben a Nagy Sándor József utcában a Pirók Gyula utca közelében, mert útburkolatot javítanak. A Gyáli úti felüljárón kifelé egy rövidebb szakaszon sávlezárás okozhat fennakadást burkolatjavítás miatt. A 22. kerületben a Mária Terézia utcában a Savoyai Jenő tér előtt a forgalmat a parkolósávba terelik, mert javítják a vízvezetéket.
2: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Minden felnőtt volt egyszer gyerek, és felnő majd az új gyereksereg. Többet, jobban törődjetek velünk, mert eljön majd a nap, amikor mi is felnövünk. Amit Bródy János megfogalmazott, az Csányi Sándor megvalósította egy olyan alapítvány létrehozásával, amelynek célja a hátrányos helyzetű gyermekek támogatása. Az a Csányi Sándor, akit a legtöbben csak úgy ismernek, mint az OTP Bank elnök vezérigazgatóját. Azt viszont kevesen tudják, hogy a sikeres üzletember nagyon szegény körülmények között nőtt fel. Éppen ezért hozott létre az ország egyik legvagyonosabb embere egy alapítványt, a hátrányos helyzetű gyerekek megsegítésére.
1: Az alapítvány létrehozásának az ötlete már nagyon régóta megfogalmazódott bennem, illetve nem is az alapítvány, hanem hogy valamilyen formában a szegény gyerekeken, de tehetséges gyerekeken segíteni kellene, mert hát vidéken nőttem fel, és sok gyereket láttam elkalódni, akik megfelelő segítség mellett sokkal többre vihették volna.
0: Csányi Sándor felesége magánemberként és a kuratórium elnökeként is szívügyének tekinti az alapítvány céljainak megvalósítását.
2: Az alapítvány célja igazából az lenne, hogy lehetőséget adjunk gyerekeknek a világ megismerésére, és egy olyan lehetőséget adni nekik, ami könnyebbé teszi az életüket. Nem pénzben kifejezve, inkább az életüket megszervezve és a tanulásokat elősegítve.
0: A Csányi Alapítvány Magyarországon egyedülálló úgynevezett életút programot indított el. A gyermekek támogatása 10 éves kortól kezdődik, és egészen addig folytatódik, amíg fiatal felnőttként a munkaerőpiacra kerülnek. Ez gyermekenként jelenthet akár 11-14 évet is. A programnak kiemelkedően fontos eleme, hogy az általa felkarolt gyermekeket, családjaikat egyéni szociális támogatással is segíti.
2: Az alapítvány egy tehetséggondozó program, amiben olyan tehetséges gyerekekkel foglalkozunk, akik hátrányos helyzetűek valamilyen okból. Nem feltétlenül a nagyon szűk törvényben meghatározott hátrányos helyzetről van szó, hiszen ma Magyarországon egy olyan értelmiségi nő, aki egyedül neveli a gyermekét, esetleg kettőt vagy hármat, a mi megítélésünk szerint hátrányos helyzetű lehet.
0: A Csányi Alapítvány munkatársai pedagógusokkal együttműködve választják ki azokat a gyermekeket, akik részesei lehetnek az életút programnak.
2: Pedagógiai és pszichológiai teszt és egy szóbeli beszélgetés után a mentorok meglátogatják a családokat, felmérik a családok hátrányos helyzetét, anyagi helyzetét, beszélgetnek a szülőkkel, és ez után döntünk arról, hogy bekerülhet egy gyerek a programba.
0: A gyerekek közös és egyéni érdeklődésüknek, tehetségüknek megfelelő fejlesztő foglalkozásokon vehetnek részt. Minden gyermek tanul angol nyelvet, informatikát, részt vesz tanulásmódszertani, drámapedagógiai tréningeken. Vannak olyanok, akik programozást, zenét, rajzot, matematikát vagy táncot tanulnak. Hétvégékre gyakran szervez az alapítvány színes, élményt adó kulturális programokat, múzeum vagy színház látogatásokat. Szünidőben pedig az ország különböző pontjain egy vagy két hetes tehetségfejlesztő táborok várják a tanulókat. 2008-ban összesen 9 tábort szerveztek a gyerekeknek.
3: Angol táborunk volt, számítástechnika táborunk, volt multicenter táborunk, és hát nem utolsó sorban azoknak a gyerekeknek, akik nem tanultak meg úszni, azoknak úszástábort szerveztünk, idén 54 gyerek tanult meg az alapítványunkból táborúszni.
0: Ezek a gyerekek nem csak kiemelkedően jó képességeik miatt különlegesek. Sokan közülük már ebben a korban tudják, mihez akarnak kezdeni a nagybetűs életben.
4: Ügyvéd szeretnék lenni, amikor nagy leszek, mert nekem nagyon tetszik ez a szakma, és sokat szeretnék tanulni, hogy biztonságban legyek, amikor nagy leszek.
0: Biztonságban. Patrícia már most ilyen fiatalon tudja, ha biztonságban akar élni, azért bizony meg kell dolgoznia. A Csányi Alapítvány segítségével most már minden esélye megvan arra, hogy céljait elérhesse, álmait valóra válthassa. De úgy tűnik, az alapítvány nem csak az ő életében játszik kiemelkedő szerepet.
1: Remélem, hogy majd lassan tudok visszalépni az üzleti életből, és egyre többet tudok a gyerekekkel foglalkozni, megmondom őszintén, hogy szívesebben foglalkoznék velük, és több időt töltenék velük, mint amennyit ma tudok.
0: Nemes célok, mögöttük konkrét tartalom. Bárki, aki adományozni szeretne, ide biztonsággal megteheti. Segítse adományával a jövő nemzedékét. A Csányi Alapítvány számlaszáma 117-94-008 kötőjel 222-21-111.

De akárhova nézek, körbe-körbe szikrázó fények. Megáll az idő, megáll az ész. Egy, két, há, kész. Melletted áll egy gyönyörű lány, aki réges-régen csak rád vár. Így jó, jó, így jó neked, mert nem vár más, csak a szerelem. Ez a lány a napfény a sötétségbe, csak hozzád szól. Ne légy tétlen, ha táncolni tudsz, bár fél siker, de ha nem megy.

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Bi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobbi Rádióban.
2: 3 évtized legendái. A 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
3: Szombaton 5-től a Hobbi Rádióban.
5: UK Fever Show.
6: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobbi Rádióban.
7: A tudomány mai állása.
8: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
7: Egy műsor
8: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
7: A tudomány mai állása.
9: Pénteken 10-től a Hobbi Rádióban.
7: Jó szórakozást!
8: Jó szórakozást!
10: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobbi Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobbi Rádió.

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
1: Jó eséllyel nem lesz új világjárvány a hantavírusból az új egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt szerint. Rekorderejű villám csapott le Kelet-Szlovákiában múlt hétvégén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jó eséllyel nem lesz új világjárvány a hantavírusból az új egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt szerint. Hegedűs azt írta az interneten, hantavírusok világszerte előfordulnak, a legtöbb nem terjed emberről emberre. Szerinte a kór általában fertőzött rágcsálók vizeletével, ürülékével vagy nyálával szennyezett por belégzésével alakul ki. De kivételt jelent az andokvírus, amely ritkán, szoros és tartós kontaktus esetén emberről emberre is terjedhet. Hegedűs szerint ugyanakkor a jelenleg ismeretek szerint az andokvírus nem terjed könnyen alkalmi kontaktus során, nem viselkedik Covid-szerű pandémiás vírusként, ezért rendkívül valószínűtlen, hogy ebből újabb világjárvány törjön ki. Elment a Köccsei piknikre, újévi beszédet mondott Súlyog Tamással idén, ennek ellenére mégsem tartja magát fideszesnek. Ezt mondta Kapu Tibor űrhajós az RTL híradónak. Én a magyar nemzet űrhajósa vagyok, tette hozzá, és azt is mondta, hogy még csak Tiszásnak sem gondolja magát dacára, hogy azt írta ki a választás estéjén, hogy a demokratikus Magyarország győzött. Utóbbit ugyanis csak a választási részvételre értette elmondása szerint az űrhajós. Azt mondta, hogy nem pártpolitika az, hogy ott volt a Kossuth téren az új kormány beiktatásán, az ugyanis nem egy pártpolitikai rendezvény volt. Tűzoltók vonultak Salgótarján egyik utcájába, ahol egy autó égett. A Szögverő utca végén lévő járműről kiderült, hogy egy illegálisan működő javító műhely alanya volt. A környéken halomban állnak az autóroncsok, az egyik ilyen éppen bontás közben gyulladt ki. A helyi hivatásos tűzoltók vízsugár segítségével megfékezték a lángokat. Az eset során nem sérült meg senki, közölte Kapás Márton, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Információink szerint a helyszínre a rendőrséget is riasztották az illegális tevékenységgel kapcsolatban, ami miatt a környék lakói már hosszú ideje a hatóságokat is ostromolták. Rekorderejű villám csapott le Kelet-Szlovákiában múlt hétvégén. A különös csapás 22 óra 18 perckor történt a Kassa, Eperjes és Nagy Mihály rajzolt a virtuális háromszög közepén, Bányapatak község közelében. A jelenség hatalmas robajjal járt, 30 kilométeres körben sokak számára okozott viadalmat túlzottan nagy hangereje miatt. Előző nap szintén Szlovákiában a Pozsonyból Kassára tartó repülőjáratot is villámcsapás érte. Az utasok kellemetlen szagra lettek figyelmesek, de a gép biztonságosan leszállt, senki sem sérült meg. Napos idő várható kevés fátyol és gomoly felhővel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, legkisebb eséllyel a középső ország részben. Az északias szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható.
0: Hobby Rádió. Reklám.
2: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
3: Vállalkozók, vezetők, értékesítők, figyelj!

Budapest. Június 3! A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu

0: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Május 20-a, szerda. A főváros 4. kerületében a Megyeri úton a külső Szilágyi útnál lezárták a félútpályát, mert új gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. Várhatóan reggel 8 órától délig nem működnek a jelzőlámpák az Alkotás utcában a Nagyenyed utcánál, illetve a Nagyenyed utcában sem a Böszörményi útnál áramszünet miatt. Az Alkotás utcában a forgalmat rendőrök irányítják. Kertészek okozhatnak ma napközben útszűkületet a Vörösvári úton a Váradi utcától befelé, illetve a Kőrösi Csoma Sándor úton is a Dréher Antal út és a Vaspálya utca között. Csatornajavítás miatt zárták le mától a Kánai utat a 11. kerületben a Bodorka utcánál. Az Ásólúd utca és a Kanalas Gém utca közötti szakaszon a két irány forgalma felváltva egy sávban halad. A Márvány utcában a Győri útnál félpályás lezárásra készüljenek mától átépítés miatt. Holnap éjjelig a 16. kerületben a Szent Korona utcát, a Rákóczi út és a József utca között aszfaltozás miatt lezárták. Félpályás lezárás nehezíti a haladást. Délután 4 óráig a 20. kerületben a Nagy Sándor József utcában a Pirók Gyula utca közelében, mert útburkolatot javítanak. A Gyáli úti felüljárón kifelé egy rövidebb szakaszon sávlezárás okozhat fennakadást burkolatjavítás miatt. A 22. kerületben a Mária Terézia utcában a Savoyai Jenő tér előtt a forgalmat a parkolósávba terelik, mert javítják a vízvezetéket.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
4: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music.
5: Szép napot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Gera Zsoltot hallják, és ez itt a Movie and Music következő egy óra hosszás adása, amelyben a mai nap folyamán a Mr. és Mrs. Smith-ről fogunk egy kicsit beszélgetni. A film különlegessége mindjárt előjáróban az, hogy a főszerepet alakító hölgy és úr nem csak a filmvásznon, hanem a magánéletben is házaspárként éli mindennapjaikat. Az állampár álmos házaspárként éli a felső középosztály előre gyártott életét. Valaki ölni tud ezért. Ők viszont pénzért ölnek, a másik tudta nélkül. Az új megbízásuk pedig az, hogy ki kell nyírniuk egymást. A Go operatőr rendezője tisztességes zsáneriparossá válva robbantgatja a kasszákat. Na de ne rohanjunk ennyire előre, nem szeretném lelőni mindjárt a legelején a poént. Jöjjön a filmbe a kettő dal, utána pedig jövök vissza egy-két részlettel.

0: ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csaki, a Hobby Rádióban!
2: Műsorajánló.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
4: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
3: Hungary Live. Világjáró.
5: A Hobby Rádióban.
3: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
6: A Hobby Rádióban.
4: Névzenei kavalkád. A Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: Movie and Music. Filmben a zene, zenében a film.
7: Jane és John Smith átlagos külvárosi házaspár, akik évek óta unalmas, sivár kapcsolatban élnek. Drága autókkal járnak be high-tech irodáikba, néha lenyírják a füvet és átmennek a szomszédhoz egy kis grillpartira. Látszólag tehát mindenük megvan, de mindkettőjüknek van egy titka, amiért a másik ölni tudna. Mr. és Mrs. Smith valójában jól fizetett, megbízható, hatékony munkát végző bérgyilkosok, akik ráadásul két egymással szemben álló szervezetet szolgálnak. A párocska egészen új módját találja meg annak, hogyan dobják fel unalomba süllyedt házasságukat. Egy napon megtudják ugyanis, hogy éppen egymás meggyilkolására kaptak megbízást. Kénytelenek hát hazavinni munkájukat, s a békés külvárosi otthonban egyik pillanatról a másikra elszabadul a pokol. Hihetetlen akció jelenetekben csúcsosodik ki kettejük összecsapása, mely egyben házasságuk utolsó nagy próbatétele. Most jöjjön kettő dal ismételten a filmből, utána pedig jövök vissza további részletekkel.
3: Filmzenék egy órában az önök kedvéért.
8: Az önök kedvéért.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Movie and Music.
0: Filmzenék.
1: Egy órában.
2: Brad Pitt és Angelina Jolie a Mr. és Mrs. Smith tárgyai, mely nem csak szexi akciófilm telistele látványos kaszkadőr mutatványokkal és trükkökkel, hanem hétköznapi problémákat boncolgató vígjáték is egyben. Doug Liman a Nyomás és a Burn csapda című filmeket is jegyző, rendező viccesnek találta az alapötletet, mely szerint sokkal könnyebbnek tűnik a profi bérgyilkosok élete, mint egy válságban lévő házasság megmentése. Ő a következőképpen nyilatkozott: nagyon örültem a Mr. és Mrs. Smith kínálta lehetőségeknek, hiszen a film azt állítja, hogy profi gyilkosnak lenni nem is olyan nagy cucc. Próbálja meg rendbe tenni valaki a tönkrement házasságát. Na, ez kemény. A film igen érdekes kérdést vet fel, méghozzá hogyan oldják meg a házasságon belüli problémáikat a bérgyilkosok. A válasz természetesen az, hogy megpróbálják eltenni egymást lábalól. A Mr. és Mrs. Smith a tavalyi nyár egyik legjobban várt filmje volt, hiszen a címszerepeket játszó két világsztárt már a forgatás ideje alatt összehozta a bulvár sajtó. A mozikban minden esetre ideális párnak tűnnek, akik között csak úgy szikrázik a levegő, nem csak a felvonultatott fegyverarzenálnak köszönhetően.
0: Movie and Music. Filmben a zene, zenében a film.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Nem bírod már elviselni.
3: Always look on the bright side of life.
4: A régi ismerős dallam új köntösben.
5: Nézd az élet jó oldalát.
4: Dupláljon a feldolgozások műsor. Minden szombaton.
6: Engem ez így jó.
4: 15 órától. Csák Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
7: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
8: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
9: Hobby and Music. Mert a zene megfilmesíti a történetet.
10: Január végén egészen pontosan 24-én jelent meg, DVD-n a hazai mozikban is tekintélyes bevételt gyűjtött Mr. és Mrs. Smith című hollywoodi szuperprodukció. A

0: Pitt és Angelina Jolie főszereplésével készült mozi a tavalyi nyáron tapasztalt mozilátogatottság visszaesése ellenére 8 hétig szerepelt a hazai top 10-ben, és ez idő alatt több tízezren nézték meg a filmet, ami összesen 140 millió forintnyi bevételt jelentett. Na de most jöjjön kettő nóta a filmből, utána pedig jövök én is vissza még egy kicsit.
1: Movie, movie and music. Filmben a zene, zenében a film.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
1: Átadja a kegyelmi ügyi iratait a köztársasági elnök. Környezetkárosítás nyarulja miatt tettek feljelentést a BID gyár ellen. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgozunk, írta az oktatási és gyermekügyi miniszter kedden a Facebook oldalán, miután bejárta a tárca Szalai utcai épületét és találkozott a különböző területeken dolgozó kollégák egy csoportjával. Ladnert Judit kiemelte, a jó közös munka alapja a nyitottság, a pár beszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás. A cél pedig jobbá tenni az oktatást és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyermekeknek. Sok munka áll előttünk, de jó érzés látni azt az elkötelezettséget és szakmai tudást, amellyel a kollégák készülnek erre a feladatra, írta a miniszter. Hivatalos megkeresés esetén átadja a K. Endre kegyelmi ügyében született iratokat a kormánynak a köztársasági elnök hivatala. A Sándor Palota erről kedden közleményben tájékoztatta az MTI-t. A Sándor Palota tudatta, együttműködnek a K. Endre ügyében született iratok nyilvánosságra hozatalában a kormánnyal, és hivatalos megkeresés esetén átadják a rendelkezésre álló dokumentumokat a kabinet képviselőjének. Magyar Péter miniszterelnök hétfői és keddi sajtótájékoztatóján is sürgette, hogy Súlyog Tamás államfő hozza nyilvánosságra a kegyelmi ügy iratait. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal a szegedi BID gyár ügyében, közölte a szervezet sajtószolgálata. A közlemény szerint a kormányhivatal a BID gyár kivitelezési munkáinak 2024-es megkezdése óta folyamatosan figyelemmel kíséri a beruházást, és több különböző hatáskörben indított ellenőrzést. A kormányhivatal az első negyed évében a környezetvédelmi szabályok betartását vizsgálta. A rendelkezésre álló információk alapján felmerült a környezetkárosítás gyanúja a beruházási területen letermelt talajréteg felhasználásával összefüggésben. Ezért a kormányhivatal feljelentést tett a szegedi rendőrkapitányságon ismeretlen tettes ellen, írták. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter kedden Facebook oldalán azt írta, a BID a Szegeden létesítendő gyára építése során súlyosan megszegte a környezetvédelmi engedélyben előírt kötelezettségeit. 64 éves korában kedden délelőtt elhunyt Scherer Péter Jászai Mari díjas színművész, tudatta a Nézőművészeti Kft., amelynek alapító tagja volt. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook bejegyzésében azt írta, Scherer Péter halála pótolhatatlan űrt hagy maga után. Mély megrendüléssel és őszinte döbbenettel fogadtam a hírt, hogy Scherer Péter a kortárs magyar színművészet és filmgyártás egyik legmeghatározóbb, utánozhatatlan alakja, tragikus hirtelenséggel el. Távozott közülünk, írta Tar Zoltán. Mint fogalmazott, Scherer Péter halála pótolhatatlan űrt hagy maga után. Az elmúlt 30 évben nyújtott zseniális alakításai, közvetlen emberi személyisége és a szakma iránti alázata mély nyomot hagyott a magyar filmművészeten és a mindennapi kulturális élményeinken. Napos idő várható kevés fátyol és gomoly felhővel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, legkisebb eséllyel a középső ország részben. Az északias szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallotta. Hobby Rádió. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Május 20-a, szerda. A főváros negyedik kerületében a Megyeri úton a külső Szilágyi útnál lezárták a félútpályát, mert új gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. Várhatóan reggel 8 órától délig nem működnek a jelzőlámpák az Alkotás utcában a Nagyenyed utcánál, illetve a Nagyenyed utcában sem a Böszörményi útnál áramszünet miatt. Az Alkotás utcában a forgalmat rendőrök irányítják. Kertészek okozhatnak ma napközben útszűkületet a Vörösvári úton a Váradi utcától befelé, illetve a Kőrösi Csoma Sándor úton is a Dréher Antal út és a Vaspálya utca között. Csatornajavítás miatt zárták le mától a Kánai utat a 11. kerületben a Bodorka utcánál. Az Ásólúd utca és a Kanalas Gém utca közötti szakaszon a két irány forgalma felváltva egy sávban halad. A Márvány utcában a Győri útnál félpályás lezárásra készüljenek mától átépítés miatt. Holnap éjjelig a 16. kerületben a Szent Korona utcát a Rákóczi út és a József utca között aszfaltozás miatt lezárták. Félpályás lezárás nehezíti a haladást, délután 4 óráig a 20. kerületben a Nagy Sándor József utcában a Pirók Gyula utca közelében, mert útburkolatot javítanak. A Gyáli úti felüljárón kifelé egy rövidebb szakaszon sávlezárás okozhat fennakadást burkolatjavítás miatt. A 22. kerületben a Mária Terézia utcában a Savoyai Jenő tér előtt a forgalmat a parkolósávba terelik, mert javítják a vízvezetéket.
2: Hobby Rádió! Rádió. Ma is felrázzuk a várost, és most önök elé tárjuk egy koktélként. Érdekes témák, érdekes emberek. Ez a Koktél a mikrofonnál.
4: Köszöntöm Önöket, én Tóth Mihály Nikulett vagyok. Eltelt egy újabb hét, ez már a Koktél. Ebben az órában nem sokára szó lesz arról, hogy 5 éven belül várható a hívoltás. Ezen túl, tudják, a kultúrának is áldozunk néhány percet, könyvajánlóval is várom Önöket. Arról is szó lesz, hogy több ezer halált okoz évente az antibiotikum, mi is a teendő, az majd nem sokára kiderül. Ebben az órában még szó lesz arról, hogy a gazdag férfiak elhíznak. Hogy ez így van, nem végeztek egy tanulmányt, és ennek a végeredményt ismertetném Önökkel. Tehát ez vár Önökre a következő egy órában. Én fogom Önöknek kevergetni, kavargatni, kotyvasztani a jobbnál jobb koktélokat, de hogyha a mai menünkre még kíváncsiak, akkor előjáróban elmondanám Önöknek, hogy a következő egy órában szó lesz arról, hogy milyen egészségtelen téli öltözködési bakik is vannak, mert hogy télen bizony nagyon meg lehet fázni. Mint hallják, én is meg vagyok fázva, ám bár én nem öltözködési bakit vétettem el, úgy gondolom, hanem egyszerűen nem tudtam megszokni, hogy a panel 28 fok után itt az új helyemben csak 20-21 fok van. Na de hát ez ne szegje kedvüket. A következő zene alatt fogyasszunk el közösen egy melegítő koktélt, de csak is azért, hogy mindenki meggyógyuljon, aki beteg, vagy aki éppen nem beteg, az megerősítse az immunrendszerét. Ahogy ígértem, most egy lazító, ráhangoló zene érkezik itt a koktélben, utána pedig arról lesz szó, hogy 5 éven belül várható a hívoltás.
2: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre!
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk.
5: Csak szeretnénk.
0: Műsorajánló.
6: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz. Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Vers, próza, jelenet. Előadás, hangjáték.
7: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió.
8: Fogalkozni, melyedek ki a busztal!

Én úgy gondolom, hogy sosem árultam zsákba macskát, így már most tudhatják, hogy arról lesz szó, hogy 5 éven belül várható a hívoltás. Valószínű, hogy 5 éven belül kifejlesztésre kerül a HIV-fertőzés kezelésére való vakcina, mondta az orvosi Nobel-díjas doktor nemrég. Úgy vélem, pár éven belül ez már lehetséges lesz, nyilatkozta a francia orvos, karöltve egy másik francia orvossal. A két francia tudós megosztva kapták meg az idei orvosi Nobel-díjat az AIDS vírusának felfedezéséért. A díj másik felét egy német tudós kapta a méhnyakrák okának megtalálásáért. Az AIDS kutatási és megelőzési világ alapítvány 76 éves igazgatója elmondta, hogy munkatársai már egy évtizede dolgoznak egy ilyen oltó anyagon, de azt nem fejtette ki, miért gondolja úgy, hogy 4-5 éven belül meg lehet a szer. Természetesen az a dolgunk, hogy találjunk egy kiegészítő kezelést a fertőzés kiirtására, mondta a doktor. Én azt gondolom, hogy itt Európában azért tudunk ellene védekezni, mert a HIV fertőzés ellen. Afrikában vannak komolyabb gondok, de azt gondolom, hogy egy világ összefogással talán ezt is kicsit visszább lehetne szorítani. Ember, ugye az is jó lenne, hogy a több millió AIDS fertőzött valamilyen módon meggyógyuljon. Azt is tudjuk, hogy nem magában az AIDS vírusban, illetve a HIV fertőzésben halnak bele ezek a betegek, hanem abban, hogy nagyon-nagyon legyengíti a szervezetüket ez a vírus, és valamilyen betegségben fognak meghalni. Én azt kívánom, hogy tényleg igaz legyen ez, hogy 5 éven belül meg lehet a HIV fertőzötteket gyógyítani. Amíg ezen gondolkodnak, már is pörgetem a jobbnál jobb zenéket itt a Koktélban, utána pedig pár percet áldozunk a kultúrának, ugyanis könyvajánlóval érkezek vissza.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Itt a Koktélban jobbnál jobb és hasznosabbnál hasznosabb információkat tudhatnak meg. Most a következő pár percben a könyvajánlónkat hallják. Kerstin Gier Halálom után felbontandók című regényéről lesz szó. Kerstin Gier könyve tipikus női regény, melyben sikeresen ötvöz egy kényes tabu témát egy napjainkban játszódó történettel. Mindezt szarkasztikus, jó humorral tálalva, miközben olyan örök témák, mint a család, barátság, házasság és hűség is terítékre kerülnek. Megéri élni. Vegyük bátran kezünkbe a sorsunkat. Vállaljuk fel az életünket, és nem mások elvárásainak akarjuk megfelelni, üzeni olvasóinak az író. Pedig főhőse, Gary úgy érzi, hogy az élete vakvágányra került. Teljesen kilátástalannak látja a jövőjét, hiszen még mindig szingli, váratlanul elveszítette az állását is, és senkire sem számíthat. Kétségbe esésében úgy dönt, hogy véget vet az életének, de elhatározza, hogy előbb búcsú levelet küld a rokonainak, barátainak, ismerőseinek, és végre szembesíti őket az igazsággal, azaz fellebbenti a fájtlat a képmutató viselkedésükről. Egy váratlan esemény következtében az alapos előkészítés és tervezés ellenére Gary terve azonban meghiúsul, és ekkor elszabadul a pokol, hiszen a levelei már eljutottak a címzettekhez. Viszont ez a véletlen vagy netán karmikus esemény új, izgalmas fordulatot hoz Gary életébe, nos erről szól, ez a Halálom után felbontandó Kerstin Gier által írt könyv. Ez volt a könyvajánlónk itt a Koktélban, nem sokára arról lesz szó, hogy több ezer halált okoz évente az antibiotikum.
1: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
3: Hello, Charlie vagyok, és
4: nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.
5: Ez egy ballada, vallomás Bartó Tamástól.

0: Azt gondolom, hogy a következő információ itt a Koktélban elég meglepő lesz, ugyanis az a cikk címe, hogy több ezer halált okoz évente az antibiotikum. Az állami média arról számolt be, hogy Kínában az antibiotikumok túl gyakori felírása, valamint az ezekkel való visszaélés felelős a betegekben fellépő mellékhatások következtében mintegy 80 ezer ember haláláért évente. A becsült adatot úgy kapták meg, hogy az orvos szakértő 200 ezer beteg 2005-ben bekövetkezett halálának körülményeit vizsgálták meg, és arra a következtetésre jutottak, hogy a halálesetek 40%-át az antibiotikumokkal való visszaélés okozta. Tavaly a kórházi betegek körülbelül 74%-ának és a járó betegek 21%-ának írtak fel antibiotikumot, ami jóval meghaladja más országokban jellemző arányt. Az egészségügyi minisztérium jelentése szerint az antibiotikum túlzott alkalmazása gyógyszerrezisztens baktériumtörzsek kialakulását eredményezheti. A túlhasználat fő oka az, hogy a kórházak nagyobb bevételhez jutnak a felületi receptek révén, mivel az antibiotikumok viszonylag sokba kerülnek. Az országos felmérés szerint 124 kórházban ezek a gyógyszerek tették ki a gyógyszer eladások 26%-át 2004-ben. Néhány beteg, sőt még az orvosok is csodaszernek tartják az antibiotikumot, és gyakran még kisebb betegségek ellen is alkalmazzák, nyilatkozta az egészségügyi minisztérium munkatársa az egyik napilapnak. Sok orvos nincs is tisztában az ilyen gyógyszerek alapvető alkalmazási szabályaival. Azt gondolom, hogy akkor Kínába el kellene menni egy kicsit oktatni az orvosokat, vagy pedig tovább képzést kellene alkalmazni náluk, hogy valóban nem biztos, hogy jó a szervezetnek, sőt, nagyon káros a sok antibiotikum fogyasztása. Nem arany szabály, de egy évben maximum 2 fajta antibiotikumot lehet felírni. Sokszor a szülők azt gondolják, hogy ez az orvos nem is ért az orvosláshoz, mert hogy nem ír fel antibiotikumot, pedig a vírusok ellen nem is jó az antibiotikum, csak a bizonyos baktériumok ellen, és hogyha vírusos megbetegedésről van szó a gyermeknél, akkor felesleges antibiotikumot szedni, főleg azért, mert a bélflórát tönkreteszi, illetve mert az immunrendszer gyöngíti. Ezt jó, hogyha a kedves szülők tudják, és nem biztos, hogy mindig az orvost kell hibáztatni, és mint ahogy az elmúlt percekben hallották, Kínában a sok antibiotikum fogyasztás miatt évente mintegy 80 ezer ember halálát okozza ez a úgymond csodaszer, ami nem biztos, hogy csodaszer. Ezen el lehet gondolkodni, főképpen azért, mert most érkeznek a jobbnál jobb zenék, utána pedig arra keressük a magyarázatot, hogy vajon a gazdag férfiak elhíznak-e, vagy ha igen, akkor ennek mi az oka?
1: Koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre! Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Reklám.
3: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
4: Igen.
3: Egy fiú eltűnt.
5: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
3: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
6: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
3: De felbukkan egy csábító.
7: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
3: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
6: Te voltál már valaha elmes.
7: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
3: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
8: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
9: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
3: Az éjszaka tapintása.
10: Mi volt ez?
6: Egy csók.
3: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
11: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd el az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Arkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.arkosoft.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Ez egy érdekes kérdés, amire most keressük a magyarázatot itt a koktélban, hogy a gazdag férfiak elhíznak. A módosabb férfiak kétszer akkora gyakorisággal híznak el, mint az alacsonyabb jövedelműek. A nők esetében azonban a vastagabb pénztárca nem feltétlenül jár együtt a nagyobb derékbőséggel, állítják a kanadai statisztikák. A 2004-es kanadai közegészségügyi felmérésből származó elemzés szerint a férfiak 65%-a, a nők 53%-a túlsúlyos. Habár a gazdagabb férfiak gyakrabban híznak el, több zöldséget és gyümölcsöt fogyasztanak, mint a szerények körülmények közt élők, a hosszú munkával töltött órák pedig megszakítják némi testedzés kedvéért, jelentette a kanadai újság. A szakértők szerint a probléma egyik oka az, hogy a gazdagabb férfiak gyakrabban járnak étterembe. Azok, akik gyakran étkeznek ilyen helyen, több kalóriát vesznek magukhoz és magasabb a testtömegindexük, mint azoknak, akik otthon főznek, írták a szakértők. A testkép érzékelés lehet az oka annak, hogy a tehetősebb hölgyek nem híznak el jobban, mint a szegényebb társaik. A nők hajlamosabbak fogyókúrázni, tornázni, a testsúlyukkal foglalkozni. A férfiak nem ennyire hiúak, mondták a kutatók, nyilatkozta az Albertai Egyetem professzora, aki az elhízás kutatásával és kezelésével is foglalkozik. Azt gondolom, hogy valóban mi nők egy kicsit hiúbbak vagyunk e téren, legalábbis jobban odafigyelünk, hogy mikor mit kellene enni, 6 óra után nem eszünk, és igen, mi járunk a gyermekekért az óvodába, a bölcsödébe, az iskolába, inkább elmegyünk biciklivel értük, csak ne kelljen tömegközlekedésre szállni, vagy ha a tömegközlekedést választjuk, akkor valamilyen csoda folytán azért napi 15 percet biztos, hogy leülünk tornázni, jobb esetben pedig eljárunk valamilyen fitness terembe, csak azért, hogy a kedves párunknak még évek múlva is ugyanúgy tetszünk, mint annak idején. A férfiak pedig úgy vannak vele, hogy akkor tetszettek nekünk, akkor biztos most is kizartunk mellettük, de azt gondolom, hogy a szerelem a szeretet nem biztos, hogy a külsőségekre ad, de valljuk be őszintén, hogy mi nők szeretünk a párunknak tetszeni, és szeretjük, hogyha bókolnak nekünk, úgyhogy tessék férfiak bókolni a kedvesüknek, és nem csak akkor kell bókolni, amikor finomat főzött otthon az asszony, akkor is, hogyha elment kozmetikushoz, vagy megcsináltatta a frizuráját, vagy éppen csak egy szerelmes pillanatban ránéznek, drágám, te minden nap csak szépülsz, vagy valamilyen hasonló bókkal biztos, hogy le lehet venni a hölgyeket a lábukról, és azt gondolom, a kapcsolatuknak is jót tesz, nem kell hazudni természetesen, de azt gondolom, hogy mi nők mindent megteszünk annak érdekében, hogy a kedvesünknek tetszünk.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Hobbirádió.hu.
2: A rádiót. Műsorajánló. Egészségedre.
3: Egészségedre.
4: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
2: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
5: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live.
5: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
6: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
5: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Ennyi fért bele a mai koktél első órájába, de nehogy elszaladjanak, elmenjenek valahova, hisz nem sokára a koktél második órájában olyan 5 egészségtelen téli öltözködési bakit fogok mondani, amitől garantált mondjuk a megbetegedés. Szó lesz a csípőnadrágról, a miniszoknyáról, a műszálas sapkáról, a fedetlen nyakról, valamint a műszálas zokniról. És még lehetne azért sorolni azokat a ruhadarabokat, illetve bakikat, amit így télen, főleg a fiatalok elkövetnek, de azt gondolom, hogy ez a legötfőbb olyan, amitől tuti, hogy megbetegszünk. Úgyhogy ne menjenek sehová, hogyha kíváncsiak arra, hogy milyen 5 bakit nem szabad elkövetni így a téli öltözködés terén, és azt gondolom, azért a mai fiatalok pedig ezeket nem is tudják.
1: Érdekes témák, érdekes emberek. Cocktail.

0: Nemzeti Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
3: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
4: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
5: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
1: Sokat javulhatnak a magyar-lengyel kapcsolatok. Őrizetbe vették az ablakon kizuhant lány barátját. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyar Péter örül, hogy a magyar-lengyel kapcsolatok visszakerülhetnek a megérdemelt helyükre. Ezt maga a miniszterelnök hangsúlyozta kedden, miután udvariassági látogatást tett Gregorz Risz bíborosnál, krakkói érseknél, a Wawelben. Megtisztelőnek nevezte, hogy első útja Lengyelországba vezethetett, megjegyezve, hogy régi hagyományt éreztet fel ezzel. Azt mondta, személyes döntése volt, hogy Krakkóban kezdi, majd Varsóban folytatja a látogatást. Büszke vagyok arra, hogy a magyar emberek felhatalmazásának köszönhetően az új magyar kormány vezetőjeként tovább erősíthetem az 1000 éves magyar-lengyel barátságot és szövetséget, fogalmazott. Magyar Péter örömét fejezte ki, hogy II. János Pál néhai pápa szobra mellett kezdheti látogatását, megjegyezve, talán nem idézett több mondatot az egykori pápa jelszavánál, ne féljetek. Szabályos, de nem szokványos eljárásban történt K. Endre kegyelmi ügyének miniszteri ellenjegyzése. Az akkori köztársasági elnök Novák Katalin ugyanis a pápa látogatásra hivatkozva sürgette a kegyelmi kérvények ellenjegyzését, mondta Répási Róbert, az igazságügyi minisztérium korábbi államtitkára. Nem akarta kommentálni Magyar Péter miniszterelnök azon feltételezését, miszerint Varga Judit akkori igazságügyi minisztert nem tájékoztatták, átverték, csőbe húzták az ügyben. A volt parlamenti államtitkára, akinek irányítása alá tartozott a kegyelmi főosztály is az igazságügyi minisztériumban, azt mondta, az elnöki hivatal sürgetésére ellenjegyezte Varga Judit az ügyben hozott köztársasági elnöki döntést, annak a tudatában, hogy Novák Katalin a pápa látogatásra akarja időzíteni a kegyelmet. A klímaváltozás hatásait vizsgáló különböző modellfuttatások szerint az évszázad végére nőni fog az átlag hőmérséklet a Kárpát-medencében. A nyarak egyre szárazabbak lesznek, miközben nő a talaj közeli ózon koncentráció. Hangzott el a Hungaromet Nonprofit ZRT által szervezett keddi szakmai konferencián Budapesten, amelyen a szakértők beszámoltak az éghajlatváltozás multidisziplináris nemzeti laboratóriumban végzett kutatási eredményekről. Szanka Gábor Gyula, a Hungaromet ZRT vezérigazgatója köszöntőjében arról beszélt, nem kérdés, hogy megváltozott a klíma, korábbi ökölszabályok, például, hogy a Balatonnál a Bakony felül érkeznek a viharok, már nem érvényesek. Emberölés gyanújával őrizetbe vette a rendőrség hétfőn annak a lánynak a barátját, aki kiesett egy negyedik emeleti szentlőrinci lakásból, majd a kórházban meghalt, közölte a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság kedden polisz.hu oldalon. A rendőrség megállapította, hogy a 22 éves férfi és 17 éves barátnője korábban többször összeveszett, ami nem egyszer tetlegességig fajult. A szomszédok hétfőn is üvöltözést és sikoltozást hallottak. A rendőrök a lakásba jutva szinte mindenhol dullakodás nyomaira bukkant. Az adatok alapján a férfi bántalmazta a lányt, aki próbált kiszabadulni a lakásból. A 22 éves gyanúsított azonban megakadályozta ebben, így a sértett a folyamatos bántalmazás hatására menekülésként kiugrott a negyedik emeleti erkélyről. Napos idő várható kevés fátyol és gomoly felhővel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, legkisebb eséllyel a középső ország részben. Az északias szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám.
2: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
3: Vállalkozók!

0: Budapest. Június 3! A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Hubbi Rádió.
3: Ma is felrázzuk a város, és most önök elé tárjuk egy koktélként. Érdekes témák, érdekes emberek. Ez a Koktél. A mikrofonnál.
4: Ez már a Koktél a második órája, én még mindig Tóth Mihály Nikolett vagyok, és ahogy ígértem, ebben az órában olyan öt egészségtelen téli öltözködési pakiról lesz szó, amelynek következménye biztosan a megfázás, illetve a megbetegedés valamilyen formája. Azt gondolom, hogy a mai fiatalok inkább divatosan öltözködnek, mint hogy egészségesen, és ez a probléma, mert hogy nevezzük problémának azt, hogyha télen ki van a hasa, vagy éppen olyan kis miniszoknyát vesz fel, hogy éppen takarja, amit takarnia kell. Ennek bizony nem most lesznek következményei, vagy éppen idézőjelben egy kis megfázás lesz a következménye, de mondjuk a felfázásnak, illetve a csontok kihűlésének, a vesebajnak azért évek múlva isszuk meg a levét, és nem hiába mondják szüleink, nagyszüleink, hogy majd megtudod, hogy milyen, ha fáj a derekad. Most ezt próbálom elkerülni, mármint hogyha ezt figyelembe veszik, ezt az öt öltözködési bakit, akkor ezeket talán el lehet kerülni. Persze ez sem kötelező betartani, de én azt gondolom, hogy ha ezeket az alapvető szabályokat betartjuk, akkor kevesebbek leszünk betegek, és később nem fog fájni a derekunk, illetve a felfázásnak bizonyos tünetei később nem fognak előjönni, mert hogy lányok, hölgyek, nők, asszonyok vegyék figyelembe, hogy a felfázásnak igen-igen súlyos következményei lehetnek, és aki már volt felfázva, tudja, hogy milyen kínok kínjával jár ez a betegség. Oké, hogy most kivillantjuk a hasunkat, fázik a derekunk, ezt nem veszük figyelembe, de 20-30 év múlva, amikor már görnyedten fog fájni a derekunk, akkor eszünkbe fog jutni, hogy bizony, lehet, hogy nem kellett volna úgy öltözködni. Senki felett nem török pálcát, én azért vagyok, hogy ezt az öt öltözködési tippet elmondjam önöknek, és megpróbáljam az életüket jobban varázsolni egy kicsit, vagy éppen megóvni önöket a betegségektől. Nem is szaporítanám tovább a szót, érkezzenek a zenék, utána belecsapunk ebbe az öt egészségtelen téli öltözködési bakiba.
3: Koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Hubbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Műsorajánló.
5: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hubbi Rádióban.
6: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hubbi Rádióban Baluval.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
7: Ne gondold, oh, ne, hogy tiéd a világ!
3: Omega!
8: Oh,
3: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
9: I want to break free.
3: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
5: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hubbi Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Hubbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: És ahogy ígértem, itt a Koktél második órájában már is megtudhatják az első olyan téli öltözködési bakit, aminek a következménye igen-igen betegség lehet. Oda van a csípőnadrágokért, és imádja a falatnyi miniszoknyákat is, pedig ezek a ruhadarabok télen nagyon veszélyesek lehetnek, ha nem figyel oda az öltözködésére, csúnya betegségekkel szedhet össze. Megpróbálom bemutatni a tél legveszélyesebb ruhadarabjait. A derekat teljesen szabadon hagyó csípőnadrágok, lehelletnyi miniszoknyák, trendy, ám annál egészségtelenebb műből csizmák, ezek azok a ruhadarabok, amiket mindenképpen el kell kerülnie a télen. A divatot általában nem a praktikussági szempontok irányítják, és az esetek többségében nem is a hideg elleni védelem a cél. Ha nem szeretné, ha egész télen a megfázástól, felfázástól és különféle bőr problémáktól szenvedne, akkor hallgasson a józan eszére, és óvakodjon az alábbi ruhadaraboktól. Az első, ahogy említettem, a csípőnadrág. A fejüket csóváló, morgolódó édesanyák és nagymamák tanácsaira néha érdemes odafigyelni. Ők nem maradiságból ítélik el a csípőnadrágot. A derekat és az alhas teljesen szabadon hagyó csípőnadrág valóban veszélyes viselet. Ha a téli hidegben hordja, könnyen felfázhat, súlyosabb esetben pedig vese és petefészek gyulladást is kaphat. Bár a csípőnadrág az utóbbi évek egyik alapdarabja lett, sokan elfelejtik, hogy ez a fazon csak a keskeny csípőjű, vékony derekú és lapos hasú lányoknak áll igazán jól. A csípőnadrág fölött dudorodó párnácskáknál és a kibudjanó úszogumiknál pedig nincs is lehangolóbb látvány, mondják ezt a férfiak. Ehhez kapcsolódóan némi tippet szeretnék adni önöknek, ha ragaszkodik a csípőnadrághoz, akkor azt télen csak hosszított fazonú pulcsival viselje. A csípő fazon egyébként lassan visszavonulót fúj, ma már az is nagyon trendi, ha 80-as éveket idéző magasított derekú nacit hord, és ebben az esetben a felfázást, illetve a derék megfázást el lehet kerülni. Nem sokára azokról a falatnyi miniszoknyákról lesz szó itt a Koktélban, de csak is néhány zene után.
1: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Kedves hölgyek és urak, sajnos el kell, hogy keserítsem önöket, hogy télen a miniszoknya használata egyszerűen szinte tilos. Egy alapos felfázásra miniszoknyával is nagy eséllyel pályázhat. Akármilyen szexi is a combja és a feneket éppen csak áttakaró falatnyi kis szoknya, feledkezzen meg róla tavaszig, rejtse el jól a szekrényen legalján. Néhány tipp: miniszoknya helyett viselje inkább az idei trend egyik legszexisebb darabját, a ceruza szoknyát. Ennek nem csak a dereka magasított, de általában a tért felett vagy alatt végződik, így minden érzékeny testrészt véd a hideg ellen. Már csak a megfelelő színű, lehetőleg vastag harisnyát és csizmát kell kiválasztania hozzá, és már is szexis lehet, és még felfáznia sem kell.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre!
2: Hobbi rádió.
3: Fogalmam, hogy menjetek ki a busztába.
4: Reklám.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt a Hobby Rádió.

0: Itt a Cocktailban tovább folytatjuk azokat az öltözködési pakikat, aminek a következménye a biztos megbetegedés. Ilyen például a műszálas sapka. A januári mínuszokban elengedhetetlen, hogy a fejét, a füleit és a haját védje valami a hidegtől. De ha sapkát húz, fel kell készülnie arra, hogy zsírosodni és korpásodni fog a haja. Néhány tipp ennek elkerülése érdekében. Fontos, hogy természetes anyagból készüljön, például pamutból ez a sapka, jól szellőző sapkát választom a műszálas anyagúak helyett. A sapkát mindig vegye le akkor, ha fűtött helységben tartózkodik. Ne viselje tehát autóban, üzletközpontban vagy boltokban. Ez is segít abban, hogy elkerülje a zsírosodást, a korpásodást, így a viszkető fejbőr. Azt gondolom, némi odafigyeléssel sok-sok bajt tudunk megelőzni. Nem sokára, néhány zene után itt a Cocktailban a fedetlen nyakról lesz szó.
1: Koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Hobbyradio.hu
3: A rádió.

nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fölemelsz, sokon minden az egyén, és már nem hallok semmit, csak a lélek

0: Igen, itt a koktélban még mindig arról az 5 téli öltözködési bakiról beszélünk, aminek a következménye biztos megbetegedés. Eddig szó volt a csípőnadrágról, a miniszoknyáról, illetve a műszálas sapkáról, most a fedetlen nyakról szólnék néhány szót. Egész télen nyitott kabátban fedetlen nyakkal szaladgál, hiszen önnek úgyis nagyon ellenálló a szervezete. Igen ám, csak hogy a hiányos öltözeten, míg az erős immunrendszer sem segít, ha nem akarja, az évet egy csúnya torokgyulladással kezdeni, akkor egy meleg sálat mindenképpen tekerjen a nyakára. És néhány tipp ezzel kapcsolatban, a kabáton éppen csak átdobott kendőcskék persze nem sokat érnek ilyenkor. Válasszon inkább trendy kötött sálat vagy egy elegáns kasmírból készült kendőt, és találjon ki olyan csomózási technikát, amelyen nem csak a nyakát védheti a hidegtől, de az öltözékét is feldobhatja. Ezzel kapcsolatban segítségül hívhatja akár az internetet, akár a divat lapokat. Úgy gondolom, hogy az interneten, illetve a lapokban biztos talál ilyen csomózási technikákat, és már is, ha őre néznek, akkor azt mondják, hogy milyen csinos ma reggel is.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre!
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Műsorajánló.
4: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
5: Hagyományaink, értékeink Európában.
6: Ahol az érték a mérték.
7: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
2: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
8: Retikül. Szerdán 16 órától.
1: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
1: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.

0: És még mielőtt elköszönnék Önöktől, meg kell említeni az 5. öltözködési baki télen, amit el lehet követni, ilyen a műszálas zokni. Ahogyan a műszálas anyagból készült csapkákban, úgy a műszálas zokniban és harisnyában sem tud lélegezni a láb, az így keletkező nedves meleg környezet viszont éppen ideális a lábgomba számára. A lábgomba egy veszélytelen, ám rendkívül kellemetlen betegség, hiszen a bőr hámlásán túl viszkető, égető érzéssel, sokszor pedig a bőr fájdalmas kirepedésével is jár. A gombásodásnak könnyen elejét veheti, ha odafigyel arra, hogy milyen alsó neműt választ. Csak is természetes anyagból készült zoknit vásároljon. Néhány kép ezzel kapcsolatban. A zokni mellett a cipő minősége is nagyon fontos. Hogy szellőzni tudjon, lehetőleg ne viselje minden nap ugyanazt a lábbelit. A hétköznapokra pedig mindenképpen bőrcipőt vásároljon. Akármilyen csinosak legyenek a műbőr csizmák is és a cipők, a lába sínli meg majd, ha egész nap ilyenekben topog. Ennyi volt a koktél második órája. Én Tóth Mihály Nikolett köszönöm az elmúlt 2x60 perc megtisztelő figyelmét. Remélem, hogy most már nem követnek el téli öltözködési bakit, illetve remélem, hogy ezen túl is sok hasznos információval lettek gazdagabbak. Velem legközelebb egy hét múlva ugyanitt, ugyanebben az időben lehet találkozni. Mindenkinek további jó rádiózást kívánok, a viszonthallásra!
1: Érdekes témák, érdekes emberek, koktél.
2: Kamureklám.
3: Alszol? Nem. Van egy százasod? Alszom.
2: Reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Itt a Hobby Rádió. A hobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
1: A kereszténydemokrata néppárt elvárja Magyar Péter miniszterelnöktől, hogy kérjen elnézést Súlyog Tamás köztársasági elnöktől. A csökkenő magyar kamatkörnyezet most nem kedvez a lakossági befektetőknek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kereszténydemokrata néppárt elvárja Magyar Péter miniszterelnöktől, hogy május 31-ig kérjen elnézést Súlyog Tamás köztársasági elnöktől. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője az alaptörvényt idézte, miszerint a köztársasági elnök személye sérthetetlen. Ez az, amire Magyar Péter is letette az esküjét, mutatott rá. Megjegyezte, Magyar Péter két hete mást sem tesz, mint folyamatosan fenyegeti, sértegeti a köztársasági elnököt. Itt az ideje, hogy Magyar Péter elnézést kérjen Súlyog Tamástól. Magyar Péter megválasztása óta többször jelezte, hogy szerinte Súlyog Tamásnak távoznia kellene, de a köztársasági elnök a mai interjújában kifejtette, hogy ő másként gondolja. 5,5 millió forintra büntette a bíróság, egyúttal pedig bocsánatkérésre kötelezte Pócs János fideszes országgyűlési képviselőt, aki a választási kampányban Rusin Szendi Romulus állítólagos zsírleszívásáról készített becsületsértő videót. A per most zárult le, amikor a Tisza párt már kétharmaddal kormányt alakított, Rusin Szendi Romulus pedig honvédelmi miniszter lett. A képviselő az ítélettel kapcsolatban úgy fogalmazott, 5,5 millió forint a toka leszívás és a véleményszabadság ára. A bíróság szerint Pócs János megsértette Rusin Szendi Romulus becsülethez és emberi méltósághoz fűződő személyiségi jogát, amiért elnézést kellett kérnie tőle, sőt vállalnia kellett, hogy a jövőben nem csinál többet ilyet. A csökkenő magyar kamatkörnyezet most nem kedvez a lakossági befektetőknek. A fix kamatozású lakossági állampapírok kamata 0,5%-kal csökken pár napon belül, közölte az Államadósságkezelő Központ. A május 22-én induló új sorozatokkal párhuzamosan az LKK le is zárja a fix kamatozású lakossági állampapírok futósorozatának értékesítését. A közlemény szerint csak a kamatok csökkennek 0,5%-kal, egyébként a lakossági állampapírok egyéb jellemzői nem változnak. A háború folytatására úszítás Volodymyr Zelenszky ukrán elnöknek az a kijelentése, miszerint Oroszország Fehér Oroszország területéről támadhat Ukrajnára vagy valamelyik NATO tagállamra, jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára. Azt mondta, hogy az ukrajnai béke folyamat egyelőre szünetel, de kifejezte reményét az újraindulásával, valamint azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok folytatja közvetítői erőfeszítéseit. A Moszkvát a Kijevre mért csapások miatt ért bírálatok reagálva azt mondta, hogy az orosz fegyveres erők kizárólag katonai vagy katonai jellegű célpontokat támadnak Ukrajnában. Ezzel szemben az ukrán fegyveres erők továbbra is a békés orosz infrastruktúrára mérnek csapásokat. Napos idő várható kevés fátyol és gomoly felhővel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, legkisebb eséllyel a középső ország részben. Az északias szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható.
0: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 20-án köszöntjük a Felícia, valamint Bernát nevű kedves hallgatóinkat. A Felícia női név latin eredetű, a Félix férfi névből alakult ki, jelentése sikeres, boldog és szerencsés. Ünnepelnek még június 6-án és szeptember 30-án is, becézése Feli, Felike, Lici, Licike, Cia, Ciácska, képviselője a névnek, ön, kedves Felícia. Szintén ezen a napon köszöntjük Bernát nevű kedves hallgatóinkat, a germán eredetű férfi név a Bernard név átvételéből ered, jelentése erős, mint a medve. Ünnepelnek még a Bernátok június 15-én, július 3-án, augusztus 19-én és szeptember 28-án is. Becézése a névnek Berni, Bernátka, Berci, Bercike, Bernó, Bernóka és Bernus, jeles viselője a névnek Baksai Bernát, jogász, Barát Bernát József, szerzetes és ön, kedves Bernát. Ezen a napon köszöntjük még a Balabán, Bernarda, Galamb, Gerle, Hanna, Johanna, Kolomba, Kolombina, Paloma, valamint Tália nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával május 20-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem. 1498. május 20-án Vasco da Gama portugál hajós felfedezte a tengeri utat Indiába Afrika megkerülésével. Calicutnál India délnyugati részén kötött ki, ahol kereskedelmi telepet hozott létre. Aztán ugorjunk a 18. század végére, 1799. május 20-án megszületett Honoré de Balzac francia író. Legismertebb műve az Elveszett illúziók. A 19. századdal folytatjuk. 1825. május 20-án megszületett Antoinette Brown Blackwell, amerikai abolicionista, feminista, lelkész. 1853-ban az első nő volt, akit felszenteltek pappá az Amerikai Egyesült Államokban. 1914-ben írta The Making of the Universe című művét. És maradunk még a 19. századnál, 1894. május 20-án megszületett Adela Rogers St. John's, amerikai újságírónő, aki újságok, magazinok, valamint a rádió és tévéok nyomozó riportere is volt. 1987-ben Living Legacy díjat kapott. A 20. század elejével folytatjuk. 1913. május 20-án meghalt Harry M. Flagler, a floridai Riviera megteremtője és a Standard Oil olajtársaság megálmodója. A szegény származású ám tehetséges és szorgalmas Flagler már 20 éves korára összegyűjtött annyi pénzt, hogy beindíthassa saját kereskedését. Néhány szerencsétlen körülmény miatt azonban többször is a nulláról kellett újrakezdenie mindent. 1866-ban családjával együtt átköltözött Ohio-ból Clevelandbe, és itt rátalált a szerencse. John D. Rockefeller, akit még kereskedő korából ismert, épp olajüzletbe készült belevágni, Flaglernek pedig aranyatérő ötletei voltak. A 20. század közepével folytatjuk. 1947. május 20-án a németországi Messelhausenben meghalt Lénárd Fülöp, magyar származású Nobel-díjas fizikus. És még mindig a 20. században járunk, de már a második felében. 1964. május 20-án megszületett Charles Spencer Diana hercegnő testvére. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
5: Hobby rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Üzenet a Rút könyve első fejezetéből.
1: Rút azt felelte: ne unszolj engem, hogy elhagyjalak és visszatérjek tőled, mert ahová te mégy, oda megyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg, néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott akarok meghalni én is, ott temessenek el engem. Úgy bánjék velem az Úr, most és ezután is, hogy csak a halál választ el engem tőled.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: 2026. május 20-a, szerda. És értük szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazságban. Evangélium Szent János könyvéből, 17. fejezet 11-től a 19. versig. Abban az időben Jézus az égre emelte szemét, és így imádkozott. Szent Atyám, tartsd meg a te nevedben azokat, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Amíg velük voltam, megőriztem nevedben azokat, akiket nekem adtál. Megtartottam őket, és senki más nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az írás. Most te hozzád megyek, ezeket pedig elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Átadtam nekik tanításodat, de a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem tőled, hogy vedd el őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól. Hiszen nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból. Szenteld meg őket az igazságban, mert a te tanításod igazság. Amint te elküldtél engem a világba, úgy küldöm én is őket a világba. És értük szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazságban. Elmélkedés. Jézus főpapi imája folytatódik a mai evangéliumban, nem csak azért könyörög, hogy tanítványai megmaradjanak szeretetében, hanem hogy egyek legyenek, egy közösséget alkossanak egymással. Ez az egység azonban nem pusztán együttműködés vagy békés viszony, hanem részesedés az isteni szeretet egységében. Lényeges, hogy az egység nem emberi erőfeszítéssel jön létre, hanem a Szentlélek ajándéka. Pünkösd közelettével az egység lelkének kiáradásáért imádkozunk. A keresztény küldetés lényege, hogy a hívő ember nem menekül el a világ elől, hanem tanúságot tesz a világ előtt. Az egyház így nem egy menedékhely, hanem a világ közepén élő közösség, amelyet a Szentlélek vezet. Szenteld meg őket az igazságban, mert a te tanításod igazság, kéri Jézus. Az életszentség folyamata nem látványos. Az ige hallgatása, megtartása és az abban való élet napról napra feladat számunkra. A Szentlélek, akire várunk, a szív legmélyén munkálkodik, hogy az ember Istenhez hasonlóvá váljék. Nem tökéletesnek születünk, hanem fokozatosan alakulunk, ez a megszentelődés, az életszentség útja. Aki az evangélium szerint él, az Krisztus lelkületét hordozza. És akkor is hűséges marad, ha a világ nem érti meg, vagy elutasítja. Jézus imája azokért szól, akik küldetést kapnak tőle. Ahogyan ő az Atya küldötte, úgy küldi ő is övéit. E küldetés teljesítéséhez a Szentlélek a belső erőforrás. Uram Jézus Krisztus, te nem azt kérted, hogy vegyen ki minket az Atya a világból, hanem hogy őrizzen meg bennünket a gonosztól. Köszönöm, hogy a te tanításod szerint élhetek, és igazságod által napról napra formálsz. Szentelj meg engem a te igazságodban, hogy ne a világ elvárásaihoz igazodjam, hanem hozzád. Hadd, hogy egységben éljek embertársaimmal, és bennem is működjék a Szentlélek, aki vezet és segít a küldetésben. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
0: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Műsorajánló.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
3: Ne gondold, hogy
2: Omega, Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdély Marian.
1: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
4: A tudomány mai állása.
5: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
5: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
6: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
5: Jó szórakozást!
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
1: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
2: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
7: Tudta ön azt, hogy az Alföldön sokkal magasabb az öngyilkosságok száma, mint Nyugat-Magyarországon? Bács-Kiskun megyében például 100 000 lakos közül 40-en, Békésben 38-an vetettek véget életüknek 2003-ban, míg Győr-Moson, Sopron és Vas megyében 17-en.
2: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.

Sok kérdést már megoldottunk, nem volt soha ilyen jó dolgunk, mégis az ember néha érzi, bosszantó a sehol egy kék lény.

0: Műsorajánló.
1: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
2: Óriási színpad technika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
3: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Life. 3 évtized legendái. A 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
2: UK. Ez a UK Fever Show.
3: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK Fever Show.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió.

kar is laat om één. Jöjj, kedvesem, gyere, mondd el, mit érzel. Az élet nem lányregény. Jöjj, kedvesem,

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló.
0: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
0: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től. A Hobby Rádióban.
3: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
6: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
7: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
6: Pilleso. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
8: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás, a rádióban is.
6: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
9: Jó eséllyel nem lesz új világjárvány a hantavírusból az új egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt szerint. Rekorderejű villám csapott le Kelet-Szlovákiában múlt hétvégén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jó eséllyel nem lesz új világjárvány a hantavírusból az új egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt szerint. Hegedűs azt írta az interneten, hantavírusok világszerte előfordulnak, a legtöbb nem terjed emberről emberre. Szerinte a kór általában fertőzött rákcsálók vizeletével, ürülékével vagy nyálával szennyezett por belégzésével alakul ki. De kivételt jelent az andokvírus, amely ritkán, szoros és tartós kontaktus esetén emberről emberre is terjedhet. Hegedűs szerint ugyanakkor a jelenleg ismeretek szerint az andokvírus nem terjed könnyen alkalmi kontaktus során, nem viselkedik Covid-szerű pandémiás vírusként, ezért rendkívül valószínűtlen, hogy ebből újabb világjárvány törjön ki. Elment a Köccsei piknikre, újévi beszédet mondott Súlyog Tamással idén, ennek ellenére mégsem tartja magát fideszesnek. Ezt mondta Kapu Tibor űrhajós az RTL híradónak. Én a Magyar Nemzet űrhajósa vagyok, tette hozzá, és azt is mondta, hogy még csak Tiszásnak sem gondolja magát dacára, hogy azt írta ki a választás estéjén, hogy a demokratikus Magyarország győzött. Utóbbit ugyanis csak a választási részvételre értette elmondása szerint az űrhajós. Azt mondta, hogy nem pártpolitika az, hogy ott volt a Kossuth téren az új kormány beiktatásán, az ugyanis nem egy pártpolitikai rendezvény volt. Tűzoltók vonultak Salgótarján egyik utcájába, ahol egy autó égett. A Szögverő utca végén lévő járműről kiderült, hogy egy illegálisan működő javító műhely alanya volt. A környéken halomban állnak az autóroncsok, az egyik ilyen éppen bontás közben gyulladt ki. A helyi hivatásos tűzoltók vízsugár segítségével megfékezték a lángokat. Az eset során nem sérült meg senki, közölte Kapás Márton, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Információink szerint a helyszínre a rendőrséget is riasztották az illegális tevékenységgel kapcsolatban, ami miatt a környék lakói már hosszú ideje a hatóságokat is ostromolták. Rekorderejű villám csapott le Kelet-Szlovákiában múlt hétvégén. A különös csapás 22 óra 18 perckor történt a Kassa, Eperjes és Nagy Mihály rajzolt a virtuális háromszög közepén, Bányapatak község közelében. A jelenség hatalmas robajjal járt, 30 kilométeres körben sokak számára okozott viadalmat túlzottan nagy hangereje miatt. Előző nap szintén Szlovákiában a Pozsonyból Kassára tartó repülőjáratot is villámcsapás érte. Az utasok kellemetlen szagra lett lettek figyelmesek, de a gép biztonságosan leszállt, senki sem sérült meg. Napos idő várható kevés fátyol és gomoly felhővel, délután helyenként zápor esetleg zivatar előfordulhat, legkisebb eséllyel a középső ország részben. Az északias szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám.
10: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
11: Vállalkozók, vezetők, értékesítők!

Budapest. Június 3! A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu

0: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
3: Sokszor halljuk a panaszt, hogy fogyatékos emberként nehéz elhelyezkedni, és ha sikerül is, az esetek döntő többségében nem a szakképzésnek megfelelő munkát kapja az illető. Lehet, hogy vállalkozni kellene? Vakmerő gondolat, vagy valódi lehetőség? Vajon elérhetetlen álom az, ha valaki látássérültként szeretne gondoskodni anyagilag is a családjáról, akár ő adjon másoknak munkát? Műsorunkban hallhatnak felnőtt korban megvakult emberekről, akiket a legkülönbözőbb élethelyzetekben ért utól a vakság. Vajon hogyan léptek tovább az életükben, szakmájukban? Gyorsan változó világunkban azoknak is szakmát kell váltani, akik nem fogyatékosok. Milyen az a tanfolyam, amely a megváltozott munkaképességű embereknek nyújt távoktatási formában segítséget, hogy akár vállalkozni is tudjanak? Az internet egyre inkább teret hódít a piac kutatásban és értékesítésben. Milyen lehetőségek rejlenek meglévő képességeink újragondolásában? Ismernek Önök sikeres vállalkozót, aki látássérült? Műsorunkban egy ilyen hölgyet is bemutatunk, aki közel 100 ember munkaadója.

0: egy orvosi műhiba, egy genetikai betegség, a cukorbetegség, vagy egy autóbaleset is elég ahhoz, hogy valaki búcsút intsen az addig jól ismert, látható világnak. Benhart József, Soltész Miklós, Horváth Zoltán és Péterfai Zsolt életét ismerhetik meg.
1: A vakság az később keletkezett, 31 néhány éves koromban, a mozgássérültséggel pedig vele születtem. És ebből kifolyólag én az ortopéd cipészséget választottam, és aztán azon a tájékon, amikor megnősültem, akkor alapítottunk Eszterrel egy vállalkozást. Ebben a vállalkozásban benne volt az ortopéd cipészség, benne volt a biztosításügyi intézéstől kezdve a ruháladáson keresztül szinte minden. Úgy gondoltuk, hogy sok mindent ki fogunk próbálni. És utána az volt, hogy az ortopéd cipészségnek az időszaka lejárt, mert hogy a társadalmi biztosítás kivonult a cipőiparból. És akkor elkezdtünk hálózati értékesítésben dolgozni. Nagyon rövid időn belül 1,5 millió forintos havi jövedelmük lett. Aztán hirtelen megvakultam. Az első 1,5 millió forint után megvakultam. Akkor ebben az üzletben ilyen motivációs előadóként dolgoztam. Többször előfordult, hogy néhány ezer fős tömeg előtt beszéltem. Az életemről, az üzletről, és utána ez akkor azért volt igazán érdekes, miután megvakultam, mert azon csodálkoztak az emberek, hogy ez beszél. Én nekem az volt előtte a dolgom, hogy én voltam a sofőr és a mindenes. Hát utána én már nem tudtam sofőrködni, nem tudtam ezeket a dolgokat megcsinálni, és ez a vállalkozás úgy szépen lassan leépült.
2: Úgy mondanám, 42 éves koromig a látók mindennapi életét éltem. Családalapítás, gyerek, különböző munkahelyek, számítástechnikával, programozással foglalkoztam, és akkor 95-ben ért az a kellemetlen helyzet, hogy muszáj volt rokkantosítani magamat. A szakmámban előtérbe kerülő windowsos, grafikus képernyőfelület lehetetlenné tette, hogy folytassam az akkori munkámat. Alkalmazóknak elvárásait nem tudtam teljesíteni, hogy itt csillogjon, úgy csillogjon. Én még leragadtam, hogy az adatok legyenek jók, megbízhatóak, jó eredmények legyenek. Ők már a programok ruháját, megjelenését is elvárták, aminek már nem tudtam eleget tenni. Lassú szemromlásnak voltam kitéve, de információm nem volt arról, hogy hát csökkenő látás, a látás nélkül tudok-e kezdeni az addig megszerzett szakmai tudásommal.

0: Programozóként engedtem látó életemet, mindaddig, amíg a cukor segítségével erősen meg nem vakultam, lábam is tönkrement, belső szerveim is, úgyhogy most rokkant nyugdíjasként éldegélek, leköltöztem Balaton mellé, családomtól külön, de hát azért tartjuk a kapcsolatot rendszeresen. Már nekem tűnt egy kicsit terhesnek, hogy az egész család, a három lányom és a feleségem körülöttem ugrál, és a programjukat mondják le sorba, hogy mellettem legyen valaki, valamelyik tudjon segíteni, és mondtam, hogy nem, akkor ezt most egy kicsit nem. Én nekem egyedül is kell tudnom léteznem, élnem, és akkor leköltöztem a nyaralóba Balatonra. Csak így külön élek, hogy ne legyek teher a nyakukon.
1: Két évesen vakultam én meg, előttem volt egy látszerész fényképész, egy gépész, egy hivatásos sofőr, mindegyikben dolgoztam is, végzettségem, nyelvtudásaim voltak, később évben az iPhone-nál dolgoztam. Túl sok volt a munka, akkor volt egy szituáció, amikor nem volt helyettesítés, 104 óra nem alvás után, beültem az autóba, mert kellett menjek az iPhone-hoz dolgozni annak idején, elaludtam az autóban.

0: Mit lehet tenni egy maradandó sérülés bekövetkezte után? Szakmát kell váltani? Milyen lehetőségekkel és nehézségekkel találja szembe magát az ember ilyenkor a munkavégzéssel, tanulással kapcsolatban? Kikerülhetetlen a szakmaváltás, vagy esetleg képes lehet valaki saját szakmáját vállalkozási keretek között más formában folytatni? Dr. Derera Mihály, a MEOSZ OTTI, azaz a Mozgássérültek Egyesületeinek Országos Szövetsége, oktató, továbbképző és távmunkaintézetének igazgatója. Az ő vezetése alatt fejlesztik és oktatják azokat az anyagokat, amelyek sérült emberek helyzetén próbálnak segíteni, hogy esélyük növekedjen a munkaerőpiacon történő sikeres részvételre.
1: Egyre kisebb összegekkel és egyre kevésbé gondoskodik az állam még a súlyosan fogyatékos emberekről, hát még azok, akik nem súlyosan fogyatékosak. És ez valahol érthető, nem szimpatikus, de valahol érthető, hiszen a források végesek. Az emberek mégsem fogadták el még, hogy bizony, ez egy olyan kényszer, amiről nem lehet kitérni, nem lehet csak panaszkodni, nem lehet azt mondani, hogy hát én olyan szerencsétlen vagyok, mert levágta a bal lábamat a vonat, és akkor most innentől kezdve gondoskodjanak rólam. Nem fognak rólam gondoskodni, vagy csak egész minimális mennyiségben, és ha nem akarok otthon ülni egész életemben is ezen sopánkodni, akkor nincs más lehetőség, mint hogy dolgozzak. Csak ehhez nagyon-nagyon sok erőfeszítés kell, és sok minden más, és ezt az emberek nem fogadják. Adják el. Nagyon nehéz folyamat egyébként is felnőtt korban ilyen nagy változásokat átélni, fizikailag is, egészségügyi szempontból, szociálisan is, mert hiszen minden megváltozik körülöttem, mondjuk a lerokkan. Hát még ha oktatási szempontból is egészen új dolgokat is újra kell kezdeni. 10 évvel ezelőtt, egy picit korábban, mert az intézet megalapítása előtt már kifejlesztettük az első tanfolyamunkat, méghozzá a vállalkozási ismeretek című tanfolyamot, amit talán elsőként az országban távoktatással kezdtünk el oktatni.
2: Milyen szemléletből fakadt ez? Ugye erre szükség van?
1: Természetesen az országban nagyon sokfajta képzés van, amiben érdemes részt venni, és részt is lehet venni. Vannak emberek azonban, akik egyszerűen fizikai okoknál fogva nem jutnak el egy továbbképző tanfolyamra, sem az alapfokúakra, sem a magasabb szintűekre. Nekik próbálunk, mint egy hézagpotló támogatásként ilyen tanfolyamokat csinálni, és nagyon is arra próbálunk meg koncentrálni, hogy minden tanfolyamunknak valamiféle olyan tudásanyag legyen a vége vagy az eredménye, amit lehet közvetlenül is hasznosítani. A számítógépes alapoktatáson kívül különböző programozási dolgokat tanítunk, és tanítjuk az elektronikus kereskedelmet, az interneten történő pénzkeresésnek a különböző módozatait, volt távmunkás tanfolyamunk, és nagyon sok minden más, mind azt a célt szolgálta, hogy akik ezt elvégzik, azok legalább egy-két lépéssel közelebb kerüljenek a munkaerőpiachoz.
0: Az imént említette azt, hogy vállalkozási ismereteket is oktattak, illetve oktatnak. Ez gyakorlatilag tartalmaz-e speciális elemeket, illetve megoldási javaslatokat mondjuk a mozgássérültek vagy egyéb sérültek vonatkozásában? Tehát gondolok én itt arra, hogy praktikai ötletek, például hogyan oldjam meg azt, hogy olyan helyre is bejussak tárgyalni, ahova egyszerűen kerekesszékkel nem lehet bejutni mondjuk egy padlásszobába.
1: Plusz támogatást ad, hogy hogyan tudom a magam speciális nehézségeit leküzdeni. Most ebben egy dolgot azért tudni kell, hogy a padlásszobába való feljutás, az nyilvánvalóan maximum a levitáció segítségével valósulhatna meg, tehát ezt nem tudjuk tanítani. Azt viszont meg tudjuk tanítani, hogy hogyan lehet például a Skype-on, amin mi is csináljuk ezt az interjút, keresztül kommunikálni másokkal. Például, aki nem lát, annak hogyan kell ügyelni arra, hogy egy társa hogy jelenik meg, hogy hogyan öltözködik. Csak akkor volt olyan szakértő, aki azt mondta, hogy ezt nem szabad beletenni egy tananyagba, mert ez sértő, megalázó. Mi meg azt mondtuk, hogy igen, de aki nem lát, azt meg kell tanítani rá, hogy őt viszont látják, és az ő róla kialakított képet az jelentősen befolyásolja, hogy megfelelőképpen látják-e őt.
2: Milyen személyiségbeli adottság, vagy esetleg szemlélet az, amivel abszolút inkább ne kezdjen el valaki vállalkozni, és milyen szemlélet az, ami segíti, hogy valaki vállalkozó legyen?
1: Hát, ez egy nagyon nehéz kérdés. Nyilvánvaló, hogy ha valaki egy visszahúzódó típus, akkor nagyon nehezen tör be egy piacra, mert nehezen kommunikál új területeken, új emberekkel, nehezen győz meg valakit arról, hogy vásároljanak tőle árut vagy szolgáltatást. Tehát neki akkor ezt nem ajánlanám, de azt gondolom, hogy ezek azért nagyjából elsajátítható. ami inkább veszélyes, az az, hogy Magyarországon szaktudás nélkül próbálnak az emberek vállalkozni. Volt egy tanítványom, aki jó néhány évvel ezelőtt járt egy tanfolyamra, elvégezte a tanfolyamot, de nem talált magának munkát. És aztán egy rendezvényen vagy két évvel ezelőtt találkoztunk. Azt mondta nekem, tanárul, hadd készítsek rólad egy fényképet. De voltál az az ember, aki a legnagyobb változást idézted elő az életembe. Hát én ettől elájultam, és a következőt mondta el, hogy ő akkor nem talált munkát, annak alapján, amit nálunk tanult, nem is tudott később sem elhelyezkedni, de megtanulta azt, hogy azt a gondolatmenetet, hogy újat kell, és váltani kell, és előre kell menni, és minden probléma megoldható. Ebből kifolyólag talált magának egy másik területet, ott is elvégzett egy tanfolyamot, és az már sikerült neki, az már célba juttatta. Állandóan vannak programjaink, a www.meos.hu honlapon van egy távoktatás menüpontunk, ami alatt mindig elmondjuk, hogy mire lehet jelentkezni. Mozgásítek Szövetsége minden tagjának teljesen ingyenes a jelentkezés, de természetesen úgy vagyunk vele, hogyha valaki siket vagy vak, akkor is ugyanúgy ingyen fogadjuk, mert legalább egymással legyünk méltányosak. Ebből kifolyólag természetesen a egészséges azt nem tudjuk fogadni, mert arra már végképp nincs pénzünk. Maga az oktatás, ami évente 10 millió forintos nagyságrend, az a Mozgássértők Szövetségének a pénzéből zajlik. Természetesen pályázatok is szerepet játszottak. Ha valaki tanul, akkor mindig hasznosan tölti el az idejét, mert ha mondjuk olyasmit is tanul, ami éppen nem váltható át 20 forint 30 fillérre, biztos, hogy megnyit előtte gondolatokat és ötleteket is utakat. Annyit még azért a csökkent látóknak hadd mondjak el, hogy sajnos nem minden tananyagunk sem akadálymentes, nem ilyen egyszerű, de én azt gondolom, hogy ők ehhez hozzá vannak szokva, mindenkinek van, aki felolvassa neki, vagy nagyítógéppel nézi, vagy Jaws-zal elboldogul még a nehezebb felületek is, tehát én jó néhány vakot és látássérült embert tanítottam, mert eddig még mindenki valahogy megoldotta, hogy szépen megtanulja a dolgokat.
0: A nők helyzete is nehéz munkaerőpiaci szempontból. Üzleti tanácsokkal is segíti sorstársait a kisgyermekes anyuka, aki egyébként pszichológus és pedagógus végzettséggel is rendelkezik. Most velünk is megosztja tapasztalatait az internet által elérhető lehetőségekről. Vida Ágnest hallják.
3: 2005-ig alkalmazottként dolgoztam, amikor elmentve is megszületett az első kisfiam. Írtam újságoknak cikkeket, meg hasonlók, de rájöttem, hogy ez igazából bár nagyon gyerekbarát munkakör, és teljesen lehet végezni gyerekek mellett is, de van benne egyfajta bizonytalanság. Az, hogy az ember mindig attól függ, hogy éppen akkor milyen lehetőségek vannak, amit meg lehet csinálni, és ez a nagyban befolyásolja a bevételeket, és ezután kezdtem el megtanulni azt sokféle forrásból, hogy hogyan lehet az ember úgy vállalkozó, hogy biztosabb jövedelmei vannak, és akkor elindítottam az első honlapomat, és amikor láttam, hogy ez nagyon szépen beindult, és rengeteg embert érdekelt. Eredeti szakmám az gyerekpszichológus, ennek kapcsán kezdtem én a gyerekekkel, meg a babákkal foglalkozni ezen az oldalon. Akkor gondoltam úgy, hogy az üzleti ismereteket is jó lenne megtanítani az anyukáknak, mert nagyon sokan kérdezték, hogy hát hogy csinálhatnának ők is egy hasonlóan sikeres honlapot, meg nagyon sok anyuka panaszkodott, hogy nincs lehetősége visszamenni a munkahelyére, kirúgják a gyes alatt már, vagy még a gyes előtt, még a terhesség alatt, szóval mindenféle csúnya történeteket meséltek, és nem igazán vannak utána lehetőségek, tehát évekig tart, mire sikerül megint elhelyezkedni, kompromisszumokat kell kötni, tehát mondjuk sokkal jobb végzettséggel, meg tudással, tapasztalata rendelő anyukáknak sokkal rosszabb munkahelyekre kell visszamenni.
2: Ki hívta fel rá a figyelmedet, hogy egyáltalán ilyen úton indulj el?
3: Igazából sehonnan. Én eleve nagyon szerettem az internetet, meg nagyon sokat mozgolottam már az internet házatáján, tehát így a munkámból adódóan is sok mindennek kellett az interneten utána nézni, és én úgy gondoltam, hogy ez a könnyen elérhető eszköz, egyre többen használják, minden arra mutatott, szakkönyvet is rengeteget láttam, ami azt jósolta, vagy azt mondta, hogy az a trend, hogy előbb-utóbb minden az internetre megy át. Menet közben találkoztam azért olyan online vállalkozókkal, akik már online vállalkoztak, tehát valamilyen honlapot csináltak, webshopot csináltak, portált tartottak fönn, és láttam, hogy ez működőképes üzleti módon. modellek vannak a háttérben. Tehát amiben nagyon hamar beletanultam, az maga az, hogy ez egyfajta online piackutatási módszertan, amit meg lehet tanulni, hogy utána nézd annak, hogy az embereket milyen témák érdeklik, milyen fajta termékeket vásárolnak az interneten. Erre rengeteg statisztikát lehet keresni vagy találni.
2: Milyen szaktudás lehet értékesíteni? Határa csillagos ég, vagy azért egy bizonyos körbe azért behatárolható?
3: Nagyon sok bölcsészt ismerek, aki vagy tanárt, aki nem igazán talált lehetőségeket, és elindult ebbe az irányba, mert mondjuk csak nagyon jól tud írni, vagy nagyon érdekli egy téma. Például tudnám mondani, van egy tanár ismerősöm, aki elindított. A szülőknek megtanítják, hogy az óvodásoknak hogyan tanítják különféle természeti ismereteket, az óvónőknek meg megtanítják azt a folyamokon, hogy hogyan érdemes, milyen módszerekkel természeti ismeretet tanítani az óvodásoknak.
0: De azért tegyük hozzá gyorsan, hogy nem minden szakma az, amit lehet interneten üzni, hiszen ugye a takarítás vagy a kőműves munkálatok azért nem távmunkában végzendőek, tehát mindenképpen
3: ez nem,
0: egy
3: de olyan... Nyilván van olyan szakmák, amihez oda kell menni, viszont amire itt nagyon jó lehet az internet, hogyha például néhány kismama kitalálja, hogy ők közösen indítanak egy babysitter szolgálatot vagy takarító céget, akkor nagyon jól tudják marketingezni az interneten keresztül, meg föl tudják mérni az igényeket, hogy mire lenne igény. Tehát mondjuk egy takarítónő is mondhatja azt, hogy ő, mit tudom én, csak bizonyos fajta takarításokat vállal, csak nagy takarítást. Vagy volt egy nagyon jó példám, volt egy kedves ügyfelünk, aki nővér volt, nyilván a házi ápolás se lehet csak online megoldani, személyesen oda kell menni, de föl tudta mérni, hogy melyik területeim van igény az országban, milyen fajta szolgáltatásokra lenne igény, és több ügyfelet is tudott találni, ahova aztán el tudtak menni többen nővérek, ilyen házi nővéri szolgálatot, ápolónői szolgálatot végezni. Hogy az ember azt gondolja, hogy hát én mindenre képes vagyok, majd én mindent megcsinálok egyedül, és azért egy idő után bárki, akivel mármilyen vállalkozásba fog, azért elkezd elmagányosodni, mert bebizonytalanodik, hogy jól csinálom ezt, biztos, hogy ezt kell csinálni, lehet, hogy másképp csinálom, lehet, hogy mást kéne csinálom, és ezért jó összefogni, akár mondjuk hárman, négyen, és vagy mindenki a saját kis dolgát csinálgatja, csak a szakmai részét osztjuk, tehát hogy én most ezt olvastam, ezt hallottam, ezt én így oldottam meg, én meg vele dolgoztattam, és az jó volt. Tehát, hogy az emberek így kollektíven, amit a marketinggel, online marketinggel kapcsolatos tudást, vállalkozással, könyveléssel, ügyintézéssel kapcsolatos tudást összeszednek, azt megosszák egymás között, mert ez nagyon segíti az egész közösséget, mindenki gyorsabban halad a sajátjában előre. Illetve abban is van nagy lehetőség, hogy ugyanazt egy vállalkozást építeni többen. Például a kismamák körében láttam ilyet, hogy összefogtak, és mondjuk azt mondták, hogy közösen vállalunk gyerekfelügyeletet, én inkább délelőtt szoktam ráérni, én délután, tehát közösen megszervezték a gyerekfelügyeletet. Sok mindenbe lehet egymásnak segíteni, mi ezért indítottuk nem régiben fórumot, illetve ezért jók a különféle közösségi oldalak, mert itt is sok mindent meg lehet beszélni. Sőt, mi szervezünk egy ilyen havi találkozót is, ahova bárki eljöhet teljesen ingyenes személyesen, és ott mindig egy kiemelt téma van, de ezen kívül, amit a kapcsolatban megvitatunk, mondjuk azt, hogy hogyan árazzuk a termékeket, amit ott megvitatunk, azon kívül még mindig megvitatunk mindenféle mást is, és ott nagyon sok hasznos tudás mik össze, mert minden vállalkozó másként látja a maga oldaláról.
0: Vajon az internetes munkával lehet-e ugyanannyit keresni, mint mondjuk az offline, tehát a nem internetes munkával?
3: Lehet, abszolút lehet, sőt, hát én azt tapasztalom, igazából ugyanúgy föl lehet építeni egy működő vállalkozást, ami több alkalmazottat foglalkoztat. Ez a saját példánk is, tehát nálunk is már többen dolgoznak. Azon a vállalkozáson, amit én teljesen egyedül indítottam, és minden egyedül csináltam benne az elején, illetve én azt látom másoknál is, hogy tényleg akár egy ilyen 10-15-20 fős vállalkozás is köré tud épülni egy ilyen internetes vállalkozásnak.

0: Látássérültként is érhet el valaki komoly sikereket az üzleti életben? Vajon léteznek speciális helyzetek, mellyel másoknak másképp kell megbirkózni? Udvardi Katalin egy nyelviskola vezetője, aki maga is tanít.
1: Milyen körülmények között született meg az a gondolat, hogy elindítsd ezt a nyelviskolát?
2: Ez abban az időben volt, amikor meg kellett tanulnunk, hogy mi az, hogy bevallani, adóbevallás, stb. Tehát tulajdonképpen 92-ben, de akkor az elsődleges célja nem a vállalkozás, hanem az én kiegészítő tevékenységem törvényesítése volt.
0: Tehát gyakorlatilag kényszervállalkozás.
2: Abszolút, azért, hogy nekem azon ne kelljen izgulni, hogy jönnek magántanítványok, és akkor a szomszéd feljelent, nem jelent, stb. Meg hát egyáltalán. És akkor 92 és 94 között ez úgy ment, hogy csak én voltam a tanár. 94-95-ös tanév volt az első olyan, hogy akkor kettő kollégát már mi foglalkoztattunk, és akkor onnantól kezdve az igazság, hogy ez egy sikertörténet. Most ezt nagyon szerénytelenül mondtam, de gyakorlatilag most megközelítőleg 100 tanárral dolgozunk. Amikor már a vakság egyértelmű lett, akkor a specializációt a saját érdekemben, meg a saját megváltozott körülményei miatt az angol felé navigáltam. Tehát én rendesen végeztem először angol történelem szakon, utána pedig már később általános és alkalmazott nyelvészet szakot is elvégeztem.
0: Nem volt furcsa az, hogy egy nyelviskola vezetője gyakorlatilag vak?
2: Hát mindig meg kell harcolni. Általában ezeken a tárgyasokon, ahogyha megyünk a látósegítővel, akkor azért az elején ugye bemutatkozunk, és akkor a látósegítő felé kezdik mondani, amit akarnak. De amikor kiderül, hogy arra a válaszra, hogy és akkor a szakképzési hozzájárulás terhére hogyan tudjuk elszámolni, akkor a választ nem az asszisztens adja, hanem én. És akkor, amikor utána arról van szó, hogy akkor a számonkérésnek milyen metódusai vagy valami, tehát amint mondom megközelítőleg a szakmára kerül a sor, és körülbelül egy olyan 5-6 percen belül kiderül, hogy az érdemi válaszokat én adom, akkor azért ebbe bele szoktak törődni.
1: Mi a sikernek, a te sikerednek a titka?
2: Nagyon sok sikerélmény van, és nagyon jó érzés. Tehát, hogyha valaki ezt a döntést meghozza, hogy maga keresi magának a munkát, és hogy maga intézi az életét, ezt meg lehet tanulni, de azért egy kicsit ehhez rátermettség is kell. Az egy nagyon fontos dolog, hogy a kollégákat úgy válasszuk meg. Tehát, hogy a becsületesség és a emberi pozitív tulajdonságok dominanciája legyen a HR politikának a lényege. Itt nagyon sok pénzforgalom van nálunk, készpénzforgalom is elég komoly, tehát nem csak banki transfer, hanem a hallgatóknak, akik lakossági csoportokba jelentkeznek, 80%-a bejön és készpénzben fizet, amire mi megszámoljuk a pénzt, berakjuk a pénzt, arra kiállítjuk a számlát, stb. Az, hogy a közvetlen munkatársak azok emberileg becsületes emberek legyenek, az fontosabb kell, hogy legyen, mint hogy gyorsan gép. Tehát nagyon érdekes, hogy a professzionalizmus és az emberi kvalitásoknak valami olyan összhangját kell megtalálni, ahol szerintem, ahol a főnök vak és maximálisan kiszolgáltatott a munkavállalóinak, tehát a beosztottjainak, hogy így mondjam, akkor az, hogy azok rendes, becsületes emberek legyenek, az még fontosabb. Hát mindenhol fontos lenne minimális vállalkozói jogi ismereteket, tehát ezeket kaphatnánk mi is. Szóval nagyon sok tanulnivaló van, mint vállalkozói ismeret, hogy mennyire kell belefolyni, mennyire kell ott lenni, mennyire kell megtanulni a munkát delegálni, hogy kell számon kérni. Tehát itt olyan ezer terület van, amit meg kell tanulni akkor, ha ezt jól akarod csinálni, hogy azt el sem lehet egy riportban mondani. Iszonyatosan fontos a precizitás. Nincs az, hogy nincs kedve mit ezt most iktatni, vagy rendbe rakni, vagy bejött egy árajánlatkérés, de nem reagálok azonnal.
1: Az internet eszközeit mennyire tudjátok kiaknázni mondjuk a hirdetésben?
2: Most például a honlapunkat teljesen átszerkesztjük, és sokkal interaktívabbá blogokat, fórumokat teszünk. Tehát el kell menni ebbe az irányba, hogy azért nekem ez egy új médium, hát én 54 éves vagyok, tehát én azért nem az internet tipikus generáció, nekem erről meg kellett győződnöm, hogy tényleg, amikor jönnek a szintfelmérőre a hallgatók, akkor minden második az azt mondja, hogy honnan hallott a nyelviskolánkról, az internetről. Én azt gondolom, hogy ezt muszáj elfogadnunk, próbálkozunk, én nem nagyon értek hozzá, a kollégák közül azért van, aki már ehhez érteget.

műsorunk elején bemutatott emberek jelenéről, tovább lépési kísérleteiről, terveiről hallhatnak most. Péterfai Zsolt, Benhart József, Horváth Zoltán és Soltész Miklós gondolatai következnek.

0: óvás egy új medetbe került, és akkor a nyolymaster után nyilván jött a főiskola. Vannak sikerélmények, az legapró siker is olyan nagy tud lenni, hogy amikor elérsz, mint tudom én, A pontból B pontba egy időre, és csak egy példa volt. És az első szempont, hogy nekem az volt, hogy ne mozgassak feleslegesen embereket. Én amikor azt mondtam, hogy nem tudok átkelni az Erzsébet utcán, képtelenség, ilyen hülyeséget kitalál ki, hogy menjek át a négysávos úton, ugye? Fehér bottal. Hát most már nincs ilyen kérdés nyilván. De akkor ez nekem olyan volt, mintha valaki azt mondta volna, hogy ugorjam át a Grand Canyon, tehát így nekifutásból. És azt látom, hogy nagyon sokan még belesüppednek a fotelba, és így ott ragadnak, mert a családnak az a jó, ha ott látom nyugodtan az én szárnyaim alatt, az mert akkor nem érheti baj. És amikor kimegy az ajtón fehér bot, akkor jaj, a legkedvesebb barátom, vele mindenképpen egy pábról egy ételemről álmodtunk, addig élünk, ameddig meg nem lesz, csak közben megbukultam, aztán utána is próbáltuk, nem sikerült. Optikus már nem tudnék lenni. Volt már egy kolléganő már, aki akkor tanult, amikor én segítettem neki, hogyan kell. Még azt is, hogy kell fogni a lencsét. Már vakoltam. Volt egy ilyen lapos időszak, amikor így azt gondoltam, hogy minek tovább, soha többet semmit, és akkor belevágtam. Földet vásároltam, a kulicát kezdtem el termeszteni, 6 hektáron, 30 hektár lett, amire kiszálltunk belőle. Dolgozom egy gyermek otthonban, ami speciálisan magatartása, vagy diszociális tüneteket mutató gyerekeknek a gyermek otthona. Ott eddig dolgoztam, mint pedagógus, utána csoportvezető helyettesként és most pszichológusnak lettem a Van Zsáva elsőjétől. Kiszálltam mindenből, mert amit most csinálok, tehát hogy egy gyerekkel foglalkozol, pláne 72-vel, oda vagy odafigyelsz, vagy ne csináld. De hogyha arról lenne szó, hogy megszűnne holnap a munkám, én pontosan tudom azt, hogy az első munkám úgy alakult, hogy nem vettek fel sehová, és csináltam egy vállalkozást valakinek a nevére, oda felvetettem magam dolgozónak, és együttműködési szerződéssel elkezdtem a saját szakmámon dolgozni.
1: Megvakulásom után egy évvel megszületett az első könyvem. Ki kellett fejeznem magam, mert most vagy megbolondulok, vagy elkezdek írni. A műtéti műhibából bírósági ügy lett, és azt mondta az ügyvéd, hogy fogalmazza meg, hogy mi történt velem. És hogy elkezdtem megfogalmazni, gyakorlatilag egy könyv született belőle. Ennek a címe a életrajza vagy életalátás után. Mi még nem tudtunk megélni ebből. 2 évvel ezelőtt kijöttünk Angliába. És akkor elkezdtem én gitározással foglalkozni, lett egy tanítványom. Nem lehet abba hagyni, ez annyira jó. Később megszületett egy második könyvem, és gyakorlatilag most kerül kiadásra majd az első könyvem, és a másodiknak a szerkesztése zajlik. Illetve menet közben írtam verseket, meg egy pár novellát, és az CD-n is megjelent. A második könyv az a londoni beszámolók, ami még csak kéziratban létezik, az az angliai életünk kezdetétől egészen mostanáig. A terveim azok arról szólnak, hogy szeretném a könyveimet kiadni, szeretnék Magyarországon könyvbemutatókat tartani, ezzel együtt árulni is a könyveimet. Szeretném a könyveimet lefordítatni angolra, Angliában is kiadatni a könyvet, mert itt sokkal nagyobb piaca van az ilyen éles sztoriknak. Itt ez divat. A másik vonal pedig a zene. Zenét tanulok, gitározom és a szolfést. Az a tervem, hogy egyre több tanítványom legyen. Egyelőre csak egy van, zenélni szeretnék, de ha a kényszer úgy hozza, akkor elmegyek zongora hangolónak. Az az érzésem, hogy erre nem lesz szükség. Mert ha bejön a gitároktatás, akkor ebből szépen el tudom magamat tartani, vagy legalábbis szépen elfoglalom magam. Az én könyvem az nem csak sima könyv, hanem életbizonyságok. Én hiszek Istenben, és nagyon szeretek Istenről beszélni is. Hosszú távú üzleti kapcsolatok azok alapvetően a megbecsülésen, a szereteten, a bizalmon alapulnak. És ha ezt nem tudom kiépíteni, akkor nem vagyok vállalkozó.

én mióta vak vagyok, semmit nem csinálok, csak itt élvezem a hatalmas nyugdíjamat. Amiket én írogatok, azok olyan adhok, eszembe jut régi történet, kiszínezem kicsit, jó pofának tűnik, aztán nevessetek rajta párat, és részemről ez ennyi, tehát én nem is gondoltam én ezt komolyabban. Ha valaki odajön és azt mondja, hogy add ide az írásaidat, akkor kap egy csomagot, kezdjen vele valamit, és ha sikerült, akkor örülök, hogyha nekem is juttat bele valami kis pénzt.

0: Látszott, hogy ideg mozog a föld, nem kap állami segítséget a foglalkoztató alapítványom, akkor elkezdtem gondolkodni, hogy ettől nem áll meg a világ, meg kell nézni, hogy milyen más forrásokból tudom biztosítani azt a plusz költséget, amit szükségnek kirettem. Továbbra is valamilyen formában a tanítás lenne a súlyponti dolog, a más abban lenne, hogy nem másnak lennék alkalmazottja, foglalkoztatottja, hanem saját magam, mondjuk egy vállalkozás keretén belül oldanám meg. Én már 92-ben csináltam egy betéti társaságot barátommal, belekóstoltam, hogy hogy működik, ha mondjuk egy ilyen társas vállalkozásba csinálok valamit. Könyvelés, adózás, jogszabályok, mi mindenre kell figyelni, mi mire nem kell figyelni. Most ennek egy másik változata az egyéni vállalkozás irányába kacsingatok, aminek a megszerzéséhez biztos, hogy például egy ilyen e-mailes tanfolyam anyagának tanulmányozása, ezeknek a tanfolyamoknak valamilyen hozzáférhetősége segíti, gördülékenyebbé teszi az én dolgomat. Ne azt nézzük, hogy mi minden akadály van, nehézség van, jaj, ez micsoda csapások ér, hanem próbáljuk azt a bizonyos, nehezen megfogalmazható pozitív hozzáállást kialakítani magunkban, megpróbálom, megcsinálom, túl leszek rajta. Enélkül nem tudunk változtatni a pillanatnyilag meglévő, kevésbé megfelelő helyzetünkön. És ez a vállalkozás is valahogy úgy megy, hogy sok mindent meg lehet hallgatni, el lehet töprengeni rajta, de igazándiból magammal kell elbeszélgetnem, megdöntenem, hogy ezt akarom csinálni.
1: Tegyük fel újra a kérdést. Vakmerő gondolat vagy valódi lehetőséget, valódi kiutat is jelenthet, ha valaki elhatározza, hogy vállalkozóként folytatja munkáját. Hallhattunk példaértékű emberek életéről, megoldásokról, tanulási lehetőségekről. Az internet eszköze új távlatokat nyithat, de vajon az elhatározáshoz szükséges lelki állapot egy tragédiát követően mennyi idő után lesz része életünknek? Ki és hogyan tud ebben segíteni? Ez talán egy másik műsor témája is lehet.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló. Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
1: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
2: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
4: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
5: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
6: Hagyományaink, értékeink Európában.
7: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
8: Műsorajánlót hallottak.

0: Plájó, a feldolgozások műsora minden szombaton.
1: Nekem ez így jó.
0: 15 órától. Csák Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
2: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap léptől.
5: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
5: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
1: Jó eséllyel nem lesz új világjárvány a hantavírusból az új egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt szerint. Rekorderejű villám csapott le Kelet-Szlovákiában múlt hétvégén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jó eséllyel nem lesz új világjárvány a hantavírusból az új egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt szerint. Hegedűs azt írta az interneten, hantavírusok világszerte előfordulnak, a legtöbb nem terjed emberről emberre. Szerinte a kór általában fertőzött rágcsálók vizeletével, ürülékével vagy nyálával szennyezett por belégzésével alakul ki. De kivételt jelent az andokvírus, amely ritkán, szoros és tartós kontaktus esetén emberről emberre is terjedhet. Hegedűs szerint ugyanakkor a jelenleg ismeretek szerint az andokvírus nem terjed könnyen alkalmi kontaktus során, nem viselkedik Covid-szerű pandémiás vírusként, ezért rendkívül valószínűtlen, hogy ebből újabb világjárvány törjön ki. Elment a Köccsei piknikre, újévi beszédet mondott Súlyog Tamással idén. Ennek ellenére mégsem tartja magát fideszesnek. Ezt mondta Kapu Tibor űrhajós az RTL híradónak. Én a magyar nemzet űrhajósa vagyok, tette hozzá, és azt is mondta, hogy még csak Tiszásnak sem gondolja magát dacára, hogy azt írta ki a választás estéjén, hogy a demokratikus Magyarország győzött. Utóbbit ugyanis csak a választási részvételre értette elmondása szerint az űrhajós. Azt mondta, hogy nem pártpolitika az, hogy ott volt a Kossuth téren az új kormány beiktatásán, az ugyanis nem egy pártpolitikai rendezvény volt. Tűzoltók vonultak Salgótarján egyik utcájába, ahol egy autó égett. A Szögverő utca végén lévő járműről kiderült, hogy egy illegálisan működő javító műhely alanya volt. A környéken halomban állnak az autóroncsok, az egyik ilyen éppen bontás közben gyulladt ki. A helyi hivatásos tűzoltók vízsugár segítségével megfékezték a lángokat. Az eset során nem sérült meg senki, közölte Kapás Márton, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Információink szerint a helyszínre a rendőrséget is riasztották az illegális tevékenységgel kapcsolatban, ami miatt a környék lakói már hosszú ideje a hatóságokat is ostromolták. Rekorderejű villám csapott le Kelet-Szlovákiában múlt hétvégén. A különös csapás 22 óra 18 perckor történt a Kassa, Eperjes és Nagy Mihály rajzolt a virtuális háromszög közepén, Bányapatak község közelében. A jelenség hatalmas robajjal járt, 30 kilométeres körben sokak számára okozott viadalmat túlzottan nagy hangereje miatt. Előző nap szintén Szlovákiában a Pozsonyból Kassára tartó repülőjáratot is villámcsapás érte. Az utasok kellemetlen szagra lettek figyelmesek, de a gép biztonságosan leszállt, senki sem sérült meg. Napos idő várható kevés fátyol és gomoly felhővel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, legkisebb eséllyel a középső ország részben. Az északias szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
3: Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
4: Köszöntöm Önöket, szép napot és mézédes ételeket kívánok mindenkinek, mézédeseket, mert hogy javarészt mostanában azért mézédes dinnyéket eszegetünk, hiszen más nem is nagyon kívánunk, ugye ebben a nagy melegben. A dinnye azonban nagyon, de nagyon jól esik. A görög dinnyéből sok mindent nem lehet készíteni, persze készíthetünk belőle salátákat, elsősorban gyümölcssalátákat, beletehetjük például a görög gyümölcslevesbe is, abban is nagyon finom, de a sárga dinnyéből azért már extravagánsabb, különlegesebb, finomabb és laktató ételeket is készíthetünk. A mai alapanyagunk tehát itt a Zamatban a sárga dinnye lesz. Én Kis Kata vagyok, és remélem, hogy velem tartanak.
0: Hobby Rádió!
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem, esküszöm.
7: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Mézédes, összetéveszthetetlen illatú, gömbölyű formájú, csupalé, napsárga csemege, vagyis sárga dinnye. Ez a zamat mai témája. Legalább 5000 éve ismerjük. Az egyiptomi sírok falfestményein is találunk rá utalásokat. A legkorábbi írásos emlékeink pedig Perzsiából származnak egy gyümölccsel kapcsolatban, amelynek az ős hazája valószínűleg India. De vannak más elképzelések is, biztosat nem tudunk, hiszen termesztése mindenhol sikeres volt, főként a melegebb égtájakon, de a nemesítésnek köszönhetően már az északi országokban is szép termést ad. Ja, és képzeljék, az amerikai földrészre a történet szerint úgy került, hogy a tengerészek, mármint Kolumbusz tengerészei, vittek magukkal az útra. És amikor megérkeztek, eszegették a sárgadinnyét, a magot pedig szokásukhoz híven a földre köpködték, és a következő évben már lehetett is szüretelni. Azt mondják, a sárgadinnye a napfény íze. És ez nem csak a tekintetből igaz, hogy napsárga, és tényleg olyan érzése van az embernek, amikor megízleli, hogy a napfénybe harap bele, hanem azért is, mert magas a bétakarotin tartalma, amiről ugye tudjuk, hogy segíti az egyenletes barnulást is. 100 g-nyi sárgadinnye elfogyasztásával 3 mg karotinhoz jutunk. Ráadásul a bétakarotin növeli az immunrendszer ellenálló képességét is, úgyhogy ezért is érdemes sok-sok sárgadinnyét fogyasztani. Foszfor, cink, kálium, kalcium, króm, magnézium, mangán, nátrium, réz, vas, a B1, B2 és C-vitamin tartalma szintén jelentős. Előszeretettel ajánlják fogyókúrázóknak is. Nem véletlenül, hiszen mindössze 39 kalória az energiatartalma, és éppen ez az, ami miatt a szakemberek nem javasolják a sárgadinnye kúrát 3 napnál tovább tartani, mert annyira kevés benne a kalória, hogy 3 napon túl ártalmas lehet. Fontos megjegyezni azt is, hogy szénhidrát tartalma magas, ezért a cukorbetegeknek nem javasolt nagy mennyiséget fogyasztani belőle. Víztartalma miatt viszont kimondottan jól esik ebben a kánikulában, főleg jól behűtve. A magas rosttartalom segíti az emésztési folyamatokat is, és a pattanásokat is elmulasztja, akár belsőleg, akár külsőleg alkalmazzuk. Pakolást készítve belőle. A piacon sárgadinnyét választani nem kopogtatással kell, az orrunkra kell bíznunk magunkat, a gyümölcs illatáról ugyanis meg lehet állapítani, hogy az jó-e vagy sem. Hogyha pedig megvettük, akkor gyorsan hűtsük le és fogyasszuk is el minél előbb. Ne tartsuk sokáig a hűtőbe, mert attól a gyümölcs húsa kicsit szivacsossá válhat. Bár leggyakrabban magában fogyasztjuk, sajtok, húsok, sonkák, szalámik mellett is remek ízfokozó. Na és főzhetünk és süthetünk is belőle. Erről szól majd az előttünk álló csak nem 2 óra.
1: Hobbi rádió.
2: Fogalmazni, menjetek ki a busztába!

0: Önök a Zamatot hallgatják, és ugye tudják, a Zamatot megtalálják a Facebookon, és hogyha önöknek is van egy jó kis sárgadinnye receptje, akkor azt mindenképpen osszák meg velünk is. Nekem is van jó pár receptem, ezek kipróbált, jól bevált receptek, úgyhogy jó szívvel ajánlom mindenkinek. Sárgadinnye levest készíteni szerintem mindenki próbált már. Nagyon egyszerű dolgunk van, hogy a sárgadinnye levest akarunk készíteni. Ráadásul ennek is számtalan módja van. Felaprítjuk a sárgadinnye húsát, beletesszük a turmixgépbe, leturmixoljuk, fölöntjük egy kis tejjel, tejszínnel, esetleg ízesítjük ki ezzel, ki azzal. Van, aki mentalevéllel, van, aki bazsalikommal, van, aki egy kis mézzel ízesíti. Persze van olyan, aki málnát vagy medgyet tesz a sárgadinnyelevesbe. Ez is nagyszerű megoldás. Én most egy fehérboros sárgadinnyelevest hoztam önöknek, ami kefirrel készül és fagylalttal tálalódik. Egy sárgadinnyére van szükségünk, 2 deci kaukázusi kefirre, 2 deci tejre, 2 deci muskotályos borra, 2 teáskanál mézre, 1 citromra, 5-6 mentalevélre, illetve kell egy kevés gyömbér, porcukor, ízlés szerint, egy késhegyi vaníliás cukor, 1 szál menta, és fejenként 2 gombóc vaníliafagylalt és 1 gombóc eperfagylalt majd a tálaláshoz. Na először is a dinnyét megfelezzük szépen óvatosan, mert hogyha szép sárgadinnyét sikerül választanunk, akkor érdemes a sárgadinnye héjában tálalni majd ezt a levest, úgyhogy úgy igyekezzenek elvágni, hogy tényleg 2 szép kis félgömb maradjon a dinnyéből. A magját eltávolítjuk, a húst pedig szépen kikanalazzuk, megízesítjük a gyömbérrel és a mentalevelekkel, amit apróra vágunk, hozzáadjuk az apróra vágott gyömbért és mentalevelet, beletesszük az egészet egy keverő edénybe, beleöntjük a citrom kifacsart levét és a többi hozzávalót is. Majd elővesztük a botmixerünket, összekeverjük, és néhány órára betesszük az egészet a hűtőszekrénybe. Amikor jól lehűlt, akkor tálalhatjuk a sárgadinnye héjban, és akkor ugye mosogatnunk sem kell utána, vagy kelyhekben. El ne felejtsük a fagylalt gombócokat a tálaláskor beletenni. A levesbe ugye fejenként 2 gombóc vanília és 1 gombóc eperfagyi megy bele. Díszítésnek pedig mehet a tetejére is ment a levél, vagy esetleg tejszínhab. Egyébként mindenfajta sárga krémleves feldobható egy kis darab mentalevéllel vagy tejszínhabbal, sőt, a felvert kemény tejszínhabból kis felhőket is szaggathatunk a levesbe, illetve hogyha egy picit hígabbra sikerül a leves, akkor kiváló hozzá a tojásfehérjéből főzött habgaluska. Remélem, hogy ezt is kipróbálják.
1: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

Önök az Amatot hallgatják, benne pedig a mai alapanyagunk a sárga dinnye. Sárga dinnyéből kiváló előételek készíthetők. Például tálalhatjuk a karalábé vájóval kikanyarintott kis dinnyegömböket kecske sajttal, de talán önök is kóstolták már a pármai sonkába csavart dinnyecsíkokat. Nagyon egyszerű, felvágjuk gusztusos kis szeletekre a dinnyét, és egyszerűen körbetekerjük a sonkával. Természetesen nem csak pármai sonkát használhatunk hozzá, de nyilván azzal a legfinomabb. Viszont a sárga dinnye egyéb húsokhoz is remekül illik. Ezt igazolja a következő leves recept is. Azok, akik hozzám hasonlóan rajonganak az eklektikus ízvilágért, nagyon fogják élvezni a csirkecsíkokkal főzött dinnyelevest. Ehhez egy darab körülbelül 1 kilós sárga dinnye kell, 3 deci főzőtejszín, 1-2 evőkanál citromlé, kristálycukor, 2 szem csillagánizs, 1 evőkanál szeletelt friss gyömbér, 4 ág koriander, 30 deka csirkemellfilé, só, illetve ízesítésnek használhatunk még hozzá erős paprikát. Ez alkalommal is megpróbáljuk óvatosan elvágni a dinnyét, mert szükségünk lesz még a dinnye héjre a tálaláshoz. A húsából karalábévájóval kiváljunk 12 golyót, ezeket félre is tesszük, ez lesz majd ugyanis a levesünkben a díszítés. A megmaradt gyümölcshúst pedig kiváljuk a héjból, és ezt fogjuk majd megfőzni. Ugye 3 deci főzőtejszínt használunk, ebből 2 decivel főzzük először a dinnyét, 2 deci tejszínt, a citromlevet összeturmixoljuk a gyümölcshússal, majd beleöntjük egy lábasba. Megkóstoljuk, mert előfordulhat, hogy a dinnye nem elég édes, úgyhogy egy kevés cukrot adhatunk hozzá nyugodtan, hogy egy picit édesebbé varázsoljuk az egészet, aztán beletesszük a fűszereket, a csillagánist, a gyömbért, a koriandert, beletesszük a levesünkbe, és 10 percig főzzük, majd 10 perc után ezeket a fűszereket eltávolítjuk. Hogy ne kelljen halászni, nagyon ötletes megoldás, hogyha egy tejatojásba szórják bele ezeket a fűszereket, abba teszik bele, és így lúgatják bele a levesbe, így egyetlen mozdulattal kivehető belőle, hogyha már nincs erre szükség. Na, ezután jön a hús. Vékony csíkokra felvágjuk a csirkemellfilét, és beletesszük a levesbe. Egy kevés sót tegyünk bele, mert ugye só mindenbe kell, és főzzük addig, amíg a csirke megpuhul. Végül az 1 deci megmaradt tejszínnel felöntjük, egyet kavarunk rajta, de akkor már nem forraljuk, és már lehet is tálalni. Tányérnak pedig ez alkalommal is használhatjuk a sárga dinnye héját. Aki szereti, ízesítheti a levest egy kis erős paprikával, úgyis nagyon-nagyon finom. Jó étvágyat kívánok!

0: Itt a Zamatban a levesek után már is rátérünk a főételekre. Akár hiszik, akár nem, sárga dinnyéből is rengetegféle ételt lehet készíteni, hiszen nagyon jól kiegészíti a hús ételeket. Ugye annak idején, amikor gyümölcsökből készítettünk finomságokat, akkor sem csak gyümölcssalátát alkottunk, hanem mindenféle húsokkal, mindenféle gyümölcsöt összesütöttünk, hát a sárga dinnyével ugyanezt meg tudjuk tenni. Most például készítünk egy sárga dinnyés szeletet, mégpedig karajból. Ehhez 1 kiló húsra van szükség, persze egy jó nagy vendégseregre, akik majd elfogják ezt a mennyiséget fogyasztani, szóval 1 kiló hús, lehetőség szerint karaj, de hogyha mondjuk nem szeretik, akkor nyugodtan elkészíthetik ezt az ételt pulykából vagy csirkemellből is. 3 kiló sárga dinnyére van még szükségünk, jó érett, illatos dinnyét választanak. 1 pohár tejföl, kapor, fokhagyma, 1 pici cukor, 1 pici olaj, só és liszt. Ezek a hozzávalók, ezekből az alapanyagokból fogunk fantasztikusan finom sárga dinnyés szeletet varázsolni, míg pedig úgy, hogy a húst vékony szeletekre vágjuk, hogyha kell, akkor egy kicsit kiklofoljuk. A csirke mellett nem érdemes kloffolni, hiszen az nagyon-nagyon megbontja, megtöri a húst. Azt viszont megtehetik a csirke mellett, hogy fólia közé csomagolják, leteszik a nyújtódeszkára, letakarják egy törölközővel és a nyújtófával 2-3-szor végig gördölnek rajta, kloffolás helyett így is elő lehet készíteni a csirkemelleket. Nos, miután ezzel megvagyunk, besózzuk és lisztbe forgatjuk a hússzeleteket, és kevés olajon pirosra sütjük őket. A sárga dinnyét felkockázzuk, és egy pici olajon ezt is elkezdjük sütni. Ne ijedjenek meg, a dinnye hamar levetereszt, és inkább főni fog, mint sülni, úgyhogy nyugodtan hozzáönthetik azt a lét is, ami a dinnye fölkockázásakor keletkezett. Közben hozzáadunk 2 evőkanál cukrot, ízlés szerint persze lehet ennél kevesebbet, vagy akár ennél többet is. Megfűszerezzük egy kevés apróra vágott kaporral, 3-4 gerezd, 2 vágott fokhagymát szintén hozzáteszünk, és az egészet körülbelül 10 percig egészen alacsony lángon főzzük. Ezután öntjük bele a tejfölt, majd végezetül belefektetjük a hússzeleteket is, és ezzel a sárga dinnyés tejfölös mártással még 5 percig hagyjuk együtt főni, szintén alacsony hőfokon. Hogyha kész, akkor már lehet is tálalni, kiváló mellé a krumplipüré.
1: Hobbirádió.hu
2: A rádiót!

0: Ez itt a Zamat, a Zamatban pedig a sárgadinnye a mai alapanyagunk. Azt hiszem, hogy a sárgadinnyével főzünk, vagy sütünk valamit, akkor annak mindig nagyon különleges és merész lesz az ízvilága, hiszen például, hogyha sós húst sütünk, és ezzel az édes ízzel támasztjuk alá, akkor valami egészen elképesztő dolog történik a szánkban, igazi ízorgia. Na hát ezt kellene kiegészíteni még egy pohár borral is. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Kolozsvári Andrást. Szia!
1: Szia, Kata, jó napot kívánok!
0: Ugye van egy nagyon különleges ételünk, egy sárgadinnyés szeletet készítettünk az imént, amihez egy ilyen kapros tejfölös valamiben főztük meg a sárgadinnyét, és azon abban tálaltuk a húst. Leginkább kinézetre én a vadashoz tudnám hasonlítani, ízében azonban teljesen eltért tőle. A kapor és a fokhagyma azonban irányt ad talán a borválasztásban is. Vagy itt a sárgadinnye íze az, ami annyira domináns, hogy ahhoz választunk bort?
1: Valóban én azt gondolom, hogy ez egy izgalmas étel, és egy izgalmas bort kell ajánlani mindenképpen. Kicsit a hagyományoktól eltérően én nem száraz bort javasolnék, hanem akár egy édes bort. Méghozzá valamilyen késői szüretelésűt. Egy furmintos, házlevelű, sárga muskotályos, tokaj hegyaljai bor lenne az igazi, jó lehűtve természetesen, ahol ezek az édes zamatok megtalálhatóak. Akár a sárga dinnyé is. Bátran lehet azoknak az embereknek is, hát ugye férfiaknak is egyébként édesbort, korrekt édesbort inniuk. Nem kell szégyelniük magukat, hogyha harmonizál egy étellel a bor, akkor igenis bátran.
0: Hogy egyszer az illik az ételhez, igen. Nyilván, akkor azt kell hozzá kortyolni. Tényleg a férfiakban van egy ilyen ellenállás, hogy ő nem iszik édesbort, hát milyen dolog az édesbort inni, az olyan csajos dolog?
1: Hát sok ilyen előítélet van. Többek között az, hogy az édesbor az nők itala. Egyébként hozzá kell tenni, hogy borkóstolkor sokszor lehet látni, hogy a férfiak így jobban iszogatják a sor végén a desszertbort, mint a hölgyek. Ilyen a nevizezzük a bor típusú történet is. Ugye hát ő nem iszik fröccsöt csak magába, meg külön issza a szódát.
0: Igen.
1: Pedig ugye ez a mondás, átbeszéltük már egy műsorokban, hogy ugye nem a fröccsre vonatkozik, hanem a bor hamisításra, a borvizezésre. Úgyhogy sokszor meg lehet mosolyogni ezeket a nagyon büszke férfiakat. De ha egy bor jó, akkor nem szabad ellenállni.
0: És akkor emellé az étel mellé nyugodtan választhatunk valami jó kis muskotályos bort például.
1: Akár lehet egy muskotályos bor is, de akár egy furmint házlevelű házasítás is. Nem muszáj itt egy extra tokai aszút választani.
0: Egyébként a muskotályost, azt figyeltem, hogy több receptben megtalálja az ember, hogyha a sárgadinnye az alapanyaga. Rengeteg leves recept készül muskotályos borral a sárgadinnyéből. Ez azért van, mert a két ízvilág annyira közel áll egymáshoz, ugye a muskotályos az, ami benné, hogy föl tudjuk fedezni a dinnye illatát.
1: Igen, igen, meg hát egy levelet is szoktak hozzátenni, tehát igen. Az is így megtámogatja. Érdemes kísérletezni.
0: Hát akkor kísérletezzünk, egészséggel, de mértékkel nyilván.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Köszönjük az Amatot hallgatják, és a következő receptünk, ugye a sárgadinnye a mai alapanyagunk, kivételesen most nem sárgadinnyéből készül, hanem görögdinnye héjából. Ugye az mindig problémát okoz, hogy mihez kezdjünk a héjjal. Én legalábbis mindig olyan nehéz szívvel dobom ki. A következő recept azonban remek megoldást kínál. Nem tudom, kóstolták-e már a dinnye héj lekvárt. Tudom, elsőre ijesztően hangzik, de higgyék el, nagyon finom csemege. Ízében egy kicsit a narancslekvárra emlékeztet. No, lássuk, miként készül. 1 kilónyi görögdinnye héj szükséges hozzá, 1 darab citrom és mindössze 50 deka cukor. A görögdinnye héjáról lehámozzuk a külső zöld részt, a világos részt pedig lereszeljük. Hozzáreszeljük a citrom héját is, illetve belenyomjuk a citrom levét, majd fedő alatt, körülbelül 2 óra alatt puhára főzzük az egészet. Kavarni csak ritkán kell rajta egyet-egyet, mert elvileg nem ég le, és a tapasztalatom is azt mutatja, hogy csak ugyan nem ég le. No, ezek után, miután főztük 2 órán át alacsony hőfokon, hozzáadjuk a cukrot, és még 1/2 órán át főzzük, ekkor már viszont kevergetjük, mert a cukor hajlamos arra, hogy leégjen. Miután kész, üvegekbe töltjük, lezárjuk, száraz dunszba tesszük, aztán kenhetjük a pirítós kenyérre, de süteményekhez is nagyon finom ez a lekvár. Aki nem hiszi, járjon utána!
1: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Ez itt a Zamat, és benne a sárga dinnye, görbe dinnye a mai alapanyagunk. Remélem a következő órát is velünk töltik, hiszen kiderül, hogy mi minden készíthető még ebből a gömbölyű, illatos, mézédes nyári csemegéből, és természetesen, hogyha van saját kedvenc sárga dinnye receptjük, akkor ezt megoszthatják velünk a Zamat Facebook oldalán.
1: Hubbi Rádió
0: műsorajánló.
2: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
3: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
4: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió. Értünk szól.
0: Ez itt a Zamat, és benne a sárga dinnye, görbe dinnye a mai alapanyagunk. Remélem a következő órát is velünk töltik, hiszen kiderül, hogy mi minden készíthető még ebből a gömbölyű, illatos, mézédes nyári csemegéből, és természetesen, hogyha van saját kedvenc sárga dinnye receptjük, akkor ezt megoszthatják velünk a Zamat Facebook oldalán.

0: Műsorajánló. Egészségedre.
1: Egészségedre.
0: Egészségedre.
1: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
5: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Névzenei kavalkád. A Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
6: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
7: Retikül. Szerdán 16 órától.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
1: Sokat javulhatnak a magyar-lengyel kapcsolatok. Őrizetbe vették az ablakon kizuhant lány barátját. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyar Péter örül, hogy a magyar-lengyel kapcsolatok visszakerülhetnek a megérdemelt helyükre. Ezt maga a miniszterelnök hangsúlyozta kedden, miután udvariassági látogatást tett Gregorz Risz bíborosnál, krakkói érseknél, a Wawelben. Megtisztelőnek nevezte, hogy első útja Lengyelországba vezethetett, megjegyezve, hogy régi hagyományt éreztet fel ezzel. Azt mondta, személyes döntése volt, hogy Krakkóban kezdi, majd Varsóban folytatja a látogatást. Büszke vagyok arra, hogy a magyar emberek felhatalmazásának köszönhetően az új magyar kormány vezetőjeként tovább erősíthetem az 1000 éves magyar-lengyel barátságot és szövetséget, fogalmazott. Magyar Péter örömét fejezte ki, hogy II. János Pál néhai pápa szobra mellett kezdheti látogatását, megjegyezve, talán nem idézett több mondatot az egykori pápa jelszavánál, ne féljetek. Szabályos, de nem szokványos eljárásban történt K. Endre kegyelmi ügyének miniszteri ellenjegyzése. Az akkori köztársasági elnök Novák Katalin ugyanis a pápa látogatásra hivatkozva sürgette a kegyelmi kérvények ellenjegyzését, mondta Répási Róbert, az igazságügyi minisztérium korábbi államtitkára. Nem akarta kommentálni Magyar Péter miniszterelnök azon feltételezését, miszerint Varga Judit akkori igazságügyi minisztert nem tájékoztatták, átverték, csőbe húzták az ügyben. A volt parlamenti államtitkára, akinek irányítása alá tartozott a kegyelmi főosztály is az igazságügyi minisztériumban, azt mondta, az elnöki hivatal sürgetésére ellenjegyezte Varga Judit az ügyben hozott köztársasági elnöki döntést, annak a tudatában, hogy Novák Katalin a pápa látogatásra akarja időzíteni a kegyelmet. A klímaváltozás hatásait vizsgáló különböző modellfuttatások szerint az évszázad végére nőni fog az átlag hőmérséklet a Kárpát-medencében. A nyarak egyre szárazabbak lesznek, miközben nő a talaj közeli ózon koncentráció. Hangzott el a Hungaromet Nonprofit ZRT által szervezett keddi szakmai konferencián Budapesten, amelyen a szakértők beszámoltak az éghajlatváltozás multidisziplináris nemzeti laboratóriumban végzett kutatási eredményekről. Szanka Gábor Gyula, a Hungaromet ZRT vezérigazgatója köszöntőjében arról beszélt, nem kérdés, hogy megváltozott a klíma, korábbi ökölszabályok, például, hogy a Balatonnál a Bakony felül érkeznek a viharok, már nem érvényesek. Emberölés gyanújával őrizetbe vette a rendőrség hétfőn annak a lánynak a barátját, aki kiesett egy negyedik emeleti Szent Lőrinci lakásból, majd a kórházban meghalt, közölte a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság kedden polisz.hu oldalon. A rendőrség megállapította, hogy a 22 éves férfi és 17 éves barátnője korábban többször összeveszett, ami nem egyszer tetlegességig fajult. A szomszédok hétfőn is üvöltözést és sikoltozást hallottak. A rendőrök a lakásba jutva szinte mindenhol dullakodás nyomaira bukkant. Az adatok alapján a férfi bántalmazta a lányt, aki próbált kiszabadulni a lakásból. A 22 éves gyanúsított azonban megakadályozta ebben, így a sértett a folyamatos bántalmazás hatására menekülésként kiugrott a negyedik emeleti erkélyről. Napos idő várható kevés fátyol és gomoly felhővel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, legkisebb eséllyel a középső ország részben. Az északias szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: Ez itt a Zamat, benne pedig visszatérünk a sárga dinnyékhez, mert főzéshez, sütéshez azért mégiscsak jobb alapanyag a görög dinnyénél a sárga dinnye. Most egy dinnye mártással készülő ételt fogunk elkészíteni, mégpedig halfilét, tengeri halból. Ráadásul citromos dinnye mártással készül ez a finomság. Remélem, hogy mindenkinek ízleni fog, aki kipróbálja. Az elkészítése egyáltalán nem bonyolult, úgyhogy azok is megpróbálkozhatnak vele, akik kezdők a konyhában. Ugye, ahogy az már ilyenkor lenni szokott, minél egyszerűbb, annál nagyszerűbb az étel. Hát ez erre a receptre is igaz. A vendégeink, akik megkóstolják, egészen biztos, hogy el lesznek tőle ájulva. No hát 60 dekányi sárga dinnyére van szükségünk, és 50 dekányi tengeri halfilére. Tehát a dinnyéből 60, a halból pedig 50 deka kell. Egy evőkanál méz, 1 deci fehérbor és 2 deci tejszín, valamint egy lime, azaz zöld citrom, reszelt héja és leve, és olaj. Ezek a hozzávalók. A sárga dinnyénket először is ketté vágjuk, kimagozzuk, eltávolítjuk a héját, a húsát pedig összevágjuk. Ennek a dinnyehúsnak a háromnegyed részét fogjuk először felhasználni, azt az egy evőkanálnyi mézzel, egy csipet sóval, a fehérborral és a citromlével lassú tűzön elkezdjük főzni, közben előkészíthetjük a halszeleteket is, szépen leöblítjük őket, és egy picikét megsózzuk, nem kell nagyon megsózni őket, mert ugye a tengeri halak egész életükben sós lében áznak, úgyhogy nem igényelnek túl sok sót, de egy icipicit azért érdemes rájuk tenni, és ezzel elő is készítettük a halszeleteket, ezeknek 10 percen át kell egyébként pihenni. Szóval ugye a hal előkészítve áll, a dinnye pedig a fehérborral és a citromlével lassú tűzön föl. 8-10 perc elteltével hozzáöntjük ehhez a keverékhez a tejszínt, összeforraljuk, majd az egészet botmixerrel összetörjük. Ebbe az áttört mártásba tesszük bele a citrom reszelt héját, és a visszamaradt dinnyét, ugye a dinnye egynegyedét félretettük, most ezt is beletesszük, és ismét az egészet összeforraljuk. És ezzel kész is van a dinnyemártás. Ezután már csak annyi dolgunk van, vagy ez alatt már csak annyi dolgunk van, hogy kisüssük a halat. Ehhez olajat forrósítunk, és a halszeleteket ebben a forró olajban sütjük ki. Közben legyenek óvatosak, mert ugye könnyen szétesik a halszelet. Tálalni pedig rizzsel érdemes. Elfogyasztani meg jó étvágyjal.
3: Hobby Rádió.
0: Műsorajánló.
4: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
5: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
6: Hagyományaink, értékeink Európában.
7: Ahol az érték a mérték.
8: A DR Stúdió műsora szombaton 10 órától.
9: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
10: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
11: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
12: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
11: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
13: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
11: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
13: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió.
14: Riszállom úgyis, úgyis, riszállom úgyis, úgyis, riszállom úgyis, úgyis, riszállod.

0: Ez itt a Zamat, a mai Zamatban pedig a sárgadinnye az alapanyagunk. A sárgadinnyéből készült ételek ízvilága ugye nagyon eklektikus, hiszen főleg, hogyha húsokkal sütjük együtt, akkor egyszerre sós és egyszerre édes. A következő ételre is ez lesz a jellemző, egy konyakos sárgadinnyés csirkecombot fogunk sütni. Ehhez 4 darab csirkecombra van szükségünk, amiből eltávolítjuk a csontot, leszedjük a bőrt és csíkokra vágunk. Ezeket a csirkecsíkokat fogjuk majd használni, érdemes sütés előtt egy picit lesózni őket. A csirkecombokon kívül szükségünk lesz még vajra vagy margarinra, egy sárgadinnyére, olyan 1,5 kilós nagyságúra, sóra, cukorra, citromlére, 3 cent brandyre, vagyis konyakra, és kell még 2 deci tejszín, és egy kevés lisztre is szükségünk lehet, 1-2 evőkanálnyi mennyiségre. Na hát ugye a csirkecombokat már előkészítettük, előkészítjük a dinnyét is, félbevágjuk, megpucoljuk, a magot eltávolítjuk, a dinnye húsát pedig felkockázzuk, de ügyeljünk arra, hogy a két fél dinnye külön-külön kerüljön, ugyanis az egyik felét a főzés elején, a másik felét pedig a főzés végén fogjuk majd használni. No, miután mindent előkészítettünk, fölhevítjük a vajat, és ezen sütjük meg a csirkecomb csíkokat, majd amikor megsült a hús, akkor hozzáadjuk a sárgadinnye egyik felét, ugye szépen fölkockázva, saját levében pároljuk. Hogyha megpuhult, ez így körülbelül 8-10 percet vesz igénybe, akkor kivesszük a húsokat, csak a húsokat, ezt a sárgadinnyés levet pedig leturmixoljuk, lehet ízesíteni egy kevés cukorral, citromlével, és dúsítjuk tejszínnel. No, itt, hogyha túlságosan hígnak találják, akkor nyugodtan keverhetnek hozzá egy kevés lisztet is. Aztán hozzáadjuk a maradék kockára vágott dinnyét, a brandyt, az egészet összemelegítjük, visszarakjuk a csirkecsíkokat, még egyet rottyantunk rajta, és már lehet is tálalni burgonya krokettel, vagy hercegnő burgonyával az igazi.
1: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass!

0: Kamu reklám.
1: Kővese a zsiráfot, mert a Kampónában megnyit a 11 terhes Megaplex mozi. 11 szupersztár, 11 film egy időben egy helyen. Mozi, ahol te mindig talál egy jó filmet te. Mindent a szemnek meg a fülnek. Kampóna Megaplex. A Petőfi-tó jót persze, Débudán. Kövesse a zsiráfot. Ki is futottam, de mozi.
0: Kamu reklámot hallottak.
2: Hobbi rádió.
3: Fogalkozni mélyedek ki a busztába.

0: Önök a Zamatot hallgatják, a most következő receptünk pedig annyira mediterrán és annyira ízletes, hogy egy kicsit csodálom, hogy nem az olaszok találták ki, bár meg lehet, hogy ők ihlették. Egy sonkás sárgadinnyés tésztát fogunk készíteni, amihez 40 dekányi metélt tészta kell, és egy kis sárgadinnye, valamint 25 deka sonka, vaj vagy margarin, 10 deka parmezán sajt, vagy valamilyen markáns ízű kemény sajt, és 10 deka túró. A tésztát szépen megfőzzük, sós vízben leszűrjük és félretesszük. A sárga dinnyénket félbevágjuk, kimagozzuk, leszedjük a héját, a dinnyehúst pedig egészen vékonyra felszeleteljük. A sonkát szintén vékonyabb metéltre vágjuk, majd jöhet az egész összefőzése, összesütése. Vajat hevítünk egy serpenyőben, nagyobb serpenyőt használjanak, mert beletesszük, beleforgatjuk majd a tésztánkat is. Na most ebben a vajban fogjuk megsütni először is a sonkát. Szépen kevergetjük, körülbelül 5 percig, amíg a sonka szint nem kap, akkor keverjük hozzá a tésztát, és azután keverjük hozzá a dinnyét. Rövid ideig a tűzön rázogatva kevergetjük, tényleg nem kell sokáig, legfeljebb 4-5 percig, aztán a serpenyőt levesszük a tűzről, rámorzsoljuk a tetejére a túrót, rászorjuk a sajtot, meg lehet ízesíteni egy kevés őrölt borssal, és azonnal forrón tálalhatjuk. De természetesen ezt hidegen is fogyaszthatjuk, hiszen ez az ízvilág hidegen is nagyon kellemes. Ajánlom, próbálják ki!
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: A mai zamatban ugye a sárgadinnye az alapanyagunk, és nem bírom ki, muszáj ehhez az imént ismertetett tészta ételhez is valami finom bort választanunk, úgyhogy itt tartottam a stúdióban Kolozsvári Andrást. Van egy jó kis mediterrán tészta ételünk, ami hát majdhogy nem tészta salátának is mondható, hiszen talán hidegen fogyasztva még kellemesebb, mint melegen. No hát emellé kellene választanunk valami jó kis bort.
1: Az van, Kata, hogy látod, a lábam előtt a bőröndöm össze van csomagolva, hogy vége a műsornak én indulok a Balatonra, tehát minden gondolatom erről szól. Hát ilyen melegben ugye vízparton lehet csak kibírni a hőséget, és hát mindenképpen balatoni bort szeretnék már inni végre. Nagyon kedvelem mostanában ezeket a frizantékat, proszekkókat, habzóborokat, gyöngyözőborokat, és a Balatonon is egyre több borászat készít ilyet. Ez gyakorlatilag miről szól? Van egy könnyű, zamatos, reduktív módon elkészített fehérbor, de lehet ez akár rozé is, és hát palackozáskor széndioxidot nyom be a borász, és ettől egy ilyen buborékos, pezsgőszerűvé válik a bor, és ezt jó lehűtve ehhez a említett ételrecepthez le lehet hörpinteni akár egy egész üveggel is.
0: Igaz, hogy ezek jobban megütik az embert?
1: Igaz. De mert mit szépítsünk?
0: mert ugye a buborékos italokról azt tartják, hogy azok picivel hamarabb szállnak az ember fejébe.
1: Igen.
0: Igaz, oké.
1: Okay. Igaz, tehát így kár szépíteni a dolgokat. Vigyázzunk, kérem szépen, tehát ha valaki nem akar egy egész üveggel megint, akkor csak fél üveggel igyon, mert tényleg megárt hamar.
0: És aztán dőljön hátra, és élvezze a nyarat. Köszönjük szépen, neked jó nyaralást.
1: Köszönöm
0: kívánunk.
1: Szépen.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Önök a Zamatot hallgatják, és benne elérkeztünk a desszertekhez. Egy kellemes ebéd végén azt hiszem már az is tökéletes desszert, hogyha a vendégeinknek egy-egy szelet sárgadinnyét kínálunk. De hogyha szeretnénk egy kicsit cifrázni a dolgot, akkor készíthetünk például, és imádom ezt a receptet, sárgadinnyés mascarpone-s pohárkrémát. A mascarpone-t egyébként is nagyon szeretem, mióta felfedeztem magamnak, hogy mennyire jó egy kis fahéjjal fűszerezve a sült banán mellé, hát azóta minden gyümölcs mellé, na jó, szinte minden gyümölcs mellé kipróbáltam már, és tényleg mindegyikkel tökéletes, ez a mascarpone valami egészen elképesztően jó találmány. Hogyha esetleg valaki nem tudná, hogy mi az a mascarpone, no hát ez egy tejszínből, préselés nélkül készült túrós, állagú sajt, sótlan és nyers. Fehér színű, krémes, általában magában saját ízéért szokás fogyasztani, de kiváló desszert alapanyag. Talán a leghíresebb mascarponéból készült desszert az a tiramisu vagy tiramisu. Puha, lágy állaga miatt általában olyan dobozokban kerül forgalomba, mint amilyenekben a tejföl vagy a vajkrémek. No, lássuk, hogyan készíthetünk ebből az alapanyagból és sárgadinnyéből egy jó kis pohárkrémet. Tészdek a kekszre is szükségünk van, ezt össze fogjuk törni egészen apróra, majd serpenyőben egy kevés vajat hevítünk, és abba szórjuk bele a kekszet, és megpirítjuk, majd kitesszük egy tányérra és kihűtjük. Amire még szükségünk van, az egy kis fej sárgadinnye, 20 deka mascarpone, 2 deci tejszín, 2 kanál cukor, 2 kanál méz, illetve 4 kis kanálnyi savanykás lekvár, ezek kerülnek majd a desszertünk legtetejére. A dinnyét ketté vágjuk, kikaparjuk a magját, a dinnyehús egyik felét apró kockára vágjuk, a többit pedig beletesszük egy robotgépbe, a 2 kanálnyi mézzel együtt, és összezúzzuk. Vagy természetesen botmixert is használhatunk ehhez a művelethez. Ezután a mascarpone-t habosra keverjük a 2 kanál cukorral, hozzáadjuk a 2 deci tejszínt, tovább verjük addig, amíg megnő a krém térfogata és megkeményedik, majd beletesszük a dinnyepépet, amit a turmixgéppel elintéztünk, legvégül pedig belekeverjük az apró dinnyekockákat. Ezután elővesszük a poharakat, amikben tálalni szeretnénk ezt a finomságot, az aljukra szórjuk a kekszmorzsát, erre kanalazzuk rá a krémet, megszórjuk a maradék morzsával, és egy kis kanál savanykás lekvárral koronázzuk meg a tetejüket. Aztán gyorsan betesszük a hűtőbe, hogy ne is lássuk, és az illatukat se érezzük, mert nem fogunk tudni ellenállni a csábításnak. Amikor pedig a vendégeink végeztek a menüsorral, a végén megkínáljuk őket ezzel a sárgadinnyés pohárkrémmel. A siker garantált.
1: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

Ez volt a Zamat mára. Remélem, hogy jövő héten is találkozunk, és akkor is együtt fogunk főzni, sütni. És addig is várom az önök ötleteit, receptjeit a Zamat Facebook oldalára. Én Kis Kata voltam, és maradok továbbra is, tisztelettel további kellemes rádiózást, és jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Reklámot hallottak.
10: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
11: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
1: A kereszténydemokrata néppárt elvárja Magyar Péter miniszterelnöktől, hogy kérjen elnézést Súlyog Tamás köztársasági elnöktől. A csökkenő magyar kamatkörnyezet most nem kedvez a lakossági befektetőknek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kereszténydemokrata néppárt elvárja Magyar Péter miniszterelnöktől, hogy május 31-ig kérjen elnézést Súlyog Tamás köztársasági elnöktől. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője az alaptörvényt idézte, miszerint a köztársasági elnök személye sérthetetlen. Ez az, amire Magyar Péter is letette az esküjét, mutatott rá. Megjegyezte, Magyar Péter két heten mást sem tesz, mint folyamatosan fenyeget és sértegeti a köztársasági elnököt. Itt az ideje, hogy Magyar Péter elnézést kérjen Súlyog Tamástól. Magyar Péter megválasztása óta többször jelezte, hogy szerinte Súlyog Tamásnak távoznia kellene, de a köztársasági elnök a mai interjújában kifejtette, hogy ő másként gondolja. 5,5 millió forintra büntette a bíróság, egyúttal pedig bocsánatkérésre kötelezte Pócs János fideszes országgyűlési képviselőt, aki a választási kampányban Rusin Szendi Romulus állítólagos zsírleszívásáról készített becsületsértő videót. A per most zárult le, amikor a Tisza párt már kétharmaddal kormányt alakított, Rusin Szendi Romulus pedig honvédelmi miniszter lett. A képviselő az ítélettel kapcsolatban úgy fogalmazott, 5,5 millió forint a toka leszívás és a vélemény szabadság. Ára. A bíróság szerint Pócs János megsértette Rusin Szendi Romulus becsülethez és emberi méltósághoz fűződő személyiségi jogát, amiért elnézést kellett kérnie tőle, sőt vállalnia kellett, hogy a jövőben nem csinál többet ilyet. A csökkenő magyar kamatkörnyezet most nem kedvez a lakossági befektetőknek. A fix kamatozású lakossági állampapírok kamata 0,5%-kal csökken pár napon belül, közölte az Államadósságkezelő Központ. A május 22-én induló új sorozatokkal párhuzamosan az LKK le is zárja a fix kamatozású lakossági állampapírok futósorozatának értékesítését. A közlemény szerint csak a kamatok csökkennek 0,5%-kal, egyébként a lakossági állampapírok egyéb jellemzői nem változnak. A háború folytatására úszítás Volodymyr Zelenszkij ukrán elnöknek az a kijelentése, miszerint Oroszország Fehér Oroszország területéről támadhat Ukrajnára vagy valamelyik NATO tagállamra, jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára. Azt mondta, hogy az ukrajnai béke folyamat egyelőre szünetel, de kifejezte reményét az újraindulásával, valamint azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok folytatja közvetítői erőfeszítéseit. A Moszkvát a Kijevre mért csapások miatt ért bírálatokra reagálva azt mondta, hogy az orosz fegyveres erők kizárólag katonai vagy katonai jellegű célpontokat támadnak Ukrajnában. Ezzel szemben az ukrán fegyveres erők továbbra is a békés orosz infrastruktúrára mérnek csapásokat. A gomoly és fátyol felhők mellett csütörtökön sokat süt a nap. Az ország középső tájain lehet több a gomoly felhő. Főleg arra felé várható zápor, zivatar elsősorban a délutáni, kora esti órákban. A szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. Hajnalra többnyire 8 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet. Délutánra 22-26 fok várható.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
3: Kezdődik a Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
4: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Jakab Enikő vagyok, és nagyon-nagyon sok mindent hoztam önöknek a Retikülönben.
3: Csak csajoknak. Retikül.
0: Hobby Rádió.

0: Csak csajoknak. Csak csajoknak. Retikül.
1: Na de nézzük, hogy hogyan lehet rend a lelke mindennek. Ha rendet akarunk teremteni, átfogó tervre van szükségünk. Nem érdemes kitakarítani a lakást, és utána selejtezni a kacatokat, amelyeknek nem jutott hely. Az egész házban egyszerre kell rendet rakni. Meg kell szervezni először is. Mindent össze kell írni, a könyvektől a sílécekig, amit el akarunk tenni. Nézzük át a listát. Gyakran előfordul, hogy amit automatikusan eltennénk, azt inkább elő kell hagyni, mert gyakran van rá szükség. Aztán van olyan is, amit egyszerűen ki kell dobni. Legyünk kegyetlenek magunkhoz. Gondoljuk át, mit akarunk megtartani, és mi az, amihez csak hozzászoktunk. Ha nem emlékszünk, hogy mi van egy szekrényben, akkor valószínűleg sosem használjuk azt, amit oda tettünk. Aztán nézzünk még egyszer körül, lehet, hogy éppen a nagy darabokat felejtettük ki, például a bőröndöket pedig először ezeknek kell helyet találni. Vizsgáljuk meg, hol van újabb lehetőség a tárolásra, a hely nagy kincs, különösen annak, aki kislakásban él. Minél kisebb a lakótér, annál rendesebbnek kell lennünk. A tárolás miatt talán elveszítettünk egy sarkot, de az előnyök mellett biztosan eltörpülnek a veszteségek. És végül a tárgyakat azt szerint csoportosítsuk, hogy milyen gyakran használjuk őket. A műzlinek, a cipőnek, a telefonkönyvnek kéznél kell lennie. A karácsonyfa díszeket, a kempingfelszerelést és a kedves, de fölösleges ajándéktárgyakat nehezebben elérhető tejre is tehetjük. Gondoljunk a különleges követelményekre, a szerszámoknak száraz helyen kell lenniük, hogy ne rozsdásodjanak, a veszélyes tárgyakat pedig el kell rejtenünk a gyerekek elől. Most pedig hozzáfoghatunk az egyes tárgyak és szobák tároló egységeinek tervezéséhez. Mielőtt nekiindulnánk az üzleteknek, véssük az eszünkbe, hogy milyen problémák adódhatnak. Ha a hely szűk, olyan szekrényt válasszunk, aminek nem zsanéros, hanem toló vagy csapóajtó, illetve redőny van. Szekrényt állíthatunk be a kémény pillér mellé, vagy az alkóba, a lépcsők, az ágyak alá. Nem érdemes magas polcokat használni, ha nem érjük el a tárgyakat. A keskeny polc jobb, mint a mély, amelynek a hátsó sorában már csak tapogatózunk. Aztán ne takarjuk el a szekrényekkel a konnektorokat, vagy a fontos csapokat és a kapcsolókat. Nézzük meg, milyen erős a fal, amelyre polcot vagy szekrényt akarunk akasztani, és a megfelelő bútordarab kiválasztásánál ezt is tartsuk szem előtt. Aztán a szekrények tárolóhelyiségek megvilágítása is fontos, ugyanis nem túl nagy élvezet sötétben előkotorni a keresett falmit. Vásárolhatunk kicsi, de erős spotlámpákat, amelyek a legapróbb szekrénybe is felszerelhetők.
0: Csak csajoknak!
2: Csak csajoknak!
0: Retikül!
3: Hobbyradio.hu

0: Csak csajoknak! Csak csajoknak! Retikül!
1: Ügyeljünk a látványra is. A szekrénynek kellemes látványt kell nyújtania, nem szabad uralni a szobát. A jól megválasztott elem beleolvad a környezetébe, de festéssel vagy fogással akár el is bújtatható. A tárolóegységek maguk is használhatók az egyenetlen falak elrejtésére, vagy egy ügyetlen beugró kitöltésére. Szolgálhatnak tírelválasztóként, megváltoztathatják a szoba arányait, elnyelheti a csöveket, vagy eltakarhatják a fölösleges ajtót. Sok olyan szellem nemes helyi kímélő bútort kitaláltak, mert amely egyszer s mind önmaga tárolója. Ezek közé tartozik a lehajtható ágy vagy asztal. Van, aki ügyes kis csomagot csinál a munkaasztalból, és a falról lógatja le, amikor nem használja. Akármilyen megoldást válasszunk is, tartsuk szem előtt a helyiség egészét. Ha megvan a tökéletes méretű és színű szekrény, de a fogantyúja nem illik a szobatárgyaihoz, egyszerűen cseréljük ki a fogantyút. A szekrények ajtaját és oldallapját befesthetjük, illetve beboríthatjuk műanyaglappal, furnérlemezzel vagy fóliával. A terebélyes szekrény karcsúbbnak tűnik, ha a színe beleolvad a szobáéba. És sose használjunk elütő anyagokat, fölösleges díszeket, gombokat, fogantyúkat. A beépített szekrény stílusa illeszkedjen a többi bútoréhoz. A jó asztalosok rajzalapján is dolgoznak, ha tehát egy régi házba akarunk szekrényeket beépíteni. Keressünk képeket a korabeli szekrényekről, és ezekből induljunk ki. A díszes szegélyeket vagy egyéb mintákat folytassuk a szekrények előlapján. Így nem törjük meg a szoba egységét. A rosszul elhelyezett szekrény felborítja a helyiség vizuális egyensúlyát, de viszont, hogyha a helyére került, érdekesebbé teheti a szobát. És végül a vitrint arra használjuk, hogy a kiállított tárgyak kompozíciója kellemes színfoltot nyújtson. A jó vitrin nem csak megmutatja, hanem ki is emeli a tárgyak szépségét.
0: Csak csajoknak! Csak csajoknak! Retikül!
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Ой, боя!
1: Csak csajoknak, csak csajoknak. Retikül.
2: Minden, amit magunkhoz veszünk, de még a természetes környezetünk is, ha van még ilyen agyonmanipulált, minden, amihez nyúl, minden nagyobb élvezet érdekében felturbozott, ezzel-azzal dúsított, finomított és színezett. Hogy a szellemünkre ható termékekről meg a környezeti ártalmakról már ne is beszéljünk. És mivel nincsen hatás mellékhatás nélkül, az élelmiszerek följavítása sem teljesen ártalmatlan beavatkozás. Sajnos hozzá kell szokni, hogy mérgező anyagok mindenütt vannak, de többnyire olyan kis töménységben, hogy nem okoznak látványos egészségkárosodást. Sem értelme tehát örökösen rettegni. Inkább éljen olyan életet, amellyel csökkentheti a szervezetébe jutó ártalmas anyagok mennyiségét. Nem árt továbbá néha, kívülbelül, egy kiadós nagy takarítás. Persze, csak módjával ezen a téren sem kell túlzásokba esni. Szerencsére nem vagyunk teljesen kiszolgáltatottak, a mérgek egy részét a máj sikerrel lebontja, más része a vesén átürül. Sok méreg viszont felhalmozódik a szövetekben, főleg a zsír szövetben. Ha túl nagy az ilyen anyagok koncentrációja, megbetegszünk. Olykor csak egy-egy szervünk károsodik, de a szervezet állapotától, érzékenységétől és a káros anyagok mennyiségétől függően általános bajunk is támadhat. A legtöbb allergiát, betegséget okozó anyagot egyszerűen megesszük, de ne higgyék, hogy nincs más út. A légszennyezéssel főleg a nehéz fémekből kapunk a kelleténél többet. Bizonyos kozmetikumokkal allergiát, bőrgyulladást előidéző, sőt, rákkeltő anyagok, káros antibiotikumok is bejutnak a testünkbe. A szépítő és tisztító szerekkel más baj is van. Előállításuk, használatok során és később, amikor a szennyvízbe kerülnek, erősen mérgező vegyületek, tehát dioxinok szabadulnak fel, amelyek pusztítják a vízi élővilágot és a táplálékláncon felfelé haladva. Végül visszajutnak az ember szervezetébe. Ugyanez a helyzet a növényvédőkkel, a műtrágyákkal. Ezek maradványai szintén utolérnek minket. Egy átlagos angol polgár több kiló növényvédő szert teszik meg évente. A Belgiumban vizsgált minták között a narancs 97, a körte 84, a salátak 65%-ában mutathatók ki vegyszerek, és a vegyszerezettség mértéke állandóan emelkedik. A közhittel ellentétben a biotermékek sem teljesen tiszták, de velük azért sokkal jobb a helyzet. Egy németországi felmérés a biotermékek 2,9%-ában talált szermaradványokat, míg a szokásos módon termesztett élelmiszer alapanyagok 60,9%-ában. Bizonyos káros anyagok koncentrációja 150 000 szeresére is növekedhet, mire eléri a tápláléklánc végén álló csúcsragadozót. Ennek az az oka, hogy a szerv maradványok nem örülnek ki a szervezetből, hanem felhalmozódnak a zsírszövetben. Ha a nagyhal megeszi a kishalat, felfalja mindazt a mérgező anyagot, vele együtt, amit az áldozat addigi életében elraktározott. Amikor a halász kifogja a nagyhalat, a halussal együtt a konyhánkba jut az összes méreg, amit a nagyhal a környezetéből, valamint a rengeteg kishalból beépített a saját szervezetébe. Ebből a szempontból tehát mégiscsak jobb választás, ha növényt vagy növényevő állathúsát tesszük az asztalra, nem mintha az makulátlan volna, de kisebb, legfeljebb egy-kétszeres az ártalmas anyagok halmozódása.
1: Csak csajoknak! Csak csajoknak!
3: Retikül! Hobbi rádió! Értünk szól!

0: csajoknak! Csak csajoknak! Retikül!
1: Színes, ízes, tartós, gyors és könnyű. Ilyen ételeket szeretünk a bevásárlókosorunkban látni. A félkész vagy kész ételek azonban csak úgy tudják utánozni a friss étel zamatát és csábító külsejét, ha színezékkel, aromákkal, ízfokozókkal és más adalékanyagokkal feljavítják. Mielőtt felhördülne, vajon meg őszinten megvenné anélkül is? Mit szólna egy adag hamuszürke zöld borsó konzervhez? Szívesen inna áttetsző alig rózsaszín málna szörpőt? Ugye, hogy nem? És mit gondol, mitől van marhahús íze a zacskos marhahúslevesnek? Csak nem attól az 1-2% marhahúst, amit beletettek. Az ízipar adja nekünk azt az illúziót, hogy a nagyban gyártott ételek is épp olyan jók, mint a nagyi konyhájában készültek. Több ezer élelmiszer adalékanyag van forgalomban világszerte. A nálunk is forgalomba hozható adalékanyagok nemzetközi szabvány jelzése E, és hozzá kapcsolva a vegyületet jelölő 3-jegyű szám. A témában sok ellentmondásos kutatás született, és olyan anyagnak is, például a citromsavnak veszélyes hírét keltették, amely fontos élettani szerepéről egy átlagos gimnazista is tud, ha egy kicsit figyelt biológia órán. Nem igaz tehát, hogy mindegyik e-számmal jelzett összetevő ártalmas, de az sem állítható, hogy egyik sem okoz bajt. Szinte bármitől lehetünk allergiásak.
0: Csak csajoknak! Csak csajoknak! Retikül!
2: Jaman, én a Bodnár Tibi vagyok, Ladánybene 27-ből, és mindenkinek nagyon sok minden jót, jó regizenéket kívánok itt a Hobby Rádió frekvencián.

0: Csak csajoknak. Csak csajoknak. Retikül.
1: Bizonyos anyagok különösen veszélyesek ebből a szempontból. Egyes adalékanyagokról kiderült, hogy rákkeltő hatásúak, másokról, hogy genetikai elváltozást okoznak. Jó néhányuk használatát betiltották egyes országokban, de van olyan, amit újra engedélyeztek. Ezek a döntések elgondolkodtatók, főleg annak tudatában, hogy hatalmas pénzt hoz az iparágnak az adalékokkal felturpózott élelmiszerek eladása. És akkor most nézzük ezeket az adalékanyagokat, tehát az hogy melyik lehet több, mint gyanús. Az E-123 előfordulhat mindenben, ami piros. Gyakran okoz allergiát, állatkísérletek során rákkeltő hatást és genetikai változást mutattak ki. Az USA-ban betiltották. E-124 az antibiotikumok egy fajtája, allergén, ezt is betiltották Amerikában. E-154 állatkísérletek során a májat és a szívet károsító hatását mutatták ki, ezt is betiltották Amerikában. E-102 allergén Ausztriában, Svájcban tiltott, Németországban sem volt felhasználható, de az EU engedélyével különböző termékekben ismét megjelent. E-161 narancsszínű élelmiszerfesték, baromfi tápszerbe keverik a tojássárgája természetes színének eléréséhez. A WHO állásfoglalása szerint májkárosodást okoz. És végül E-285 az EU, mint a kaviár tartósítószerét engedélyezte az eddig tiltott vegyületet. A borátok erősen mérgezők, felhalmozódnak a szervezetben. Jövő héten majd elmondom önöknek, hogy hogyan kell búcsúzni a mérgektől, de addig is egyenek vitaminbombát, ha egészségesek akarnak maradni, tehát egyenek sok-sok vitamint, de ne túl sokat, mert azzal is mérgezhetik a szervezetüket. Ha megnézik, hány forrásban jutnak hozzá a betevő vitaminhoz, el fognak csodálkozni. A vitaminból kaphat egy-egy adagot, például a testápolójával, az arckrémével, a vitaminnal dúsított gabonapehellyel, a margarinnal, a vitamin tablettájával, és a narancslevével egyaránt. Talán ez már sokkal jobban az A-vitamin túladagolás a fejfájást, hajhullást, hányást, étvágytalanságot, májnagyobbodást is okozhat. A túl sok D-vitamin rossz étvágyat, hányinget, gyengeséget, viszketést, vesekárosodást válthat ki. Az E-vitamin túladagolása pedig immunműködési zavart idéz elő.
0: Csak csajoknak! Csak csajoknak! Retikül!
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Köszöntöm a stúdióban Cserei Miklós urat, a Szülőnek Lenni program vezetőjét. Ez a program rendkívül érdekesnek ígérkezik, de még mielőtt erről beszélnénk, hogyan emlékszik vissza a gyermekkorára? Melyek voltak azok az események, élmények, amelyekre így felnőtt fejjel is szívesen gondol vissza?
4: Hát ez egy érdekes dolog, mert valahogy úgy el szokott veszni a módban, és amikor visszanézünk a gyerekkorunkra, akkor látunk eseményeket, de azt kevésbé veszük észre, hogy milyen a szüleinknek, milyen viselkedése, milyen magatartása, hogyan hatott arra, hogy hogyan legyünk felnőttek. Én nemrégiben találkoztam szembe azzal magamban, hogy velem szemben nem voltak támasztva követelmények olyan módon, hogy meg kell felelni ennek, meg kell felelni annak. Nekem abban is nagyon szerencsém volt, hogy én szerettem volna elmenni a barátaimhoz, akkor ezt nekem nem kellett otthon engedélyt kérnem, el kellett mondanom, hogy szeretnék elmenni. Mert azt mondta édesanyám akkor egyébként, hogy te tudod, hogy mennyi dolgod van, tudod, hogy ráérsz-e, te tudod, hogy elfér a dolgaidba, és hát ez bizony sokszor azt jelentette, hogy úgy döntöttem, hogy nem érek rá, mert hogy csomó egyéb dolgom van, de nem vitatkozott velem, és nekem sem kellett vele vitatkozni.
3: Ez adott egyfajta szabadságérzetet?
4: Abszolút, ez a mai napig így van egyébként, hogy én eléggé meg tudok felelni magamban azoknak az elvárásoknak, amit én állítok föl magamnak, meg amivel én azonosulni tudok. Külső elvárásokkal is persze tudok azonosulni, tehát ez nem azt jelenti, hogy csak is kizárólag a belső, de hogy belsővé kell válnia, és akkor meg teljes az azonosulás.
3: Hogyan lehet a külső elvárásokat belőre vinni?
4: Ez nagyon nehéz, ez egyébként, ha már ugye úgy kezdtük a Szülőnek Lenni program vezetője vagyok, akkor így mondom, hogy ez szülőként is rettenetesen nehéz, és minden szülőnek nagy kérdés. A gyerekeknek bőven van elképzelésük arról, és nekem is volt gyerekkoromban, hogy mi az, amit jónak találok, mi az, amit helyesnek találok. Né, édesanyám megkérdezte tőlem, hogy mit gondolsz, hogy nekem mi lenne a véleményem erről a dologról, amit éppen csináltam. És akkor láttam, hogy így ez nem nagyon egyezik, hogy amit én csinálok, meg ami az én véleményem, meg ami az ő véleménye, ez nem nagyon egyezik. És akkor ezen az alapon tudtunk mi erről beszélgetni. És hát persze, mi elég jó tudod tudott érvelni ahhoz, hogy én ezzel meg tudjak azonosulni.
3: Voltak nagy viták?
4: Hát nagy viták talán nem voltak, de hát egyszer például volt olyan, hogy nem voltunk még iskolai időben a bácsim, és nagyanyáméknak volt ott egy házuk, és akkor másnapra bátyám visszament, hogy neki osztály kirándulása van, egy iskolába jártunk, én megmondtam, hogy nekem meg nincs. És azért valahogy este mégiscsak kiderült, hogy valószínűleg nekem is vissza kellene mennem az iskolába, és akkor édesapám hozott haza este 10-kor vonatta, de nem kezdett el nekem magyarázni, hogy milyen vagyok, mert hogy pontosan tudta, hogy én ezt látom, hogy itt túléptem egy határt, amit nem kellett volna. Persze, szóval voltak ilyen csintalanságok, szerintem nagyjából hatodikos lehettem, amikor ezt csináltam.
3: Ezek szerint akkor önben már akkor megvolt egyfajta elvárás saját magával szemben is, nem?
4: Én nagyon sok önállóságot kaptam. Persze kicsit más volt a világ, mert mi Budapesten laktunk, és én budapesti vagyok, de én jártam le 5 éves koromban a tejboltba, a sarokra, tejért, kenyérért, vajért, és az nagyon jó volt, hogy ezt így egyedül lehetett csinálni, mert hogy nagyon hamar kezdtem felnőtté válni.
3: A tanulmányai elkezdésében, illetőleg a tanulmányai végzésében is szabad akaratot kapott?
4: Teljes mértékben, abszolút, abszolút. Kaptam támogatást persze, kaptam javaslatokat persze, de hogy teljes mértékben én döntöttem el, hogy mit csinálok és hogyan csinálom.
3: És mit döntött?
4: Nekem eredetileg, és ez az eredeti foglalkozásom, hogy szervezetfejlesztéssel foglalkozom. És
3: ez mit jelent?
4: A vállalatok általában jó gazdasági célokkal, piaci célokkal alakulnak meg, és olyan terméket és szolgáltatást hoznak létre, ami eladható, ha nem, akkor nagyon hamar csődbe fognak venni. De hogy ezt hogyan tudják gazdaságosan, hogyan tudják a résztvevők számára is, már hogy a dolgozói résztvevők számára is kényelmesen csinálni, úgy, hogy az eléggé motiváló legyen, hogy az elég érdekes legyen, ahhoz azért vezetési ismeretekkel kell rendelkezni a vállalatoknak, és szervezetfejlesztéssel ezzel foglalkozunk, hogy ebben segítünk, szervezeti működés javításában segítünk.
3: Mindig is erre a hivatásra készült?
4: Hát ezt az ember nem tudja 18 évesen, én azt gondolom. Ez bizonyítja az, hogy azóta néhány egyéb felsőoktatási kurzuson is részt vettem, és ebben voltak varga betűk, mert hogy én végeztem például a testnevelési főiskolán sportszervezés szakot, ami abból a szempontból, hogy szervezés kapcsolódik az eredeti szakmámhoz. Aztán végeztem egyébként minőségmenedzsmentet, amit kapcsolódik a szakmámhoz, de az utolsó a családkonzulás, családterápiás képzést végeztem a Veszlin, és ott szereztem abszolutóriumot 2012-ben. Tehát sokféle vonal volt, de ez a legutolsó, ez már abszolút ahhoz illeszkedik, ez a szülőnek lenni programhoz.
3: Mi az, ami szervezeti vezetésben önt megfogta?
4: Hogy akkor miért választottam, azt nem tudom, de hogy most miért szeretem, azt meg tudom mondani. Akkor talán többféle verzió meg lehetőség volt, hogy mire lehet jelentkezni, és ez akkor teljesen új volt. Én egy olyan évfolyamra jártam 1971-től, ami első volt az országban rendszerszervezés, képzés, ez egy teljesen új tudományág volt, akkor teljesen új szemlélet volt. Akkor Magyarországon ilyen nem volt, aztán elindultak ezek más főiskolákon és egyetemeken is, de hogy nekem sikerült az elsőre menni, egyszerűen csak az érdekessége, nagyon más volt a szemléletmód.
3: Mi az, amit abból a szemléletmódból, 70-es évek béli szemléletmódból át tud ültetni a mai szemléletmódra?
4: Azt gondolom, hogy a teljesség, a holisztikus látás, a rendszer egészének a látása, és ez egyébként családra ugyanúgy érvényes, mint egy vállalatra. A rendszer egészének a látása az nagyon fontos. A családra is azt mondjuk, hogy ez egy rendszer, és hogyha a családban nehézségek vannak, hogyha a gyerekkel úgymond, most idézőjelben mondom, problémák vannak, az mindig azt jelenti, hogy a gyerek általában csak a tünet hordozó, a problémák nem a gyerekkel vannak, hanem ő vállalja azt, hogy megmutatja a világnak, hogy ő a tünet viselője, ő tünetel. Most a szervezeteknél a 70-es években azt gondolom, hogy akkor már azért a világban nagyon sokféle kutatás folyt arról, hogy hogyan lehet hatékonyan működtetni szervezeteket, és mi ezekkel a tudásokkal, ezekkel a kutatásokkal találkoztunk, és ez azért nagyon fontos volt. Már a tömegtermelés megindulásával ez hosszú, de hogy Henry Fajollal a tömegtermelés elindulásával kezdődően az 1900-as évek elején az iparosodásra, az 1800-as években megkezdődtek a nagyvállalati működési rendszerek, és ezek a kutatások, ezek megkezdődtek. Azt gondolom, hogy a 70-es évekre nagyon sok minden megvolt már. Persze, most is fejlődik tovább.
3: Ha már a gondolatsor elején a család fogalmát említett, te ebből a szervezeti vezetési stílusból? Hogyan ment család felé?
4: Azt gondolom, hogy az egyik oka az az volt, hogy nekem is voltak persze gyerekeim, illetve hát vannak is szerencsére, sőt már 5 darab unokám is van. Amikor a nagyobbik lányom 4 éves volt, akkor az apósom egyszer azt mondta nekem, mert valami miatt morogtam a lányommal, nyilván, és azt mondta az apósom, hogy a szülő nem azért van, hogy megítélje a gyereket, hanem azért, hogy segítse. És azt gondolom, hogy ez az egyik mondat, ami engem elindította fele, nem azonnal, de hogy elindította fele, hogy hát ez nem úgy van, hogy én szülőként azt mondom a gyereknek, hogy legyél ilyen, legyél olyan, legyél amolyan, és akkor majd olyan lesz, hanem hogy nekem kell úgy működtetnem a családot, hogy ebből egyébként a gyerekek egészséges gyerekkort éljenek, mert hogy minden egészséges gyerekkorú gyerekből egészséges felnőtt lesz.
3: Hogyan lehet ma a családot helyesen és jól működtetni, amikor nagyon sokszor szétesőben vannak a családok, sőt, akár a csonka család kifejezést is említhetnénk.
4: Sok mindent érintett egyszerre. Kezdem a legvégével a csonka családdal. Ma ugye ezt egyszülős családnak nevezzük, de erre például Ransburg Jenő mondta azt, hogy valójában helyesebb lenne ez a kifejezés, amit ön is használ, a csonka család, mert hogy ennek hiányzik egy valaki, mert hogy annak ott kell lenni. Azt nem mondom, hogy ehelyett, vagy ennek a kompenzálására, de ugye léteznek az úgynevezett patchwork vagy mozaik családok, ahol egyébként olyan felnőttek kerülnek össze, akik korábban más családban voltak, más családban születtek gyerekeik, és akkor ők hoznak létre egy új családot. Azt hiszem, hogy ez ma egy olyan társadalmi helyzet, amiről való beszélgetés az megkerülhetetlen, az amivel való foglalkozás az rettenetesen szükséges, és a családot nem csak úgy értelmezem, hogy az a család, ami eredetileg létrejött férfinő kapcsolat, és az ebből született gyerekek, azt látjuk, hogy ez a kapcsolat ez nem mindig jó. Azt látjuk, hogy ezek a családok ezek nagyon sokszor nagyon nehéz körülményeket, már hogy lelkileg nagyon nehéz körülményeket teremtenek a gyerekeknek. Azt gondolom, hogy ennél jobb egy mozaik család, egy olyan férfi és egy olyan nő együttélés, akik elkötelezettek egymás irányában, jó párkapcsolatban élnek, és elkötelezettek annak az irányában, hogy segítik a velük élő gyerekeket a gyerekkorban, meg a felnövekedésben.
3: Hogyha a mai fiatalságot nézzük, akkor akár az én saját baráti körömben is rengeteg olyan fiatal van, aki bizony azt mondja, hogy ő nem szeretne családot, mert hogy feleslegesnek tartja az együttélést. Mi erre a megoldás?
4: Azt gondolom, hogy nincsen azonnali gyógyír. Én nagyon fontosnak tartanám, hogy legyen a társadalmi közbeszéd része az, hogy nagyon sok tudás halmozódott föl a gyerekneveléssel kapcsolatban, a családok működésével kapcsolatban, és hogy ezek a tudások ezek váljanak közkincsé. Erről olyan emberek is beszélgessenek, akik ma a tévhitekben élnek, mert hogy azt gondolja, hogy hát engem is megpofozott apám, aztán mégis ember lett belőlem, ezért azt gondoljuk, hogy a gyerekbántalmazás az egy ilyen elnézhető dolog. A gyerekbántalmazásról tudni kell, hogy mit okoz a gyereknek, tudni kell, hogy milyen lelkisérüléseket okoz. Ezek nem olyanok, hogy azonnal összeomlik a gyerek, de hogy ezeket életünk végéig hordozzuk, amiket gyerekkorunkban összeszedtünk, azokat életünk végéig hordozzuk mindenféle kapcsolatrendszerben. Amikor a pofon arról szól, hogy nekem hatalmam van fölötted, és ez bármikor érvényesíteni tudom, akkor úgy fogunk fölnőni, hogy azt gondoljuk, hogy másoknak hatalma van fölöttünk, és ez bármikor érvényesíteni tudja, és ez így nem jó.
3: De a család, ha már a hatalom szót használta, a család egyfajta fegyver, egyfajta hatalom is, nem?
4: Nem. A család az egy megállapodás rendszer, amiben a szülők egyébként, mint felnőttek, hoznak létre szabályokat, amire rendkívül szüksége van a gyereknek. Ugye a gyerek elkezd járni mondjuk ilyen 10 és 16 hónapos kora között, és akkor az a kérdés, hogy én lerámolok-e mindent a polcról, abból a magasságból, amit ő elér, vagy nem, hanem azt mondom, hogy kialakítom azt, hogy mi az, amihez ő hozzányúlhat, mi az, amihez nem nyúlhat hozzá, mi az, ami ő neki kell figyelnie arra, hogy nem veszi le a polcról azt, amit egyszer megbeszéltünk, hogy nem. Tehát a szülő az kialakít szabályokat, határokat. A szülő alakítja ki azt is, hogy este lefekvés előtt fogat kell mosni. És este lefekvés előtt fogat kell mosni. Így válik természetessé a gyereknek, hogy ezeket a szabályokat és határokat kialakítja a szülő, ezt nem tudja a gyerek saját magától. Ezért a szülő felnőttként nagyon felelős azért, hogy a családban mi történik, és a gyereknek 12 évesen két ok miatt kell lefeküdnie este időben. Az egyik az, hogy holnap ne legyen fáradt az iskolában, de ez az ő felelős. felelőssége. A másik, hogy én, mint szülő, fáradt vagyok. Tehát, hogy a család az egy együtt élő közösség, ahol a közösség minden tagjának vannak érdekei, vannak kívánságai, és az mindegyiket figyelembe kell venni azzal együtt, hogy van egy kialakult rendje is.
3: Ha már a szabályokat említi, van egyfajta szabálytalanság is, és ez is egyfajta veszélyforrás lehet a családok tekintetében, miszerint a technikai fejlődés, a

0: És erre nagyon tudatosan kell odafigyelni a szülőknek, mert hogy ezt korlátozni kell időben. És hát ez az együttétkezés, ez a közös együttlét, a közösen megbeszéljük a napügyeit, közösen megbeszéljük, hogy holnap mit fogunk csinálni. A sok családnál úgy néz ki, hogy megkérdezik a szülők, hogy na, mi volt ma az iskolában, mi lesz holnap az iskolában. Erre a természetes válasz az, hogy semmi. Ezt szokták hozni a gyerekeink. De ehelyett a szülő azt választja, hogy elmeséli, hogy nekem milyen napom volt, elmeséli, hogy nekem holnap milyen napom lesz, ezzel engedélyt ad a gyerekének, idézőjelbe véve az engedélyt, de lehetőséget ad a gyereknek, hogy ő is elmesélje, mert hogy azt látja a gyerek, hogy ez egy olyan környezet, ahol lehet ilyen dolgokról beszélgetni. A közös együttlét, az közös beszélgetés, az az értékek, gondolatok cseréje és így tovább.
1: Ha már a társadalmi párbeszédről is beszéltünk, akkor a családoknál is fontos egyfajta párbeszéd.
0: A családoknál nagyon fontos. A családoknál nagyon fontos az, hogy felvetődik az a kérdés, hogy egyformán kell mindent az anyának meg az apának a gyerekekkel szemben. Hát nem kell mindent egyformán. Döntően persze jó, ha azonosan látják a helyzetet a gyerekeik ügyében, hogy mégis hogy akarnak velük élni, de nem kell mindent milliméterre egyszerre. Ezért aztán vannak dolgok, amit apával könnyebb megbeszélni, van, amit anyával könnyebb megbeszélni. Ezt a gyerekek tudják is. A gyerekek egyébként nagyon ki is használják, mert amire engedélyt lehet kapni apától, azt tőle kérik, amire anyától, azt meg tőle kérik. De ez nem csak erről szól, hanem arról, hogy vannak bizonyos ügyeink, amit szívesebben mesélünk el, vagy az édesapánknak, vagy az édesanyának, vagy ha maradjunk a mozaik családnál, hogyha az érkező új, a mozaik felnőtt fél jól fölvállalja azt, hogy ő együtt él gyerekekkel, ezek legyenek akár 14 évesek, akár 4 évesek, ha jól együtt él velük, akkor ő is mesél nekik, akkor ő is beszélget velük, akkor ő is megosztja a saját élményeit, azaz kialakul egy olyan párbeszéd köztük is, ami nem arról szól, hogy én megmondom, hogy te hogyan viselkedj, hanem arról szól, hogy megbeszéljük az életünk dolgait egymással is. Egymás véleményét meghallgatjuk.
1: Nagyon fontossá vált az ön életében a család fontosságának szerepe, de a szülőnek lenni programhoz hogyan kapcsolódott, és egyáltalán mi ez a program?
0: A szülőnek lenni programot azt én alapítottam, és én hoztam létre, és kifejezetten azért azzal foglalkozunk, hogy többet tudjunk a gyerekeink fejlődésről, jobban megértsük azt, hogy a gyereknek például hogyan hat a gyerek viselkedésére és működésére a dicséret. Ez egy nagyon-nagyon új szakma, pszichológia, ami vizsgálja a működésünket, és nagyon-nagyon sok új tudás van benne. A dicséretről el szokták mondani, hogy túl sok dicséret árt, a túl kevés dicséret az nem jó. Szoktak mondani ilyeneket, ha én köznapi beszélgetést hallgatunk, de a tudomány helyett azt mondja, hogy a szándékot és a tenni akarást kell dicsérni, és nem az eredményt. Ha egy lányról mindig azt mondják, hogy szép vagy, akkor 50 évesen rémült el állandóan szép akar lenni, és mindig attól fog félni, hogy én akkor most elég szép vagyok, vagy nem vagyok elég szép. Ha azt mondják, hogy okos vagy, akkor nem mer meg mutatkozni mások előtt, mert hát ha kiderül, hogy nem vagyok elég okos, pedig rólam mindenki azt gondolja, hogy okos vagyok. De azt terjed el tőlem, hogy ha szembe találkozom egy problémával, azt nagyon határozottan igyekszem megoldani, és mindent beleteszek, hogy megoldjam, azaz jól tudok hozzáállni ahhoz, hogy egy új feladat jelentkezett, ha ezt terjed el rólam, akkor erre képes is leszek, mert hogy itt nem az számít, hogy mit érek el, hanem az számít, hogy mi az, amit beleteszek. Ezért hát a dicséret például, és azt gondolom, hogy ezt nagyon sokan nem tudják, a dicséret igenis nagyon fontos a gyereknek, de nem a az én kifejezésem, hogy nem a gagyi dicséret, szóval, hogy egy egyéves gyereknek, hogyha tud kanála lenni, akkor azt önállóan, és nem a fülébe rakja, hanem a szájába rakja, akkor arra lehet mondani, hogy jó, hogy szépen eszel, örülök, hogy ilyen jó tudsz enni. De ugyanezt egy 4 éves gyereknek mondanánk, akkor azért az mégiscsak egy kicsi furcsa lenne, hát egy 10 évesnél meg aztán végképp. És tudunk ilyen gagyi dicséreteket mondani, mert megcsinál valamit a gyerek, aki sportolni jár, megcsinál 8-10 évesen egy versenyen, és akkor azt mondjuk neki, hogy ügyes vagy, de hát nem ügyes volt. Több évet tett már bele abba az eredménybe, amit elért abban. Az eredményt nem azért érte el, mert hogy ez így ügyes, hanem azért érte, mert nagyon-nagyon sokat belerakott, és ezt kell visszajelezni.
1: A szülőnek lenni program milyen módszerekkel, tanácsokkal próbál segíteni a családoknak?
0: Most az a szándékunk, létrehozunk egy olyan országos segítői hálózatot, amelyik elsősorban edukációs, tehát ilyen oktatási, ilyen ismeretterjesztő, ilyen ismeretátadó módon és csoportokkal foglalkozna. Nem egyénekkel foglalkozik, ez nem családterápia, ez nem pszichológia, ez nem a szülőnek, mint egyénnek a személyiségfejlődését próbálja szolgálni, hanem azt próbálja segíteni, hogy a szülők többet tudjanak, és ez kifejezetten ilyen csoportokban végzett munkában többet tudjanak. Erre elkezdtünk egy pilot képzést is, tartottam leendő tanácsadóknak egy 100 órás képzést, 5 különböző témakörben, és azt gondolom, hogy így elkezdtük a hálózatot felépíteni.
1: Milyenek a visszajelzéseik a programmal kapcsolatban?
0: Hát Tehát a konkrét eseményeink azok, mert hogy arról jönnek a visszajelzések,

0: A konkrét eseményeink azok, hogy minden évben a gyereknapot megelőző kedden az ELTE pedagógia-pszichológia kara támogatásával és együttműködésével tartunk egy szülőnek lenni konferenciát, amit olyan szakembereknek tartunk, pedagógusoknak, szociális területen dolgozóknak, akik kapcsolatban vannak szülőkkel, akik közvetíteni tudnak gondolatokat és értékeket. Vannak olyanok, akik rendszeresen visszajárnak, vannak olyanok, akik már 3-4 konferencián voltak, és minden évben 100-120 ember ott van ezen egy napos beszélgetésen, ahol részben előadásokat hallgatnak, részben pedig közös workshopokon dolgozunk. Azt gondolom, hogy ez az egyik visszajelzés. A másik visszajelzés az az, hogy tartunk munkahelyeken, meg iskolákban szülőcsoportokat, és hát azt látjuk, hogy az első-második alkalom után ez beágyazódik az iskola életébe. Van olyan alapítványi iskola, ahol ők azt mondják, hogy már a brand részének tekintik.
1: Egyfajta márka?
0: Igen, igen. Ők annak tekintik, hogy náluk van ilyen program. Ott már egészen komoly dolgokon tudunk gondolkodni az igazgató segítségével, meg a pedagógus kar segítségével jókat tudunk kitalálni, hogy a szülőknek mit csináljunk.
1: Lassan-lassan a beszélgetés vége felé közeledünk, és engedjen meg nekem egy személyes jellegű kérdést. Az ön saját családjában ezeket az elmondottakat gyakorlatmesdjéjén haladva, hogyan tudja személyesen átültetni?
0: Azt gondolom, hogy nagyon jó viszonyban vagyok, ugye nekem az, ahogy van őt unokám, az azt jelenti, hogy nagyon felnőtt gyerekeim vannak már. Nagyon jó viszonyban vagyok a felnőtt gyerekeimmel, és hogy a mai napig van lehetőségem arra, hogy elmondjam nekik a véleményemet. Van olyan, amikor azt mondják, hogy köszönik, de most ezt nem kérik, és vannak olyan helyzetek, amikor meg ők jönnek, és ők kérik a véleményemet, és ők kíváncsiak valamire. Most már mozaik családban élek, és ezt azért mondom, mert hogy ezt így fontosnak tartom, hogy bár nem maradt meg az eredeti családunk, ahogy létrejött, de hogy ennek ellenére nem vesztettem el a gyerekeimet, és hogy felnőtt korukig velük voltunk, vagy együtt voltunk egyébként, tehát hogy amikor elmúltak 18 évesek, akkor szűnt meg a szülői párkapcsolatunk, de hogy családként azért nagyon hosszú időn keresztül éltünk együtt, és hogy a mostani családban is a páromnak van egy lánya, és hogy vele is nagyon jó a viszonyom. Azt nem mondom, hogy ilyen apa vagyok, de hogy az a felnőtt férfi vagyok, akihez ő tud fordulni, és fordul is, hogyha a kérdései meg kételjei vannak az életet illetően. Nem tudom, hogy ezt máshogy ítéli meg, vagy ha erről más mit gondol, de én azt gondolom, hogy azokkal, akik az én környezetemben ilyen családtagként, és ezt érthetjük idézőjelben, nem idézőjelben, de egy ilyen családtagként funkcionálnak, azokkal jó együttműködő és harmonikus kapcsolatunk van.
1: Én nagyon szépen köszönöm azt, hogy mind szakmailag, mind pedig személyes tapasztalataival gazdagított bennünket. Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Nekem egy záró gondolatom van csak hozzá, hogy azt mondják, hogy a szem a lélek tükre, én pedig azt mondom, hogy a gyerek pedig a családé. Tehát ahol a gyerek jó van, ott a család is jó van. Köszönöm szépen.
2: Hubi Rádió.

0: A világon mindenhol hallható.
1: Jó eséllyel nem lesz új világjárvány a hantavírusból az új egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt szerint. Rekorderejű villám csapott le Kelet-Szlovákiában múlt hétvégén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jó eséllyel nem lesz új világjárvány a hantavírusból az új egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt szerint. Hegedűs azt írta az interneten, hantavírusok világszerte előfordulnak, a legtöbb nem terjed emberről emberre. Szerinte a kúr általában fertőzött rágcsálók vizeletével, ürülékével vagy nyálával szennyezett por belégzésével alakul ki. De kivételt jelent az andokvírus, amely ritkán, szoros és tartós kontaktus esetén emberről emberre is terjedhet. Hegedűs szerint ugyanakkor a jelenlegi ismeretek szerint az andokvírus nem terjed könnyen alkalmi kontaktus során, nem viselkedik COVID-szerű pandémiás vírusként, ezért rendkívül valószínűtlen, hogy ebből újabb világjárvány törjön ki. Elment a Köccsei piknikre, újévi beszédet mondott Súlyog Tamással idén, ennek ellenére mégsem tartja magát fideszesnek. Ezt mondta Kapu Tibor űrhajós az RTL híradónak. Én a magyar nemzet űrhajósa vagyok, tette hozzá, és azt is mondta, hogy még csak Tiszásnak sem gondolja magát dacára, hogy azt írta ki a választás estéjén, hogy a demokratikus Magyarország győzött. Utóbbit ugyanis csak a választási részvételre értette elmondása szerint az űrhajós. Azt mondta, hogy nem pártpolitika az, hogy ott volt a Kossuth téren az új kormány beiktatásán, az ugyanis nem egy pártpolitikai rendezvény volt. Tűzoltók vonultak Salgótarján egyik utcájába, ahol egy autó égett. A Szögverő utca végén lévő járműről kiderült, hogy egy illegálisan működő javító műhely alanya volt. A környéken halomban állnak az autóroncsok, az egyik ilyen éppen bontás közben gyulladt ki. A helyi hivatásos tűzoltók vízsugár segítségével megfékezték a lángokat. Az eset során nem sérült meg senki. Közölte Kapás Márton, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Információink szerint a helyszínre a rendőrség is riasztották az illegális tevékenységgel kapcsolatban, ami miatt a környék lakói már hosszú ideje a hatóságokat is ostromolták. Rekorderejű villám csapott le Kelet-Szlovákiában múlt hétvégén. A különös csapás 22 óra 18 perckor történt a Kassa, Eperjes és Nagy Mihály rajzolt a virtuális háromszög közepén, Bányapatak község közelében. A jelenség hatalmas robajjal járt, 30 kilométeres körben sokak számára okozott viadalmat túlzottan nagy hangereje miatt. Előző nap szintén Szlovákiában a Pozsonyból Kassára tartó repülőjáratot is villámcsapás érte. Az utasok kellemetlen szagra lettek figyelmesek, de a gép biztonságosan leszállt, senki sem sérült meg. A gomoly és fátyol felhők mellett csütörtökön sokat süt a nap. Az ország középső tájain lehet több a gomoly felhő. Főleg arra felé várható zápor, zivatar elsősorban a délutáni, kora esti órákban. A szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. Hajnalra többnyire 8 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet, délutánra 22-26 fok várható.
2: Hobby Rádió.
3: Reklám.
4: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
5: Vállalkozók, vezetők, értékesítők, figyelj!

Budapest. Június 3! A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu

0: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
4: Nagy generáció! Illés!
5: Ne gondold, oh, ne, hogy tiéd a világ.
4: Omega!
6: Oh,
4: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
7: I want to break free.
4: A mikrofonnál Erdély Marian.
1: Köszöntöm a nagy generáció hallgatóit és jó rádiózást kívánok Önöknek. A következő egy órában elszabadulnak a régi zenék, a retro feeling pedig egyenesen a 70-es, 80-as évekbe víz bennünket, ugyanis ezen a héten a Generál együttes került terítékre, akik 1971-ben alakultak a ZG és a FELM tagjaiból. Átlag életkoruk 21 év volt, bár Révi Sanyi 18 évesen csatlakozott a zenekarhoz. Az 1972-es Ki mit tud és az azt követő Táncdal fesztivál megnyerése után példátlan kezdősebességgel robbantak be a könnyűzenei életbe. A közönség percek alatt a szívükbe fogadta őket. A Generálos fiúk eredeti felállásában Novai Gabi basszusgitározott, Karácsony János pengette a szólógitárt, a doboknál Rek Lajos ült, az akkordgitáros és a zenekar vezetője pedig Ákos István, azaz Kis Elefánt volt. A szólóénekesi posztot a szuggesztív erejű és csodálatosan egyéni hangú Révi Sanyi töltötte be. Várkonyi Matyi, aki az orgona volt, csak 1973-ban tudott a zenekarra a színpadra lépni, mert 71-ben két évre katonasságra ítéltetett. Ez tehát a Generál indulása, nálunk pedig meghallgathatja az egész történetet ebben a 60 percben.

0: Hobby Rádió. Rádió.
1: Az már kiderült itt a nagy generációban, hogy a Generál együttes 71-ben alakult a ZG és a Ferm tagjaiból. Első lemezük és koncertturnéik sikere alapján egy pillanatig sem lehetett kétséges, hogy az év legnagyobb felfedezetjeinek számítottak. Szinte gyerekfejjel csöppentek bele az akkori cenzúrázott és fafejek által sakban tartott zenei világba. A 70-es években a pop és rockzenészek egyébként sem tartoztak a rendszer kegyeltjei közé. A médiát a kiskirályok uralták, terrorizálva az úgynevezett könnyű zenét. Egy tolvonással vagy egy szemöldökrántással fejek hullhattak a porba, és útlevelek kerülhettek a szemétkosárba. A Generál sem tartozott az államilag pátyolgatottak közé, de egyszerűen nem lehetett rögtön kicsinálni az együttest, mert a rajongók szeretete életben tartotta őket. Ők voltak az elsők, akik merészen, látványos showelemekkel dobták fel a műsort, és a képzett zenei háttér mellett előadói képességeikkel még a nyugati zenei berkekben is labdába rúghattak.

Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható. Amikor még a lányok az Omegáért csikítottak. Amikor még a gomba frizura volt a divat. Close your eyes and I'll kiss you. És akik megelőzték a korukat. Nagy generáció.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Ön a nagy generációt hallgatja, benne pedig az 1971-es esztendő legnagyobb felfedezetjeiről, a Generáról beszélgetünk. A Magyar Országos Rendezőirodai Turnék mellett a zenekar az NDK-ban és Lengyelországban is ismerté és közkedvelté vált. Szinte állandóan utaztak, óriási stadionokban léptek fel és számos tévéshowban szerepeltek. Együtt játszhattak az akkori Angliában óriási sztárnak számító Middle of the Road-dal és a Smokey-val. A tomboló sikerek ellenére a Generált elkezdték minden oldalról fúrni. Egy ideig nem készíthettek saját rádiófelvételt, mert összebalhéztak a rádió könnyűzenei osztályának a vezetőjével. A második nagylemezüknél a lemezgyár elkezdte keményen lefelé nyomni a bandát, még a lemezborítóra is egy ravatalozóra emlékeztető lila krizantémak kerültek.

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Ez a nagy generáció, benne pedig a Generál együttes pályafutásával foglalkozunk. Szegény fiúkat éppen most fúrják minden oldalról, és sajnos ez kihatással van a tagokra is. Az Interkoncerten elkezdett fagyni a levegő, és a jól menő szekér egyre görcsösebb utakra került. Természetesen a tagcserék sem tettek jót a Generál karrierjének, de úgy látszik, az egyre nehezedő nyomást sem tudta mindenki elviselni. Először Ákos István zenekar vezetője disszidált ki Amerikába, Rek János Svédországba ment zenélni, és helyette Póta Andris jött dobolni. Később James, azaz Karácsony János szólógitáros átigazolt a Lokomotív GT-be. James zenei világa olyan meghatározó volt, hogy távozása hatalmas érvágást jelentett a bandának. Pacári Karcsi került a helyére, aki nagyon képzett és tehetséges gitáros volt, de James jellegzetes énekhangját már senki sem tudta pótolni.

amikor még a lányok az Omegáért csikítottak. Amikor még a gomba frizura volt a divat. Close your eyes and I'll kiss you. És akik megelőzték a korukat. Nagy generáció, nagy generáció.

Lassan vége az órának és benne a generál pályafutásának is, miután minden meghatározó tag távozott az együttesből. A legendás zenekar 1975 őszén bomlott fel, amikor Rév és Sanyi csatlakozott a Piramishoz. Ezután Várkonyi Matyi és Novai Gabi, akiknek nevét számos slágerfilm jelezte, arculatot váltottak és megalakították a generál újabb verzióját, ahol a frontember Horváth Charlie lett és Tátrai Tibusz szóló gitározott. Az új generál gyökeresen más stílus képviselt, természetesen továbbra is rendkívül magas színvonalon, ők is kb. 4 évig húzták együtt, de ez már egy másik történet, amit talán elmesélünk egy másik alkalommal a nagy generációban. Én köszönöm, hogy velem tartott, remélem élvezte a 70-es évek zenéit. Jövő héten visszavárom, minden jót a viszonthallásra!

0: Nagy generáció.
1: Kicsiknek is.
0: Kicsiknek is.
2: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 18 óra.
3: Hát adja a kegyelmi ügy iratait a köztársasági elnök. Környezetkárosítás nyomulja miatt tettek feljelentést a BID gyár ellen. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgozunk, írta az oktatási és gyermekügyi miniszter kedden a Facebook oldalán, miután bejárta a tárca Szalai utcai épületét és találkozott a különböző területeken dolgozó kollégák egy csoportjával. Lannert Judit kiemelte, a jó közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás. A cél pedig jobbá tenni az oktatást és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyermekeknek. Sok munka áll előttünk, de jó érzés látni azt az elkötelezettséget és szakmai tudást, amellyel a kollégák készülnek erre a feladatra, írta a miniszter. Hivatalos megkeresés esetén átadja a K. Endre kegyelmi ügyében született iratokat a kormánynak a köztársasági elnök hivatala. A Sándor Palota erről kedden közleményben tájékoztatta az MTI-t. A Sándor Palota tudatta, együttműködnek a K. Endre ügyében született iratok nyilvánosságra hozatalában a kormánnyal, és hivatalos megkeresés esetén átadják a rendelkezésre álló dokumentumokat a kabinet képviselőjének. Magyar Péter miniszterelnök hétfői és keddi sajtótájékoztatóján is sürgette, hogy Sólyog Tamás államfő hozza nyilvánosságra a kegyelmi ügy iratait. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a Csongrád Csanád vármegyei kormányhivatal a szegedi BID gyár ügyében, közölte a szervezet sajtószolgálata. A közlemény szerint a kormányhivatal a BID gyár kivitelezési munkáinak 2024-es megkezdése óta folyamatosan figyelemmel kíséri a beruházást, és több különböző hatáskörben indított ellenőrzést. A kormányhivatal az első negyed évében a környezetvédelmi szabályok betartását vizsgálta. A rendelkezésre álló információk alapján felmerült a környezetkáros gyanúja a beruházási területen letermelt talajréteg felhasználásával összefüggésben. Ezért a kormányhivatal feljelentést tett a szegedi rendőrkapitányságon ismeretlen tettes ellen, írták. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter kedden Facebook oldalán azt írta, a BID a Szegeden létesítendő gyára építése során súlyosan megszegte a környezetvédelmi engedélyben előírt kötelezettségeit. 64 éves korában kedden délelőtt elhunyt Scherer Péter Jászai Mari díjas színművész, tudatta a Nézőművészeti Kft., amelynek alapító tagja volt. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook bejegyzésében azt írta, Scherer Péter halála pótolhatatlan űrt hagy maga után. Mély megrendüléssel és őszinte döbbenettel fogadtam a hírt, hogy Scherer Péter a kortárs magyar színművészet és filmgyártás egyik legmeghatározóbb, utánozhatatlan alakja, tragikus hirtelenséggel eltávozott közülünk, írta Tar Zoltán. Mint fogalmazott, Scherer Péter halála pótolhatatlan űrt hagy maga után. Az elmúlt 30 évben nyújtott zseniális alakításai, közvetlen emberi személyisége és a szakmai iránti alázata mély nyomot hagyott a magyar filmművészeten és a mindennapi kulturális élményeinken. A gomoly és fátyol felhők mellett csütörtökön sokat süt a nap, az ország középső tájain lehet több a gomoly felhő, főleg arra felé várható zápor, zivatar elsősorban a délutáni, kora esti órákban. A szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. Hajnalra többnyire 8 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet, délutánra 22-26 fok várható.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
4: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
4: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
4: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió!
6: Hallottál már erről a rádióról?
7: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
8: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Műsorajánló.
8: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnap köszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
9: Szivárvány!
0: Szivárvány!
9: Szivárvány!
0: Szivárvány! magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány!
5: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
9: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
10: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 20-án köszöntjük a Felícia, valamint Bernát nevű kedves hallgatóinkat. A Felícia női név latin eredetű, a Félix férfi névből alakult ki, jelentése sikeres, boldog és szerencsés. Ünnepelnek még június 6-án és szeptember 30-án is, becézése Feli, Felike, Lici, Licike, Cia, Ciácska, képviselője a névnek, ön, kedves Felícia. Szintén ezen a napon köszöntjük Bernát nevű kedves hallgatóinkat, a germán eredetű férfi név a Bernard név átvételéből ered, jelentése erős, mint a medve. Ünnepelnek még a Bernátok június 15-én, július 3-án, augusztus 19-én és szeptember 28-án is. Becézése a névnek Berni, Bernátka, Berci, Bercike, Bernó, Bernóka és Bernus. Jeles viselője a névnek Baksai Bernát, jogász, Barát Bernát József, szerzetes és ön, kedves Bernát. Ezen a napon köszöntjük még a Balabán, Bernarda, Galamb, Gerle, Hanna, Johanna, Kolomba, Kolombina, Paloma, valamint Tália nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával május 20-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem. 1498. május 20-án Vasco da Gama portugál hajós felfedezte a tengeri utat Indiába Afrika megkerülésével. Calicutnál India délnyugati részén kötött ki, ahol kereskedelmi telepet hozott létre. Aztán ugorjunk a 18. század végére, 1799. május 20-án megszületett Honoré de Balzac francia író. Legismertebb műve az Elveszett illúziók. A 19. századdal folytatjuk. 1825. május 20-án megszületett Antoinette Brown Blackwell, amerikai abolicionista, feminista, lelkész. 1853-ban az első nő volt, akit felszenteltek pappá az Amerikai Egyesült Államokban. 1914-ben írta The Making of the Universe című művét. És maradunk még a 19. századnál, 1894. május 20-án megszületett Adela Rogers, St. John's amerikai újságírónő, aki újságok, magazinok, valamint a rádió és tévéok nyomozó riportere is volt. 1987-ben Living Legacy díjat kapott. A 20. század elejével folytatjuk. 1913. május 20-án meghalt Harry M. Flagler, a floridai Riviera megteremtője és a Standard Oil olajtársaság megálmodója. A szegény származású ám tehetséges és szorgalmas Flagler már 20 éves korára összegyűjtött annyi pénzt, hogy beindíthassa saját kereskedését. Néhány szerencsétlen körülmény miatt azonban többször is a nulláról kellett újrakezdenie mindent. 1866-ban családjával együtt átköltözött Ohioból Clevelandbe, és itt rátalált a szerencse. John D. Rockefeller, akit még kereskedő korából ismert, épp olajüzletbe készült belevágni, Flaglernek pedig aranyat érő ötletei voltak. A 20. század közepével folytatjuk. 1947. május 20-án a németországi Messelhausenben meghalt Lénárd Fülöp, magyar származású Nobel-díjas fizikus. És még mindig a 20. században járunk, de már a második felében, 1964. május 20-án megszületett Charles Spencer, Diana hercegnő testvére. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Üzenet a Rút könyve első fejezetéből.
1: Rút azt felelte: ne unszolj engem, hogy elhagyjalak és visszatérjek tőled, mert ahová te mégy, oda megyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg, néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott akarok meghalni én is, ott temessenek el engem. Úgy bánjék velem az Úr, most és ezután is, hogy csak a halál választ el engem tőled.
2: Hobby Rádió.
3: 2026. május 20-a, szerda. És értük szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazságban. Evangélium Szent János könyvéből, 17. fejezet 11-től a 19. versig. Abban az időben Jézus az égre emelte szemét, és így imádkozott: Szent Atyám, tartsd meg a te nevedben azokat, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Amíg velük voltam, megőriztem nevedben azokat, akiket nekem adtál. Megtartottam őket, és senki más nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az írás. Most te hozzád megyek, ezeket pedig elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Átadtam nekik tanításodat, de a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem tőled, hogy vedd el őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól. Hiszen nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból. Szenteld meg őket az igazságban, mert a te tanításod igazság. Amint te elküldtél engem a világba, úgy küldöm én is őket a világba. És értük szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazságban. Elmélkedés. Jézus főpapi imája folytatódik a mai evangéliumban. Nem csak azért könyörög, hogy tanítványai megmaradjanak szeretetében, hanem hogy egyek legyenek, egy közösséget alkossanak egymással. Ez az egység azonban nem pusztán együttműködés vagy békés viszony, hanem részesedés az isteni szeretet egységében. Lényeges, hogy az egység nem emberi erőfeszítéssel jön létre, hanem a Szentlélek ajándéka. Pünkösd közelettével az egység lelkének kiáradásáért imádkozunk. A keresztény küldetés lényege, hogy a hívő ember nem menekül el a világ elől, hanem tanúságot tesz a világ előtt. Az egyház így nem egy menedékhely, hanem a világ közepén élő közösség, amelyet a Szentlélek vezet. Szenteld meg őket az igazságban, mert a te tanításod igazság, kéri Jézus. Az életszentség folyamata nem látványos. Az ige hallgatása, megtartása és az abban való élet napról napra feladat számunkra. A Szentlélek, akire várunk, a szív legmélyén munkálkodik, hogy az ember Istenhez hasonlóvá váljék. Nem tökéletesnek születünk, hanem fokozatosan alakulunk, ez a megszentelődés, az életszentség útja. Aki az evangélium szerint él, az Krisztus lelkületét hordozza, és akkor is hűséges marad, ha a világ nem érti meg, vagy elutasítja. Jézus imája azokért szól, akik küldetést kapnak tőle. Ahogyan ő az Atya küldötte, úgy küldi ő is övéit. E küldetés teljesítéséhez a Szentlélek a belső erőforrás. Uram Jézus Krisztus, te nem azt kérted, hogy vegyen ki minket az Atya a világból, hanem hogy őrizzen meg bennünket a gonosztól. Köszönöm, hogy a te tanításod szerint élhetek, és igazságod által napról napra formálsz. Szentelj meg engem a te igazságodban, hogy ne a világ elvárásaihoz igazodjam, hanem hozzád. Hadd, hogy egységben éljek embertársaimmal, és bennem is működjék a Szentlélek, aki vezet és segít a küldetésben. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
4: Hobby Rádió!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az Alföldön sokkal magasabb az öngyilkosságok száma, mint Nyugat-Magyarországon? Bács-Kiskun megyében például 100 000 lakos közül 40-en, Békésben 38-an vetettek véget életüknek 2003-ban, míg Győr-Moson, Sopron és Vas megyében 17-en.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
2: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
1: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
3: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak.

bízom és remélem, hogy nem folynak a folyók visszafelé. Elhők sem zuhannak szálló madarakra, a gyökerek földbe maradnak, s nem lesz könnye a csillagoknak.

akik megtartják a parancsolatokat, s így joguk lesz átlépni a szeretet kapuját. De kívül maradnak mindazok, akik haragot szítanak, és megszólják az igazak igazát. Én vagyok a kezdet és a vég. Legyen véletek a hitünk tisztasága, mert tisztán élni annyi, mint szolgául szegődni a jóhoz.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
1: Óriási színpad technika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: Itt a Hobbi Rádió, a hobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
3: Sokat javulhatnak a magyar-lengyel kapcsolatok. Őrizetbe vették az ablakon kizuhant lány barátját. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyar Péter örül, hogy a magyar-lengyel kapcsolatok visszakerülhetnek a megérdemelt helyükre. Ezt maga a miniszterelnök hangsúlyozta kedden, miután udvariassági látogatást tett Gregorz Risz bíborosnál, krakkói érseknél, a Wawelben. Megtisztelőnek nevezte, hogy első útja Lengyelországba vezethetett, megjegyezve, hogy régi hagyományt éreztet fel ezzel. Azt mondta, személyes döntése volt, hogy Krakkóban kezdi, majd Varsóban folytatja a látogatást. Büszke vagyok arra, hogy a magyar emberek felhatalmazásának köszönhetően az új magyar kormány vezetőjeként tovább erősíthetem az 1000 éves magyar-lengyel barátságot és szövetséget, fogalmazott. Magyar Péter örömét fejezte ki, hogy II. János Pál néhai pápa szobra mellett kezdheti látogatását, megjegyezve, talán nem idézett több mondatot az egykori pápa jelszavánál, ne féljetek. Szabályos, de nem szokványos eljárásban történt K. Endre kegyelmi ügyének miniszteri ellenjegyzése. Az akkori köztársasági elnök Novák Katalin ugyanis a pápa látogatásra hivatkozva sürgette a kegyelmi kérvények ellenjegyzését, mondta Répási Róbert, az igazságügyi minisztérium korábbi államtitkára. Nem akarta kommentálni Magyar Péter miniszterelnök azon feltételezését, miszerint Varga Judit akkori igazságügyi minisztert nem tájékoztatták, átverték, csőbe húzták az ügyben. A volt parlamenti államtitkára, akinek irányítása alá tartozott a kegyelmi főosztály is az igazságügyi minisztériumban, azt mondta, az elnöki hivatal sürgetésére ellenjegyezte Varga Judit az ügyben hozott köztársasági elnöki döntést, annak a tudatában, hogy Novák Katalin a pápa látogatásra akarja időzíteni a kegyelmet. A klímaváltozás hatásait vizsgáló különböző modellfuttatások szerint az évszázad végére nőni fog az átlag hőmérséklet a Kárpát-medencében. A nyarak egyre szárazabbak lesznek, miközben nő a talaj közeli ózon koncentráció. Hangzott el a Hungaromet Nonprofit ZRT által szervezett keddi szakmai konferencián Budapesten, amelyen a szakértők beszámoltak az éghajlatváltozás multidisziplináris nemzeti laboratóriumban végzett kutatási eredményekről. Szanka Gábor Gyula, a Hungaromet ZRT vezérigazgatója köszöntőjében arról beszélt, nem kérdés, hogy megváltozott a klíma. Korábbi ökölszabályok, például, hogy a Balatonnál a Bakony felül érkeznek a viharok, már nem érvényesek. Emberölés gyanújával őrizetbe vette a rendőrség hétfőn annak a lánynak a barátját, aki kiesett egy negyedik emeleti Szent Lőrinci lakásból, majd a kórházban meghalt, közölte a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság kedden polisz.hu oldalon. A rendőrség megállapította, hogy a 22 éves férfi és 17 éves barátnője korábban többször összeveszett, ami nem egyszer tetlegességig fajult. A szomszédok hétfőn is üvöltözést és sikoltozást hallottak. A rendőrök a lakásba jutva szinte mindenhol dullakodás nyomaira bukkant. Az adatok alapján a férfi bántalmazta a lányt, aki próbált kiszabadulni a lakásból. A 22 éves gyanúsított azonban megakadályozta ebben, így a sértett a folyamatos bántalmazás hatására menekülésként kiugrott a negyedik emeleti erkélyről. A gomoly és fátyol felhők mellett csütörtökön sokat süt a nap, az ország középső tájain lehet több a gomoly felhő, főleg arra felé várható zápor, zivatar elsősorban a délutáni, kora esti órákban. A szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. Hajnalra többnyire 8 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet, délutánra 22-26 fok várható.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobbi Rádióban.
1: Reklám.
4: 18. Tatai Patara. Törökkori Történelmi Fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
5: Vállalkozók, vezetők, értékesítők,

0: Budapest. Június 3! A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Én a halál rokona vagyok. Szeretem a tűnő szerelmet. Szeretem megcsókolni azt, aki elmegy. Szeretem a beteg rózsákat, hervadva, ha vágynak. A nőket, a sugaras, bánatos ősz időket. Szeretem a szomorú órák kísértetes intő hívását, a nagy halál, a szent halál játszi mását. Szeretem az elutazókat, sírókat és fölébredőket, s dér esős, hideg hajnalon a mezők. Szeretem a fáradt lemondást, könnyetlen sírást, békét, bölcsek, poéták, betegek menedékét. Szeretem azt, aki csalódott, aki rokkant, aki megállott, aki nem hisz, aki borús. A világ. Én a halál rokona vagyok. Szeretem a tűnő szerelme. Szeretem megcsókolni azt, aki elmegy.
1: Hobbi rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem, esküszöm.
4: Hobbi rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

Világcsúfja. Hol volt, hol nem volt, volt a világon egyszer egy részeges molnár, s volt annak egy szép lánya. Egyszer a király abba a városba került, ahol ezek laktak, s a molnár azt mondta neki: van nekem egy nagyon szép lányom, aki a szalmából is aranyat tud fonni, jó pénzért eladom. A király maga elé hivatta a lányt, sok pénzt adott az apjának érte, s elvitte magával. Megtömetett a palotában egy nagy szobát szalmával, rokkát adott a lánynak, és megparancsolta neki, hogy reggelre mind fonja meg aranynak, mert ha nem, akkor fejét veszi. Nagyon sírt Rita a lány, mert nem tudott ő szalmából aranyat fonni, s félt. Reggel felé aztán kinyílt az ajtó, s bejött egy kis törpe. Miért sírsz, édes lányom? Hogy ne sírnék, rínék, mikor a király azt parancsolta, hogy ezt a szalmát mind fonjam meg aranynak reggelre, mert különben fejem veszi. De én ehhez nem értek. Hiszen ez nem baj, megfonom én, de lássuk, mit adsz érte. Csak hogy nem volt a lánynál semmi, hát a kendőjét adta érte. A törpe meg leült a rokkához, és már is megvolt az egésszel. Reggel aztán előjött a király, látta, hogy minden csupa aranyfonal, s még nagyobb szobát tömetett meg szalmával. Ekkor is bejött reggel felé a törpe, és a molnár lány gyűrűjéért megfont minden szalmát aranynak. Harmadszorra a legnagyobb szobát tömette meg szalmával a király, a lány meg egész reggelig várt, de csak nem jött segítség. No de akkor mégis. Úgy sietett, hogy alig tudott lélegzetet venni, a lány meg már csak a ruháját tudta volna cserébe adni. Azt nem, mondja a törpe, hisz az neked is kell, de ígérd meg, ha királyné leszel, az első gyereked nekem adod. A lány meg azt gondolta, hogy sosem lesz ő királyné, beleegyezett, s a törpe megfonta a szalmát. Reggel pedig már az udvari néppel jött a király, és feleségül kérte a molnárlányt, ki a sok minden mellé még szép is volt. Boldogan éltek együtt épp egy álló esztendeig, és az alatt a királyné meg is feledkezett az ígéretéről. Született egy kisfia. Egy hét múltán nyílik az ajtó, oda megy a törpe az ágyhoz úgy hajnal felé, s azt mondja, hogy jött a gyermekér. Nagy rívást csapott erre szegény királyné, hogy add kincset, bármit inkább, de annak más nem kellett, csak a gyerek. Megsajnálta viszont, s azt mondta neki: három napot adok, hogy addig kitaláld, mi a nevem. Megörült a királyné, s egész nap csak neveket tanult. Hajnalban mind sorolja egymás után a törpének, de az már elunta. Nem igaz, nem igaz, mondta és eltűnt. Így volt másnap is, akkor sem találta ki, szörnyen aggódott is miatta.

0: bennem maradt egy balatoni élmény, ami mindenképpen fontos, elnézést kérek mindenkitől. Főleg ezért meséltem, hogy gyermekkorom tárgykultúrának volt ez egy sarokköve, nem tudom, ki emlékszik rá, ez a nyakba akaszható, hengeres, összetekerhető műanyag pénztárca, ami hát az volt a jó, hogy Donald kacsás volt, de azt én már kinőttem, és hát egy barátom mondta, arra jó, be lehet vele menni a vízbe. Csak nem tudom, minek a Balatonba pénz. Hát, hogy vagy az van, hogy egy ilyen agresszív vízibiciklista van, aki csak úgy vesz föl, ha fúldokolsz, hogy fizetsz érte, vagy várod, amíg jön egy másik ilyen hülye, hogy nem tudna fölváltani egy 20 000-et. Azóta se értem. Mindegy. Következő fellépünk először van a Rádió Kabaréba, tehát új vendég nálunk, de nem új vendég a humor területén, és most egy egészen forrabontó, soha nem volt műsorszám következik, ami, ha jól értettem, akkor egy közéleti rádiós skifi. Fogadják nagy szeretettel, Váncsa István következik.
1: Hölgyeim és uraim, az Egyesült Államok egészségügyi ellátó rendszerébe beszivárogtak a földön kívüliek. Egy bizonyos Terence Stans nevű szociológus nemrégiben közzétett kutatási eredményei szerint az Egyesült Államok lakosságának 10%-a ma már földön kívüli állorvosok szolgáltatásait veszi igénybe, természetesen a tudtán kívül, és ha ez így van Amerikában, akkor nyilván így van máshol is, hiszen ezek a földön kívüli párna hajderek nem korlátozzák a jelenlétüket egyetlen kontinensre. Nekünk tehát tudnunk kell, hogyan ismerhetjük fel, ha az orvosunk földön kívüli. Dr. Terence Stars szerint nem annyira bonyolult dolog ez, ugyanis a földön kívüliek hajlamosak arra, hogy az emberi testrészeket összekeverjék. Egyébként az orvostudományban és az orvoslás gyakorlatában otthon vannak, de hát azért nem emberek. Most képzeljük el, hogy a földön kívüli orvosnak el kell távolítania egy paciens manduláit. Oda megy hozzá, kiheréli. Páros szerv, páros szerv. Nincs is olyan messze egymástól. Nem is érti, hogy tulajdonképpen ezzel a kis különbségen miért kell akkorát drámázni. Viszont, mondja Terence Stars, a probléma az, hogy ilyen apró hibák emberi orvosok praxisában is előfordulnak, semmivel se ritkábban, mint a földön kívülieknél. Szükségképpen kell keresni más ismertető jegyeket is. Szerencsére vannak ilyenek. A földön kívüli orvos például olvashatóan ír. Aztán feltűnően udvarias. A betegnek köszönő. Elmondja neki, hogy mit akar vele csinálni és miért. Érdeklődik a problémái felől, és nem fogad el hálapénzt. Persze ez Amerikára nem érvényes, mert ott ezt a nagy múltú intézményt tulajdonképpen nem ismerik, de hát vannak a földkerességnek más régiói, ahol ennek alapján a földön kívüli orvost fel lehet ismerni. Én is találkoztam egyel-kettővel, bár Magyarországon nem nagyon vannak ilyenek, ugyanis azt, ami nálunk folyik, azt ők nem tudják elviselni. Viszont van olyan, amikor az orvos ugyan nem földön kívüli, de az volt. Egy bizonyos Wallace Trentham nevű úriember, ez egy pszichológus, reinkarnációs hipnózis úgy,

útján kiderítette, hogy az amerikai lakosságnak egy negyede a mostanit megelőző életében földön kívüli volt, és erre visszaemlékeztethető hipnózis állapotában. Na most, ha Amerikában így van, akkor máshol is úgy van nyilván, és hogyha az embereknél így van, akkor ez vonatkozik a szúnyogokra, a legyekre, a verebekre, a kutyákra is. Nekem például a szomszéd kutyája fölöttébb gyanús már egy ideje, tudnék megfigyeltem, hogy beszélget a porszívóval. Nyilván azért, mert visszaemlékszik előző életére, amit egy távoli csillagrendszerben töltött el, nyilván olyan lények között, akik úgy néztek ki, mint ez a porszívó, és úgy gondolja, hogy az is egy értelmes lény. De az az érdekes, hogy Trabant, mert így hívják a kutyát, Trabant nem csak beszélget a porszívóval, hanem először is lejelentkezik nála. Utána ez jelent neki, mint a katona a parancsnokának. Rájöttem, hogy miért. Ez egy kankutya. És azt látja, hogy a porszívónak ilyen hosszú csöve van. Érthető, hogy ágyult tisztelettel nézi. Nekem egyébként maga a szomszéd is gyanús. Tudjuk, megfigyeltem, hogy ő is beszélget a porszívójával. Igaz, hogy ő másképp, ő éjszakánként szokott vele beszélgetni, amikor a kocsmából hazajön. Olyankor általában megbotlik benne, keresztül esik rajta, és utána hosszú szózatokat intéz a porszívójához. Ezek egyébként eléggé udvariatlan szókincsű szózatok. Arra is gondoltam már, hogy amellett, hogy a szomszéd nyilván földön kívüli, lehet, hogy ő a porszívójának az anyósa. Nem tudom, ez a tény még további tudományos vizsgálatot igényel. Viszont ami a legfontosabb, nekem nagyon gyanús az egész magyar sajtó. A sajtó címadási gyakorlatára gondolok, ami mostanában kialakult. Mondok konkrét példát. Olvasom az újságot. Cím. Nehezen barátkozott meg péniszével a sztár színésznő. De 36 éve vagyok újságíró. De én bizton állíthatom, hogy az én pályafutásom első 20 évében ilyen nem volt. Akkor is voltak sztárszínésznők, akik könnyebben vagy nehezebben barátkoztak meg a péniszükkel. Nem vagyunk egyformák. De egyébként is ez egy bonyolult érzelemgazdag viszony. De azért nem akarták a nyilvánosság elé tárni. Nézzenek bele egy 50 vagy 100 éves újságba. Én belenéztem nem régiben egyben. Országos hírlap, főszerkesztő Mikszáth Kálmán, ez az újság a 19. század vége felé jelent meg pár évig. Kerestem valami pikáns, sikamlós hírt, vagy ilyesmit. Hát, amit találtam, az a következő, azt mondja, hogy az eltűnt hercegnő, Trubeckói Péter, strajaruszai orosz mágnás eltűnt neje, Trubeckói Alexandrina, állítólag egy felső magyarországi nagybirtokosnál tartózkodik, akivel egy galíciai fürdőben évekkel ezelőtt megismerkedett. Na most ez a hír abban a környezetben egyszerűen obszcén, mondhatnám pornográfnak tűnik. Ma nincs ilyen, ami feltűnne nekünk. Idézek valamit. Azt mondja, hogy újságcím. Illetéktelenül hatolt be, míg társa lóval szexelt. Hát persze, ugye ő illetéktelenül behatolt valahová, társa kimaradt, el akarta ütni az időt valamivel, volt ott egy ló, más. Azt mondja, hogy N-hes apjától örökölte leszbikus hajlamát. Kérdezzék, mert előre bocsájtom, hogy nekem az ég adta semmi bajom nincsen N-hes leszbikus hajlamával, meg senkiével sincs. Engem ez csak ilyen sajtószakmai szempontból érdekel, hogy mégis hogy születik egy ilyen anyag. Hát nyilván oda megy az újságíró, hogy kedves művésznő, azt szeretném én megkérdezni öntől, hogy kitől tetszett örökölni ezt a nagyon jó leszbikus hajlomát, ami van a művésznőnek. Csak a művésznő nyilván azt mondja, hogy atyámtól, a vén leszbikustól. Kérem szépen, én azt mondom, hogy
pár évtized alatt az emberiség ennyit nem változhatott. Ez ki van zárva, ez nem lehetséges. Egyetlen dolog lehetséges, jelesül az, hogy az egész sajtót kezükbe kaparították nemrégen a földön kívüliek, ők írják ezeket a cikkeket, ők adják ezeket a címeket, sőt, én azt gyanítom, hogy néha a hírekben is ők szerepelnek, na elmondok egy ilyen hírt. Olvasom az újságban, buli után egy este megy hazafelé egy norvég nő egy éjszakai buszon, elalszik, fáradt, elalszik, és arra ébred fel, hogy az egyik keze a mellette ülő férfi ember nadrágjában van, és keményen markul valamit. De nem ez az érdekes az egészben, hanem a nő nyilatkozata, a nő egészen nyilvánvalóan földön kívüli volt. A nő ugyanis azt nyilatkozta utána az újságnak, hogy ő annyira meg volt rémülve, hogy nem mert segítségért kiáltani. Kérem szépen, gondoljuk el, mi lett volna, hogyha nincs megrémülve, és segítségért kiált. Hát mit kiáltott volna? Segítség fogom! És akkor valaki visszakírbál, hogy ereszel! Here it goes a little something.

0: Kamu reklám.
1: A Keresztény Demokrata Néppárt elvárja Magyar Péter miniszterelnöktől, hogy kérjen elnézést Súlyog Tamás köztársasági elnöktől. A csökkenő magyar kamatkörnyezet most nem kedvez a lakossági befektetőknek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Keresztény Demokrata Néppárt elvárja Magyar Péter miniszterelnöktől, hogy május 31-ig kérjen elnézést Súlyog Tamás köztársasági elnöktől. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője az alaptörvényt idézte, miszerint a köztársasági elnök személye sérthetetlen. Ez az, amire Magyar Péter is letette az esküjét, mutatott rá. Megjegyezte, Magyar Péter két hete mást sem tesz, mint folyamatosan fenyegeti, sértegeti a köztársasági elnököt. Itt az ideje, hogy Magyar Péter elnézést kérjen Súlyog Tamástól. Magyar Péter megválasztása óta többször jelezte, hogy szerinte Súlyog Tamásnak távoznia kellene, de a köztársasági elnök a mai interjújában kifejtette, hogy ő másként gondolja. 5,5 millió forintra büntette a bíróság, egyúttal pedig bocsánatkérésre kötelezte Pócs János fideszes országgyűlési képviselőt, aki a választási kampányban Rusin Szendi Romulus állítólagos zsírleszívásáról készített becsületsértő videót. A per most zárult le, amikor a Tisza párt már kétharmaddal kormányt alakított, Rusin Szendi Romulus pedig honvédelmi miniszter lett. A képviselő az ítélettel kapcsolatban úgy fogalmazott, 5,5 millió forint a toka leszívás és a véleményszabadság. Ára. A bíróság szerint Pócs János megsértette Rusin Szendi Romulus becsülethez és emberi méltósághoz fűződő személyiségi jogát, amiért elnézést kellett kérnie tőle, sőt vállalnia kellett, hogy a jövőben nem csinál többet ilyet. A csökkenő magyar kamatkörnyezet most nem kedvez a lakossági befektetőknek. A fix kamatozású lakossági állampapírok kamata 0,5%-kal csökken pár napon belül, közölte az Államadósságkezelő Központ. A május 22-én induló új sorozatokkal párhuzamosan az LKK le is zárja a fix kamatozású lakossági állampapírok futósorozatának értékesítését. A közlemény szerint csak a kamatok csökkennek 0,5%-kal, egyébként a lakossági állampapírok egyéb jellemzői nem változnak. A háború folytatására úszítás Volodymyr Zelenszkij ukrán elnöknek az a kijelentése, miszerint Oroszország Fehér Oroszország területéről támadhat Ukrajnára vagy valamelyik NATO tagállamra, jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára. Azt mondta, hogy az ukrajnai béke folyamat egyelőre szünetel, de kifejezte reményét az újraindulásával, valamint azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok folytatja közvetítői erőfeszítéseit. A Moszkvát a Kijevre mért csapások miatt ért bírálatokra reagálva azt mondta, hogy az orosz fegyveres erők kizárólag katonai vagy katonai jellegű célpontokat támadnak Ukrajnában. Ezzel szemben az ukrán fegyveres erők továbbra is a békés orosz infrastruktúrára mérnek csapásokat. A gomoly és fátyol felhők mellett csütörtökön sokat süt a nap. Az ország középső tájain lehet több a gomoly felhő. Főleg arra felé várható zápor, zivatar elsősorban a délutáni, kora esti órákban. A szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. Hajnalra többnyire 8 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet. Délutánra 22-26 fok várható.
2: Hobby Rádió.
3: Reklám.
4: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
5: Hirdessen a Hobby Rádióval!
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
5: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
7: Hazánkban átlagosan minden ezredik kullancs fertőzött az agyhártya agyvelőgyulladást okozó vírussal. Ezzelen van hatékony védőoltás, amely 3 évig nyújt védelmet. Gyakori viszont a Lyme-kort előidéző baktérium. Európában 100 kullancs közül 10-ben megtalálható. Megelőzésére azonban ma még nincs hatékony védőoltás.
0: A kullancsoltás az eddig javasolt védőoltás. Egy éves kor után el lehet kezdeni a beadását. Ez mindenképpen orvosi vizsgálat előzi meg, természetesen megvannak az indikációi, megvan a kontraindikáció, ami azt jelenti, hogy bizonyos fajta betegségeknél nem szabad beadni, de ezt természetesen az orvos úgy is tudja, ezt meg lehet vele beszélni. Maga az oltás, illetőleg a védettség felépítése, ez úgy történik, hogy van egy induló védőoltás, majd ezt követően egy hónap múlva a következő, ezért érdemes ezt inkább korábban elkezdeni, akár nem már áprilisban is, majd utána egy év múlva van egy ismétlő védőoltás, majd 3 évenként van egy ismétlő védőoltás és sorozat, úgyhogy érdemes a kis kártyát megtartani, figyelni a szülőknek, hogy mikor aktuális a védőoltásuk. Oltási tanácsadó van egy külföldre való utazásnál is igénybe vehető oltási tanácsadó, ahova mindenképp javasolt elmenni, ami egy egyéb más oltásokra vonatkozik, és ha valaki információhoz szeretne jutni, akkor érdemes ezeket felkeresni. Védőoltások azok nagyon hatékonyak, és nagyon jó, hogyha beoltatjuk a gyerekeket, mert azért, ha belegondolunk, ezeket a betegségeket azért nem nagyon szerencsés elkapni. A kullancs elleni védőoltás, ahogy így a köztudatban benne foglaltatik, illetőleg így ismerjük, ez az agyvelőgyulladás elleni védőoltás. Van egy másik típusú betegség, amit úgy szintén a kullancs terjeszt, illetőleg ezáltal kaphatjuk meg, ez az úgynevezett Lyme borreliózis. Ennek megfelelő bőrtünete van, ez igazából vég akár még a szülők is felismerhetik, vagy valaki saját magán, ez a jellemző kör gyűrű, egy piros körgyűrű, ami vándorol kifelé, feltétlenül amikor valaki ezt tapasztal, magánorvoshoz kell fordulni. Minél hamarabb kezeljük, annál jobb a kimenetelennek is.
5: Műsorajánló.
2: Retikül. Aha. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
4: Retikül. Szerdán 16 órától.
2: Világjáró.
5: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek. Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
6: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
2: Hungary Live. 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
8: UK Fever Show.
9: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
6: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
9: UK Fever Show.
6: Billesó. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
10: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
6: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
5: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Reklám.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd fel az

0: Microsoftot és rendelj tőlük egyet.
1: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
0: Majd ők megoldják.
1: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
0: Ők távolról is megoldják.
1: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
0: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
2: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak!

0: Műsorajánló.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre.
3: Egészségedre.
4: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.

0: Komu reklám?
1: Halló, tessék!
2: Halló! Ez a 3-3-3-3-3-3-3?
1: Igen.
2: Jó, akkor hívja a mentőket, mert beszorult az ujjam.
0: Komu reklámot hallottak?

0: Műsorajánló.
1: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
2: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
1: Vasárnap 4-től. Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
3: Jó szórakozást!
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
1: Jó eséllyel nem lesz új világjárvány a hantavírusból, az új egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt szerint. Rekorderejű villám csapott le Kelet-Szlovákiában múlt hétvégén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jó eséllyel nem lesz új világjárvány a hantavírusból, az új egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt szerint. Hegedűs azt írta az interneten, hantavírusok világszerte előfordulnak, a legtöbb nem terjed emberről emberre. Szerinte a kór általában fertőzött rágcsálók vizeletével, ürülékével vagy nyálával szennyezett por belégzésével alakul ki. De kivételt jelent az andokvírus, amely ritkán, szoros és tartós kontaktus esetén emberről emberre is terjedhet. Hegedűs szerint ugyanakkor a jelenlegi ismeretek szerint az andokvírus nem terjed könnyen alkalmi kontaktus során, nem viselkedik COVID-szerű pandémiás vírusként, ezért rendkívül valószínűtlen, hogy ebből újabb világjárvány törjön ki. Elment a Köccsei piknikre, újévi beszédet mondott Súlyog Tamással idén, ennek ellenére mégsem tartja magát fideszesnek. Ezt mondta Kapu Tibor űrhajós az RTL híradónak. Én a magyar nemzet űrhajósa vagyok, tette hozzá, és azt is mondta, hogy még csak Tiszásnak sem gondolja magát dacára, hogy azt írta ki a választás estéjén, hogy a demokratikus Magyarország győzött. Utóbbit ugyanis csak a választási részvételre értette elmondása szerint az űrhajós. Azt mondta, hogy nem pártpolitika az, hogy ott volt a Kossuth téren az új kormány beiktatásán, az ugyanis nem egy pártpolitikai rendezvény volt. Tűzoltók vonultak Salgótarján egyik utcájába, ahol egy autó égett. A Szögverő utca végén lévő járműről kiderült, hogy egy illegálisan működő javító műhely alanya volt. A környéken halomban állnak az autóroncsok, az egyik ilyen éppen bontás közben gyulladt ki. A helyi hivatásos tűzoltók vízsugár segítségével megfékezték a lángokat. Az eset során nem sérült meg senki. Közölte Kapás Márton, a Nógrád vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője. Információink szerint a helyszínre a rendőrség is riasztották az illegális tevékenységgel kapcsolatban, ami miatt a környék lakói már hosszú ideje a hatóságokat is ostromolták. Rekorderejű villám csapott le Kelet-Szlovákiában múlt hétvégén. A különös csapás 22 óra 18 perckor történt a Kassa, Eperjes és Nagy Mihály rajzolt a virtuális háromszög közepén, Bányapatak község közelében. A jelenség hatalmas robajjal járt, 30 kilométeres körben sokak számára okozott viadalmat túlzottan nagy hangereje miatt. Előző nap szintén Szlovákiában a Pozsonyból Kassára tartó repülőjáratot is villámcsapás érte. Az utasok kellemetlen szagra lettek figyelmesek, de a gép biztonságosan leszállt, senki sem sérült meg. A gomoly és fátyol felhők mellett csütörtökön sokat süt a nap. Az ország középső tájain lehet több a gomoly felhő. Főleg arrafelé várható zápor, zivatar elsősorban a délutáni, kora esti órákban. A szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. Hajnalra többnyire 8 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet, délutánra 22-26 fok várható.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót.
4: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music.
5: Szép napot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Gere Zsoltot hallják, és ez itt a Movie and Music következő egy óra hosszás adása, amelyben a mai nap folyamán a Mr. és Mrs. Smith-ről fogunk egy kicsit beszélgetni. A film különlegessége mindjárt előjáróban az, hogy a főszerepet alakító hölgy és úr nem csak a filmvásznon, hanem a magánéletben is házaspárként éli mindennapjaikat. Az állampár álmos házaspárként éli a felső középosztály előre gyártott életét. Valaki ölni tudna ezért. Ők viszont pénzért ölnek, a másik tudta nélkül. Az új megbízásuk pedig az, hogy ki kell nyírniuk egymást. A Go operatőr rendezője tisztességes zsáneriparossá válva robbantgatja a kasszákat. Na de ne rohanjunk ennyire előre, nem szeretném lelőni mindjárt a legelején a poént. Jöjjön a filmbe a kettő dal, utána pedig jövök vissza egy-két részlettel.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Ha nem bírod már elviselni.
3: Always look on the bright side of life.
4: A régi ismerős dallam új költösben.
5: Nézd az élet jó oldalát.
4: Dupláljon a feldolgozások is. Minden szombaton.
6: Engem ez így jó.
4: 15 órától. Csáb Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió.
7: Movie and Music. Filmben a zene, zenében a film.
8: Jane és John Smith átlagos külvárosi házaspár, akik évek óta unalmas, sivár kapcsolatban élnek. Drága autókkal járnak be high-tech irodáikba, néha lenyírják a füvet és átmennek a szomszédhoz egy kis grill partira. Látszólag tehát mindenük megvan, de mindkettőjüknek van egy titka, amiért a másik ölni tudna. Mr. és Mrs. Smith valójában jól fizetett, megbízható, hatékony munkát végző bérgyilkosok, akik ráadásul két egymással szemben álló szervezetet szolgálnak. A párocska egészen új módját találja meg annak, hogyan dobják fel unalomba süllyedt házasságukat. Egy napon megtudják ugyanis, hogy éppen egymás meggyilkolására kaptak megbízást. Kénytelenek hát hazavinni munkájukat, s a békés külvárosi otthonban egyik pillanatról a másikra elszabadul a pokol. Hihetetlen akciójelenetekben csúcsosodik ki kettejük összecsapása, mely egyben házasságuk utolsó nagy próbatétele. Most jöjjön kettő dal ismételten a filmből, utána pedig jövök vissza további részletekkel.
7: Filmzenék egy órában az önök kedvéért.
9: Az önök.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Movie and Music. Filmzenék egy órában. Egy órában.
2: Brad Pitt és Angelina Jolie a Mr. és Mrs. Smith sztárjai, mely nem csak szexi akciófilm telistele látványos kaszkadőrmutatványokkal és trükkökkel, hanem hétköznapi problémákat boncolgató vígjáték is egyben. Doug Liman a Nyomás és a Burn csapda című filmeket is jegyző, rendező viccesnek találta az alapötletet, mely szerint sokkal könnyebbnek tűnik a profi bérgyilkosok élete, mint egy válságban lévő házasság megmentése. Ő a következőképpen nyilatkozott: nagyon örültem a Mr. és Mrs. Smith kínált a lehetőségeknek, hiszen a film azt állítja, hogy profi gyilkosnak lenni nem is olyan nagy cucc. Próbálja meg rendbe tenni valaki a tönkrement házasságát. Na, ez kemény. A film igen érdekes kérdést vet fel, méghozzá hogyan oldják meg a házasságon belüli problémáikat a bérgyilkosok. A válasz természetesen az, hogy megpróbálják eltenni egymást láb alól. A Mr. és Mrs. Smith a tavalyi nyár egyik legjobban várt filmje volt, hiszen a címszerepeket játszó két világsztárt már a forgatás ideje alatt összehozta a bulvár sajtó. A mozikban minden esetre ideális párnak tűnnek, akik között csak úgy szikrázik a levegő, nem csak a felvonultatott fegyverarzenálnak köszönhetően.
1: Movie, movie and music. Filmben a zene, zenében a film.

0: Hobby Rádió. Műsorajánló.
1: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
4: Óriási színpadtechnika, a legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
5: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
4: World Live. Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
5: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
4: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
6: UK Fever Show.
7: UK Fever Show.
4: Ez a UK Fever Show.
5: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
7: UK Fever Show.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Movie and Music. Mert a zene megfilmesíti a történetet.
8: Január végén egészen pontosan 24-én jelent meg DVD-n a hazai mozikban is tekintélyes bevételt gyűjtött Mr. és Mrs. Smith című hollywoodi szuperprodukció. A Brad Pitt és Angelina Jolie főszereplésével készült mozi a tavalyi nyáron tapasztalt mozilátogatottság visszaesése ellenére 8 hétig szerepelt a hazai top 10-ben, és ez idő alatt több tízezren nézték meg a filmet, ami összesen 140 millió forintnyi bevételt jelentett. Na de most jöjjön kettő nóta a filmből, utána pedig jövök én is vissza még egy kicsit.
4: Movie, movie and music. Filmben a zene, zenében a film.

0: Movie Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Movie and Music.
0: Filmzenék
1: egy órában.
0: Egy órában.
2: Az extrákon felül a DVD érdekessége, hogy a Warner Home Video kétféle borítóval kínálja a filmet. Mr. és Mrs. Smith is választható, illetve a borítók kifordíthatóak, és akkor Smithék együtt is idézőjelbetéve használhatóak, ha valaki az eredeti filmes plakátot szeretné látni DVD borítójaként. Remélem, kellő érdekes információval tudtam szolgálni az önök számára, ahhoz, hogy felkeltsem az érdeklődést a Mr. és Mrs. Smith iránt. Mindenkinek kellemes rádiózást kívánok a továbbiakban, és ha netalántán este úgy gondolnák, hogy elmennek, kikölcsönzik a filmet és megnézik, akkor kellemes DVD-zést is. Az elmúlt egy óra hosszában Gera Zsoltot hallották, remélem mindenkinek tetszett a műsor, találkozunk egy hét múlva ugyanitt.
0: Filmzenék egy órában, az önök kedvéért!
1: Az önök kedvéért!

Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéken. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and...

0: Blada.
1: Átadja a kegyelmi ügy iratait a köztársasági elnök. Környezetkárosítás nyomorúja miatt tettek feljelentést a BID gyár ellen. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgozunk, írta az oktatási és gyermekügyi miniszter kedden a Facebook oldalán, miután bejárta a tárca Szalai utcai épületét és találkozott a különböző területeken dolgozó kollégák egy csoportjával. Ladnert Judit kiemelte, a jó, közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás. A cél pedig jobbá tenni az oktatást és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyermekeknek. Sok munka áll előttünk, de jó érzés látni azt az elkötelezettséget és szakmai tudást, amellyel a kollégák készülnek erre a feladatra, írta a miniszter. Hivatalos megkeresés esetén átadja a K. Endre kegyelmi ügyében született iratokat a kormánynak a köztársasági elnök hivatala. A Sándor Palota erről kedden közleményben tájékoztatta az MTI-t. A Sándor Palota tudatta, együttműködnek a K. Endre ügyében született iratok nyilvánosságra hozatalában a kormánnyal, és hivatalos megkeresés esetén átadják a rendelkezésre álló dokumentumokat a kabinet képviselőjének. Magyar Péter miniszterelnök hétfői és keddi sajtótájékoztatóján is sürgette, hogy Sólyog Tamás államfő hozza nyilvánosságra a kegyelmi ügy iratait. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a Csongrád Csanád vármegyei kormányhivatal a szegedi BID gyár ügyében, közölte a szervezet sajtószolgálata. A közlemény szerint a kormányhivatal a BID gyár kivitelezési munkáinak 2024-es megkezdése óta folyamatosan figyelemmel kíséri a beruházást, és több különböző hatáskörben indított ellenőrzést. A kormányhivatal az első negyed évében a környezetvédelmi szabályok betartását vizsgálta. A rendelkezésre álló információk alapján felmerült a környezetkáros gyanúja a beruházási területen letermelt talajréteg felhasználásával összefüggésben. Ezért a kormányhivatal feljelentést tett a szegedi rendőrkapitányságon ismeretlen tettes ellen, írták. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter kedden Facebook oldalán azt írta, a BID a Szegeden létesítendő gyára építése során súlyosan megszegte a környezetvédelmi engedélyben előírt kötelezettségeit. 64 éves korában kedden délelőtt elhunyt Scherer Péter Jászai Mari díjas színművész, tudatta a Nézőművészeti Kft., amelynek alapító tagja volt. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook bejegyzésében azt írta, Scherer Péter halála pótolhatatlan űrt hagy maga után. Mély megrendüléssel és őszinte döbbenettel fogadtam a hírt, hogy Scherer Péter a kortárs magyar színművészet és filmgyártás egyik legmeghatározóbb, utánozhatatlan alakja, tragikus hirtelenséggel el. Távozott közülünk, írta Tar Zoltán. Mint fogalmazott, Scherer Péter halála pótolhatatlan űrt hagy maga után. Az elmúlt 30 évben nyújtott zseniális alakításai, közvetlen emberi személyisége és a szakma iránti alázata mély nyomot hagyott a magyar filmművészeten és a mindennapi kulturális élményeinken. A gomoly és fátyol felhők mellett csütörtökön sokat süt a nap, az ország középső tájain lehet több a gomoly felhő, főleg arra felé várható zápor, zivatar elsősorban a délutáni, kora esti órákban. A szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. Hajnalra többnyire 8 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet, délutánra 22-26 fok várható.
2: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
5: Ma is felrázzuk a város, és most önök elé tárjuk egy koktélként. Érdekes témák, érdekes emberek. Ez a Koktél. A mikrofonnál.
6: Köszöntöm Önöket, én Tóth Mihály Nikulett vagyok, eltelt egy újabb hét, ez már a Koktél. Ebben az órában nem sokára szó lesz arról, hogy 5 éven belül várható a hívoltás. Ezen túl, tudják, a kultúrának is áldozunk néhány percet, könyvajánlóval is várom Önöket. Arról is szó lesz, hogy több ezer halált okoz évente az antibiotikum, mi is a teendő, az majd nem sokára kiderül. Ebben az órában még szó lesz arról, hogy a gazdag férfiak elhíznak. Hogy ez így van, nem végeztek egy tanulmányt, és ennek a végeredményt ismertetném Önökkel. Tehát ez vár önökre a következő egy órában. Én fogom önöknek kevergetni, kavargatni, kotyvasztani a jobbnál jobb koktélokat, de hogyha a mai menünkre még kíváncsiak, akkor előjáróban elmondanám önöknek, hogy a következő egy órában szó lesz arról, hogy milyen egészségtelen téli öltözködési bakik is vannak, mert hogy télen bizony nagyon meg lehet fázni. Mint hallják, én is meg vagyok fázva, ám bár én nem öltözködési bakit vétettem el, úgy gondolom, hanem egyszerűen nem tudtam megszokni, hogy a panel 28 fok után itt az új helyemben csak 20-21 fok van. Na de hát ez ne szegje kedvüket. A következő zene alatt fogyasszunk el közösen egy melegítő koktélt, de csak is azért, hogy mindenki meggyógyuljon, aki beteg, vagy aki éppen nem beteg, az megerősítse az immunrendszerét. Ahogy ígértem, most egy lazító, ráhangoló zene érkezik itt a koktélban, utána pedig arról lesz szó, hogy 5 éven belül várható a hívoltás.
5: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre!
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
6: Műsorajánló
5: Reticule. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Reticule szerdán 16 órától.
0: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
5: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
0: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban. Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
7: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
8: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
9: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Én úgy gondolom, hogy sosem árultam zsákba macskát, így már most tudhatják, hogy arról lesz szó, hogy 5 éven belül várható a hívoltás. Valószínű, hogy 5 éven belül kifejlesztésre kerül a HIV-fertőzés kezelésére való vakcina, mondta az orvosi Nobel-díjas doktor nemrég. Úgy vélem, pár éven belül ez már lehetséges lesz, nyilatkozta a francia orvos, karöltve egy másik francia orvossal. A két francia tudós megosztva kapták meg az idei orvosi Nobel-díjat az AIDS vírusának felfedezéséért. A díj másik felét egy német tudós kapta a méhnyakrák okának megtalálásáért. Az AIDS kutatási és megelőzési világ alapítvány 76 éves igazgatója elmondta, hogy munkatársai már egy évtizede dolgoznak egy ilyen oltó anyagon, de azt nem fejtette ki, miért gondolja úgy, hogy 4-5 éven belül meg lehet a szer. Természetesen az a dolgunk, hogy találjunk egy kiegészítő kezelést a fertőzés kiirtására, mondta a doktor. Én azt gondolom, hogy itt Európában azért tudunk ellene védekezni, mert a HIV-fertőzés ellen. Afrikában vannak komolyabb gondok, de azt gondolom egy-egy világ összefogással talán ezt is kicsit visszább lehetne szorítani. Ember, ugye az is jó lenne, hogy a több millió AIDS fertőzött valamilyen módon meggyógyuljon. Azt is tudjuk, hogy nem magában az AIDS vírusban, illetve a HIV-fertőzésben halnak bele ezek a betegek, hanem abban, hogy nagyon-nagyon legyengíti a szervezetüket ez a vírus, és valamilyen betegségben fognak meghalni. Én azt kívánom, hogy tényleg igaz legyen ez, hogy 5 éven belül meg lehet a HIV-fertőzötteket gyógyítani. Amíg ezen gondolkodnak, már is pörgetem a jobbnál jobb zenéket itt a Koktélban, utána pedig pár percet áldozunk a kultúrának, ugyanis könyvajánlóval érkezek vissza.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobby Rádióban.
4: This is a message from the city of

0: Itt a Cocktailban jobbnál jobb és hasznosabbnál hasznosabb információkat tudhatnak meg. Most a következő pár percben a könyvajánlónkat hallják. Kerstin Gier Halálom után felbontandók című regényéről lesz szó. Kerstin Gier könyve tipikus női regény, melyben sikeresen ötvöz egy kényes tabu témát egy napjainkban játszódó történettel. Mindezt szarkasztikus, jó humorral tálalva, miközben olyan örök témák, mint a család, barátság, házasság és hűség is terítékre kerülnek. Megéri élni. Vegyük bátran kezünkbe a sorsunkat. Vállaljuk fel az életünket, és nem mások elvárásainak akarjuk megfelelni, üzeni olvasóinak az író. Pedig főhőse, Gary úgy érzi, hogy az élete vakvágányra került. Teljesen kilátástalannak látja a jövőjét, hiszen még mindig szingli, váratlanul elveszítette az állását is, és senkire sem számíthat. Kétségbe esésében úgy dönt, hogy véget vez az életének, de elhatározza, hogy előbb búcsú levelet küld a rokonainak, barátainak, ismerőseinek, és végre szembesíti őket az igazsággal, azaz fellebbenti a fájtlat a képmutató viselkedésükről. Egy váratlan esemény következtében az alapos előkészítés és tervezés ellenére Gary terve azonban meghiúsul, és ekkor elszabadul a pokol, hiszen a levelei már eljutottak a címzettekhez. Viszont ez a véletlen vagy netán karmikus esemény új, izgalmas fordulatot hoz Gary életébe, nos erről szól, ez a Halálom után felbontandó Kerstin Gier által írt könyv. Ez volt a könyvajánlónk itt a Cocktailban, nem sokára arról lesz szó, hogy több ezer halált okoz évente az antibiotikum.
1: Érdekes témák, érdekes emberek. Cocktail.

drága. Én megmondtam, hogy nem lesz könnyű. Te azt mondtad, hogy vállalod, és én tisztelek ezért. Nem egy leányálom egy balatoni étteremben dolgozni egész nyáron. Meleg van, a sok vendég mindegyszerre akar valamit. Vagy valaki. És neked minden igény.

0: Ha érted, mire gondolok.
1: Azt gondolom, hogy a következő információ itt a koktélban elég meglepő lesz, ugyanis az a cikk címe, hogy több ezer halált okoz évente az antibiotikum. Az állami média arról számolt be, hogy Kínában az antibiotikumok túl gyakori felírása, valamint az ezekkel való visszaélés felelős a betegekben fellépő mellékhatások következtében mintegy 80 ezer ember haláláért évente. A becsült adatot úgy kapták meg, hogy az orvos szakértő 200 ezer beteg 2005-ben bekövetkezett halálának körülményeit vizsgálták meg, és arra a következtetésre jutottak, hogy a halálesetek 40%-át az antibiotikumokkal való visszaélés okozta. Tavaly a kórházi betegek körülbelül 74%-ának és a járó betegek 21%-ának írtak fel antibiotikumot, ami jóval meghaladja más országokban jellemző arányt. Az Egészségügyi Minisztérium jelentése szerint az antibiotikum túlzott alkalmazása gyógyszerrezisztens baktériumtörzsek kialakulását eredményezheti. A túlhasználat fő oka az, hogy a kórházak nagyobb bevételhez jutnak a felületi receptek révén, mivel az antibiotikumok viszonylag sokba kerülnek. Az országos felmérés szerint 124 kórházban ezek a gyógyszerek tették ki a gyógyszer eladások 26%-át 2004-ben. Néhány beteg, sőt még az orvosok is csodaszernek tartják az antibiotikumot, és gyakran még kisebb betegségek ellen is alkalmazzák, nyilatkozta az Egészségügyi Minisztérium munkatársa az egyik napilapnak. Sok orvos nincs is tisztában az ilyen gyógyszerek alapvető alkalmazási szabályaival. Azt gondolom, hogy akkor Kínába el kellene menni egy kicsit oktatni az orvosokat, vagy pedig tovább képzést kellene alkalmazni náluk, hogy valóban nem biztos, hogy jó a szervezetnek, sőt, nagyon káros a sok antibiotikum fogyasztása. Nem arany szabály, de egy évben maximum 2 fajta antibiotikumot lehet felírni. Sokszor a szülők azt gondolják, hogy ez az orvos nem is ért az orvosláshoz, mert hogy nem ír fel antibiotikumot, pedig a vírusok ellen nem is jó az antibiotikum, csak a bizonyos baktériumok ellen, és hogyha vírusos megbetegedésről van szó a gyermeknél, akkor felesleges antibiotikumot szedni, főleg azért, mert a bélflórát tönkreteszi, illetve mert az immunrendszert gyöngíti. Ezt jó

hogyha a kedves szülők tudják, és nem biztos, hogy mindig az orvost kell hibáztatni, és mint ahogy az elmúlt percekben hallották, Kínában a sok antibiotikum fogyasztás miatt évente mintegy 80 ezer ember halálát okozza ez a úgymond csodaszer, ami nem biztos, hogy csodaszer. Ezen el lehet gondolkodni, főképpen azért, mert most érkeznek a jobbnál jobb zenék, utána pedig arra keressük a magyarázatot, hogy vajon a gazdag férfiak elhíznak-e, vagy ha igen, akkor ennek mi az oka?

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Reklám.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: Te voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugi a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
10: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
11: Jaj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
10: Nem lehet, hogy vírusos?
11: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
10: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
11: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
10: Majd ők megoldják.
11: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
10: Ők távolról is megoldják.
11: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
10: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
12: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
13: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
13: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80.
14: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: Tinga.

0: Ez egy érdekes kérdés, amire most keressük a magyarázatot itt a koktélban, hogy a gazdag férfiak elhíznak. A módosabb férfiak kétszer akkora gyakorisággal híznak el, mint az alacsonyabb jövedelműek. A nők esetében azonban a vastagabb pénztárca nem feltétlenül jár együtt a nagyobb derékbőséggel, állítják a kanadai statisztikák. A 2004-es kanadai közegészségügyi felmérésből származó elemzés szerint a férfiak 65%-a, a nők 53%-a túlsúlyos. Habár a gazdagabb férfiak gyakrabban híznak el, több zöldséget és gyümölcsöt fogyasztanak, mint a szerények körülmények közt élők, a hosszú munkával töltött órák pedig megszakítják némi testedzés kedvéért, jelentette a kanadai újság. A szakértők szerint a probléma egyik oka az, hogy a gazdagabb férfiak gyakrabban járnak étterembe. Azok, akik gyakran étkeznek ilyen helyen, több kalóriát vesznek magukhoz és magasabb a testtömegindexük, mint azoknak, akik otthon főznek, írták a szakértők. A testkép érzékelés lehet az oka annak, hogy a tehetősebb hölgyek nem híznak el jobban, mint a szegényebb társaik. A nők hajlamosabbak fogyókúrázni, tornázni, a testsúlyukkal foglalkozni. A férfiak nem ennyire hiúak, mondták a kutatók, nyilatkozta az Albertai Egyetem professzora, aki az elhízás kutatásával és kezelésével is foglalkozik. Azt gondolom, hogy valóban mi nők egy kicsit hiúbbak vagyunk e téren, legalábbis jobban odafigyelünk, hogy mikor mit kellene enni, 6 óra után nem eszünk, és igen, mi járunk a gyermekekért az óvodába, a bölcsödébe, az iskolába, inkább elmegyünk biciklivel értük, csak ne kelljen tömegközlekedésre szállni, vagy ha a tömegközlekedést választjuk, akkor valamilyen csoda folyton azért napi 15 percet biztos, hogy leülünk tornázni, jobb esetben pedig eljárunk valamilyen fitness terembe, csak azért, hogy a kedves párunknak még évek múlva is ugyanúgy tetszünk, mint annak idején. A férfiak pedig úgy vannak vele, hogy akkor tetszettek nekünk, akkor biztos most is kizartunk mellettük, de azt gondolom, hogy a szerelem a szeretet nem biztos, hogy a külsőségekre ad, de valljuk be őszintén, hogy mi nők szeretünk a párunknak tetszeni, és szeretjük, hogyha bókolnak nekünk, úgyhogy tessék férfiak bókolni a kedvesüknek, és nem csak akkor kell bókolni, amikor finomat főzött otthon az asszony, akkor is, hogyha elment kozmetikushoz, vagy megcsináltatta a frizuráját, vagy éppen csak egy szerelmes pillanatban ránéznek, drágám, te minden nap csak szépülsz, vagy valamilyen hasonló bókkal biztos, hogy le lehet venni a hölgyeket a lábukról, és azt gondolom, a kapcsolatuknak is jót tesz, nem kell hazudni természetesen, de azt gondolom, hogy mi nők mindent megteszünk annak érdekében, hogy a kedvesünknek tetszünk.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
1: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Műsorajánló. Egészségedre.
1: Egészségedre.
3: Egészségedre.
1: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
5: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
6: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
7: Hagyományaink, értékeink Európában.
8: Ahol az érték a mérték.
9: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
5: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Ennyi fért bele a mai koktél első órájába, de nehogy elszaladjanak, elmenjenek valahova, hisz nem sokára a koktél második órájában olyan 5 egészségtelen téli öltözködési bakit fogok mondani, amitől garantált mondjuk a megbetegedés. Szó lesz a csípőnadrágról, a miniszoknyáról, a műszálas sapkáról, a fedetlen nyakról, valamint a műszálas zokniról. És még lehetne azért sorolni azokat a ruha darabokat, illetve bakikat, amit így télen, főleg a fiatalok elkövetnek, de azt gondolom, hogy ez a legöt főbb olyan, amitől tuti, hogy megbetegszünk. Úgyhogy ne menjenek sehová, hogyha kíváncsiak arra, hogy milyen 5 bakit nem szabad elkövetni így a téli öltözködés terén, és azt gondolom, azért a mai fiatalok pedig ezeket nem is tudják.
1: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél.
2: Kamu reklám.
3: A kutyán kívül a könyv az ember legjobb barátja.
4: A kutyán belül ugyanis olyan sötét van, hogy nem lehet olvasni.
2: Kamu reklámot hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
1: Sokat javulhatnak a magyar-lengyel kapcsolatok. Őrizetbe vették az ablakon kizuhant lány barátját. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyar Péter örül, hogy a magyar-lengyel kapcsolatok visszakerülhetnek a megérdemelt helyükre. Ezt maga a miniszterelnök hangsúlyozta kedden, miután udvariassági látogatást tett Gregorz Risz bíborosnál, krakkói érseknél, a Wawelben. Megtisztelőnek nevezte, hogy első útja Lengyelországba vezethetett, megjegyezve, hogy régi hagyományt éreztet fel ezzel. Azt mondta, személyes döntése volt, hogy Krakkóban kezdi, majd Varsóban folytatja a látogatást. Büszke vagyok arra, hogy a magyar emberek felhatalmazásának köszönhetően az új magyar kormány vezetőjeként tovább erősíthetem az 1000 éves magyar-lengyel barátságot és szövetséget, fogalmazott. Magyar Péter örömét fejezte ki, hogy II. János Pál néhai pápa szobra mellett kezdheti látogatását, megjegyezve, talán nem idézett több mondatot az egykori pápa jelszavánál, ne féljetek. Szabályos, de nem szokványos eljárásban történt K. Endre kegyelmi ügyének miniszteri ellenjegyzése. Az akkori köztársasági elnök Novák Katalin ugyanis a pápa látogatásra hivatkozva sürgette a kegyelmi kérvények ellenjegyzését, mondta Répási Róbert, az igazságügyi minisztérium korábbi államtitkára. Nem akarta kommentálni Magyar Péter miniszterelnök azon feltételezését, miszerint Varga Judit akkori igazságügyi minisztert nem tájékoztatták, átverték, csőbe húzták az ügyben. A volt parlamenti államtitkára, akinek irányítása alá tartozott a kegyelmi főosztály is az igazságügyi minisztériumban, azt mondta, az elnöki hivatal sürgetésére ellenjegyezte Varga Judit az ügyben hozott köztársasági elnöki döntést, annak a tudatában, hogy Novák Katalin a pápa látogatásra akarja időzíteni a kegyelmet. A klímaváltozás hatásait vizsgáló különböző modellfuttatások szerint az évszázad végére nőni fog az átlag hőmérséklet a Kárpát-medencében. A nyarak egyre szárazabbak lesznek, miközben nő a talaj közeli ózon koncentráció. Hangzott el a Hungaromet Nonprofit ZRT által szervezett keddi szakmai konferencián Budapesten, amelyen a szakértők beszámoltak az éghajlatváltozás multidisciplináris nemzeti laboratóriumban végzett kutatási eredményekről. Szanka Gábor Gyula, a Hungaromet ZRT vezérigazgatója köszöntőjében arról beszélt, nem kérdés, hogy megváltozott a klíma, korábbi ökölszabályok, például, hogy a Balatonnál a Bakony felül érkeznek a viharok, már nem érvényesek. Emberölés gyanújával őrizetbe vette a rendőrség hétfőn annak a lánynak a barátját, aki kiesett egy negyedik emeleti szentlőrinci lakásból, majd a kórházban meghalt, közölte a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság kedden polisz.hu oldalon. A rendőrség megállapította, hogy a 22 éves férfi és 17 éves barátnője korábban többször összeveszett, ami nem egyszer tetlegességig fajult. A szomszédok hétfőn is üvöltözést és sikoltozást hallottak. A rendőrök a lakásba jutva szinte mindenhol dulakodás nyomaira bukkant. Az adatok alapján a férfi bántalmazta a lányt, aki próbált kiszabadulni a lakásból. A 22 éves gyanúsított azonban megakadályozta ebben, így a sértett a folyamatos bántalmazás hatására menekülésként kiugrott a negyedik emeleti erkélyről. A gomoly és fátyol felhők mellett csütörtökön sokat süt a nap, az ország középső tájain lehet több a gomoly felhő, főleg arra felé várható zápor, zivatar elsősorban a délutáni, kora esti órákban. A szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. Hajnalra többnyire 8 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet, délutánra 22-26 fok várható.
0: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
3: Ma is felrázzuk a város, és most önök elé tárjuk egy koktélként. Érdekes témák, érdekes emberek. Ez a Koktél. A mikrofonnál.
4: Ez már a Koktél a második órája, én még mindig Tóth Mihály Nikolett vagyok, és ahogy ígértem, ebben az órában olyan 5 egészségtelen téli öltözködési bakiról lesz szó, amelynek következménye biztosan a megfázás, illetve a megbetegedés valamilyen formája. Azt gondolom, hogy a mai fiatalok inkább divatosan öltözködnek, mint hogy egészségesen, és ez a probléma, mert hogy nevezzük problémának azt, hogyha télen ki van a hasa, vagy éppen olyan kis miniszoknyát vesz fel, hogy éppen takarja, amit takarnia kell, Ennek bizony nem most lesznek következményei, vagy éppen idézőjelben egy kis megfázás lesz a következménye, de mondjuk a felfázásnak, illetve a csontok kihűlésének, a vesebajnak azért évek múlva isszuk meg a levét, és nem hiába mondják szüleink, nagyszüleink, hogy majd megtudod, hogy milyen, ha fáj a derekad. Most ezt próbálom elkerülni, mármint hogyha ezt figyelembe veszik, ezt az öt öltözködésű bakit, akkor ezeket talán el lehet kerülni. Persze ez sem kötelező betartani, de én azt gondolom, hogy ha ezeket az alapvető szabályokat betartjuk, akkor kevesebb leszünk betegek, és később nem fog fájni a derekunk, illetve a felfázásnak bizonyos tünetei később nem fognak előjönni, mert hogy lányok, hölgyek, nők, asszonyok vegyék figyelembe, hogy a felfázásnak igen-igen súlyos következményei lehetnek, és aki már volt felfázva, tudja, hogy milyen kínok kínjával jár ez a betegség. Oké, hogy most kivillantjuk a hasunkat, fázik a derekunk, ezt nem veszük figyelembe, de 20-30 év múlva, amikor már görnyedten fog fájni a derekunk, akkor eszünkbe fog jutni, hogy bizony, lehet, hogy nem kellett volna úgy öltözködni. Senki felett nem török pálcát, én azért vagyok, hogy ezt az öt öltözködési tippet elmondjam önöknek, és megpróbáljam az életüket jobbá varázsolni egy kicsit, vagy éppen megóvni önöket a betegségektől. Nem is szaporítanám tovább a szót, érkezzenek a zenék, utána belecsapunk ebbe az öt egészségtelen téli öltözködési bakiba.
3: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Műsorajánló.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió.

0: És ahogy ígértem, itt a Koktél második órájában már is megtudhatják az első olyan téli öltözködési bakit, aminek a következménye igen-igen betegség lehet. Oda van a csípőnadrágokért, és imádja a falatnyi miniszoknyákat is, pedig ezek a ruhadarabok télen nagyon veszélyesek lehetnek, ha nem figyel oda az öltözködésére, csúnya betegségeket szedhet össze. Megpróbálom bemutatni a tél legveszélyesebb ruhadarabjait. A derekat teljesen szabadon hagyó csípőnadrágok, lehelletnyi miniszoknyák, trendy, ám annál egészségtelenebb műből csizmák, ezek azok a ruhadarabok, amiket mindenképpen el kell kerülnie a télen. A divatot általában nem a praktikussági szempontok irányítják, és az esetek többségében nem is a hideg elleni védelem a cél. Ha nem szeretné, ha egész télen a megfázástól, felfázástól és különféle bőr problémáktól szenvedne, akkor hallgasson a józan eszére, és óvakodjon az alábbi ruhadaraboktól. Az első, ahogy említettem, a csípőnadrág. A fejüket csóváló, morgolódó édesanyák és nagymamák tanácsaira néha érdemes odafigyelni. Ők nem maradiságból ítélik el a csípőnadrágot. A derekat és az alhas teljesen szabadon hagyó csípőnadrág valóban veszélyes viselet. Ha a téli hidegben hordja, könnyen felfázhat, súlyosabb esetben pedig vese és petefészek gyulladást is kaphat. Bár a csípőnadrág az utóbbi évek egyik alapdarabja lett, sokan elfelejtik, hogy ez a fazon csak a keskeny csípőjű, vékony derekú és lapos hasú lányoknak áll igazán jól. A csípőnadrág fölött dudorodó pálmácskáknál és a kibudjanó úszogumiknál pedig nincs is lehangolóbb látvány, mondják ezt a férfiak. Ehhez kapcsolódóan némi tippet szeretnék adni önöknek, ha ragaszkodik a csípőnadrághoz, akkor azt télen csak hosszított fazonú pulcsival viselje. A csípő fazon egyébként lassan visszavonulót fúj, ma már az is nagyon trendi, ha 80-as éveket idéző magasított derekú nacit hord, és ebben az esetben a felfázást, illetve a derék megfázást el lehet kerülni. Nem sokára azokról a falatnyi miniszoknyákról lesz szó itt a Koktélban, de csak is néhány zene után.
1: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél.
2: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Kedves hölgyek és urak, sajnos el kell, hogy keserítsem önöket, hogy télen a miniszoknya használata egyszerűen szinte tilos. Egy alapos felfázásra miniszoknyával is nagy eséllyel pályázhat. Akármilyen szexi is a combja és a feneket éppen csak áttakaró falatnyi kis szoknya, feledkezzen meg róla tavaszig, rejtse el jól a szekrényen legalján. Néhány tipp: miniszoknya helyett viselje inkább az idei trend egyik legszexisebb darabját, a ceruza szoknyát. Ennek nem csak a derek a magasított, de általában a tért felett vagy alatt végződik, így minden érzékeny testrészt véd a hideg ellen. Már csak a megfelelő színű, lehetőleg vastag harisnyát és csizmát kell kiválasztania hozzá, és már is szexis lehet, és még felfáznia sem kell.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre!
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Reklám.
4: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
3: Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Itt a Cocktailban tovább folytatjuk azokat az öltözködési pakikat, aminek a következménye a biztos megbetegedés. Ilyen például a műszálas sapka. A januári mínuszokban elengedhetetlen, hogy a fejét, a füleit és a haját védje valami a hidegtől. De ha sapkát húz, fel kell készülnie arra, hogy zsírosodni és korpásodni fog a haja. Néhány tipp ennek elkerülése érdekében. Fontos, hogy természetes anyagból készüljön, például pamutból ez a sapka, jól szellőző sapkát választom a műszálas anyagúak helyett. A sapkát mindig vegye le akkor, ha fűtött helységben tartózkodik. Ne viselje tehát autóban, üzletközpontban vagy boltokban. Ez is segít abban, hogy elkerülje a zsírosodást, a korpásodást, így a viszkető fejbőr. Azt gondolom, némi odafigyeléssel sok-sok bajt tudunk megelőzni. Nem sokára, néhány zene után itt a Cocktailban a fedetlen nyakról lesz szó.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Igen, itt a koktélban még mindig arról az 5 téli öltözködési bakiról beszélünk, aminek a következménye biztos megbetegedés. Eddig szó volt a csípőnadrágról, a miniszoknyáról, illetve a műszálas sapkáról, most a fedetlen nyakról szólnék néhány szót. Egész télen nyitott kabátban fedetlen nyakkal szaladgál, hiszen önnek úgyis nagyon ellenálló a szervezete. Igen ám, csak hogy a hiányos öltözeten, míg az erős immunrendszer sem segít, ha nem akarja az évet egy csúnya torokgyulladással kezdeni, akkor egy meleg sálat mindenképpen tekerjen a nyakára. És néhány tipp ezzel kapcsolatban, a kabáton éppen csak átdobott kendőcskék persze nem sokat érnek ilyenkor. Válasszon inkább trendy kötött sálat vagy egy elegáns kasmírból készült kendőt, és találjon ki olyan csomózási technikát, amelyen nem csak a nyakát védheti a hidegtől, de az öltözékét is feldobhatja. Ezzel kapcsolatban segítségül hívhatja akár az internetet, akár a divat lapokat. Úgy gondolom, hogy az interneten, illetve a lapokban biztos talál ilyen csomózási technikákat, és már is, ha őre néznek, akkor azt mondják, hogy milyen csinos ma reggel is.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre!
2: Hobby Rádió.
3: Műsorajánló.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90. A varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
5: Hungary Live.
6: Világjáró.
7: A Hobby Rádióban.
6: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin.
4: Kedden 10-től. A Hobby Rádióban.
7: Műsorajánlót hallottak.

0: És még mielőtt elköszönnék önöktől, meg kell említeni az 5. öltözködési baki télen, amit el lehet követni, ilyen a műszálas zokni. Ahogyan a műszálas anyagból készült csapkákban, úgy a műszálas zokniban és harisnyában sem tud lélegezni a láb, az így keletkező nedves meleg környezet viszont éppen ideális a lábgomba számára. A lábgomba egy veszélytelen, ám rendkívül kellemetlen betegség, hiszen a bőr hámlásán túl viszkető, égető érzéssel, sokszor pedig a bőr fájdalmas kirepedésével is jár. A gombásodásnak könnyen elejét veheti, ha odafigyel arra, hogy milyen alsó neműt választ. Csak is természetes anyagból készült zoknit vásároljon. Néhány tipp ezzel kapcsolatban. A zokni mellett a cipő minősége is nagyon fontos. Hogy szellőzni tudjon, lehetőleg ne viselje minden nap ugyanazt a lábbelit, a hétköznapokra pedig mindenképpen bőrcipőt vásároljon. Akármilyen csinosak legyenek a műbőr csizmák is és a cipők, a lába sínli meg majd, ha egész nap ilyenekben topog. Ennyi volt a koktél második órája. Én Tóth Mihály Nikolett köszönöm az elmúlt 2x60 perc megtisztelő figyelmét. Remélem, hogy most már nem követnek el téli öltözködési bakit, illetve remélem, hogy ezen túl is sok hasznos információval lettek gazdagabbak. Velem legközelebb egy hét múlva ugyanitt, ugyanebben az időben lehet találkozni. Mindenkinek további jó rádiózást kívánok, a viszonthallásra!
1: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél.
2: Hobby Rádió.

Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. My friend left us.

0: Műsorajánló.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek, remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: A tudomány mai állása.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
2: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: A tudomány mai állása.
4: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
2: Jó szórakozást!
3: Jó szórakozást!
5: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
1: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
6: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
1: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
1: Sokat javulhatnak a magyar-lengyel kapcsolatok. Őrizetbe vették az ablakon kizuhant lány barátját. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyar Péter örül, hogy a magyar-lengyel kapcsolatok visszakerülhetnek a megérdemelt helyükre. Ezt maga a miniszterelnök hangsúlyozta kedden, miután udvariassági látogatást tett Gregorz Risz bíborosnál, krakkói érseknél, a Wawelben. Megtisztelőnek nevezte, hogy első útja Lengyelországba vezethetett, megjegyezve, hogy régi hagyományt éreztet fel ezzel. Azt mondta, személyes döntése volt, hogy Krakkóban kezdi, majd Varsóban folytatja a látogatást. Büszke vagyok arra, hogy a magyar emberek felhatalmazásának köszönhetően az új magyar kormány vezetőjeként tovább erősíthetem az 1000 éves magyar-lengyel barátságot és szövetséget, fogalmazott. Magyar Péter örömét fejezte ki, hogy II. János Pál néhai pápa szobra mellett kezdheti látogatását, megjegyezve, talán nem idézett több mondatot az egykori pápa jelszavánál, ne féljetek. Szabályos, de nem szokványos eljárásban történt K. Endre kegyelmi ügyének miniszteri ellenjegyzése. Az akkori köztársasági elnök Novák Katalin ugyanis a pápa látogatásra hivatkozva sürgette a kegyelmi kérvények ellenjegyzését, mondta Répási Róbert, az igazságügyi minisztérium korábbi államtitkára. Nem akarta kommentálni Magyar Péter miniszterelnök azon feltételezését, miszerint Varga Judit akkori igazságügyi minisztert nem tájékoztatták, átverték, csőbe húzták az ügyben. A volt parlamenti államtitkár, akinek irányítása alá tartozott a kegyelmi főosztály is az igazságügyi minisztériumban, azt mondta, az elnöki hivatal sürgetésére ellenjegyezte Varga Judit az ügyben hozott köztársasági elnöki döntést, annak a tudatában, hogy Novák Katalin a pápa látogatásra akarja időzíteni a kegyelmet. A klímaváltozás hatásait vizsgáló különböző modellfuttatások szerint az évszázad végére nőni fog az átlag hőmérséklet a Kárpát-medencében. A nyarak egyre szárazabbak lesznek, miközben nő a talaj közeli ózon koncentráció. Hangzott el a Hungaromet Nonprofit ZRT által szervezett keddi szakmai konferencián Budapesten, amelyen a szakértők beszámoltak az éghajlatváltozás multidisziplináris nemzeti laboratóriumban végzett kutatási eredményekről. Szanka Gábor Gyula, a Hungaromet ZRT vezérigazgató köszöntőjében arról beszélt, nem kérdés, hogy megváltozott a klíma. Korábbi ökölszabályok, például, hogy a Balatonnál a Bakony felül érkeznek a viharok, már nem érvényesek. Emberölés gyanújával őrizetbe vette a rendőrség hétfőn annak a lánynak a barátját, aki kiesett egy negyedik emeleti Szent Lőrinci lakásból, majd a kórházban meghalt, közölte a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság kedden polisz.hu oldalon. A rendőrség megállapította, hogy a 22 éves férfi és 17 éves barátnője korábban többször összeveszett, ami nem egyszer tetlegességig fajult. A szomszédok hétfőn is üvöltözést és sikoltozást hallottak. A rendőrök a lakásba jutva szinte mindenhol dulakodás nyomaira bukkant. Az adatok alapján a férfi bántalmazta a lányt, aki próbált kiszabadulni a lakásból. A 22 éves gyanúsított azonban megakadályozta ebben, így a sértett a folyamatos bántalmazás hatására menekülésként kiugrott a negyedik emeleti erkélyről. A gomoly és fátyol felhők mellett csütörtökön sokat süt a nap. Az ország középső tájain lehet több a gomoly felhő, főleg arra felé várható zápor, zivatar elsősorban a délutáni, kora esti órákban. A szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. Hajnalra többnyire 8 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet, délutánra 22-26 fok várható.
0: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantelemes, köszönöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 21-én köszöntjük a Konstantin nevű kedves hallgatóinkat. A latin eredetű férfi név a Konstantinus névből ered, mely a konstans szóból származik, jelentése Konstantinus családjához tartozó, szilárd, nyugodt, álhatatos és következetes. A konstantinok ünnepelnek még március 11-én, április 12-én és július 27-én is. Becézése a névnek Konib Konika Kontib Kontika. Jeles viselői a névnek ön, kedves Konstantin. Ezen a napon köszöntjük még május 21-én a konstantinokon kívül az András, Dévald, Mirella, Ozmin, Teobald, Teobálda és Teofilla nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt,
3: a Hobby Rádióban!

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 21-én. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1369. május 21-ével kezdünk. Ekkor 5. Károly német-római császár hadat üzent Angliának, ezzel megkezdődött a 100 éves háború. A következő századdal folytatjuk, 1471. május 21-én 6. Henrik meghalt a londoni Towerben. Feltehetően riválisa 4. Edward ölette meg. 1502. május 21-ével folytatjuk, Juan de Nova Castella spanyol felfedező első indiai útja utáni visszatérése során felfedezte Szent Ilona szigetét. A 18. századra ugrunk, 1719. május 21-e óta ez a nap Szeged napja. 1719-ben 3. Károly király aláírta Szeged szabad királyi városá nyilvánításának oklevelét. Az adománylevélben szereplő címer lett a város új címerének alapja is. A 19. századdal folytatjuk, 1863. május 21-én Aradon megszületett Winkler Lajos kémikus, a magyar analitika nemzetközi hírű képviselője. Még mindig a 19. században maradunk, 1881. május 21-én megalapították az amerikai Vöröskeresztet Clara Barton elnökletével. Átugrunk a 20. századba, 1916. május 21-én meghalt Görgei Artúr honvédtábornok és vegyész. Az 1848-49-es szabadságharc egyik tábornoka, a Szemere kormány hadügyminisztere, a világosi fegyverletétel kezdeményezője és végrehajtója. Történelmi tettei azóta is vita tárgyát képezik, mint vegyész sem merült el az ismeretlenség homályában, ő fedezte fel a Laurier-savat. Maradunk még a 20. században, 1927. május 21-én Charles Lindbergh amerikai repülős egyhuzamban átrepült az Atlanti-óceánt 33 óra és 29 perc alatt. És még mindig a 20. század, de már a vége, 1992. május 21-e óta a Magyar Honvédelem napja ez. Az 1848-49-es szabadságharc tavaszi hadjáratának csúcspontjaként a honvédség 3 hetes ostrom után visszafoglalta Budavárát. Ennek emlékére 1992-től a kormány határozata alapján e napon ünneplik a Magyar Honvédelem napját. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Big Brother,
1: Üzenet Jeremiás próféta könyve 29-es fejezetéből.
2: Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok néktek. Ha segítségül hívtok és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket.

kisgyerek megszületik, mert a kisgyerek egyszer felnő, s talán sikerül, hogy a könnyeket nevetésé, a gyűlöletet szeretetté, és az ellenségeket barátok.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy évente két alkalommal érdemes a légkondicionáló fertőtlenítését is elvégezni? Mert a berendezések gomba és baktérium tenyészetekkel lehetnek tele, a készülék ezért ilyenkor fertőzött levegőt keringet a belső térben.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbi Rádió.

0: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Egy füstölt csonkát tejszínes poréhagymamártással hoztam önöknek. Áztassuk be a csonkát 12 órára, közben cseréljünk rajta néhányszor vizet. Aztán tegyük egy jókora fazékba, annyi friss hideg vízzel, hogy ellepje. Mert az első munkafolyamatra azért van szükség, hogy a csonka beszívja a vizet, így könnyebb lesz a főzésünk. Lassan forraljuk fel, de csak gyöngyözzön, tovább úgy, hogy minden fél kiló csonkára fél órát számítunk, attól a perctől kezdve, hogy a tűzre tettük. Végül vegyük le a lángról, és saját főzőlevében pihentessük, hűtsük ki, körülbelül fél óráig. Aztán emeljük ki egy tálba. A megmosott zöldjétől megfosztott poréhagymát, akár robotgépben, akár jó éles késsel egészen apróra vagdossuk meg. Olvasszuk meg a vajat, és pároljunk rajta puhára a poréhagymát. Hintsük meg finom liszttel, és keverjük össze alaposan. Lassacskán öntsük bele a vermuttal összekevert meleg tejet, és kavargassuk folyamatosan, hogy szép sima, mártássá sűrűsödjön. Ha egy kicsit kevés lisztet használtunk volna, akkor ételkeményítővel utána dolgozhatunk. Ne sajnáljuk tőle a frissen örölt borsot, de a sóval takarékoskodjunk, ugye mert a csonkának a leve sós. Gyöngyöztessük finoman körülbelül 20-30 percig, időnként keverjük meg. Vigyázzunk, hogy oda ne kapjon. Adjuk hozzá a tejszínt meg a sajtot, és kavargassuk, míg a sajt el nem olvad. Vágjuk a csonkát kövérkés szeletekre, ezután öntsük a mártás felét egy tűzálló cseréptájba, zsindelyszerűen rétegezzük el a csonka szeleteket a mártáson, kanalazzuk rájuk a maradékot. Szórjuk meg vajforgácsokkal, és tegyük 10 percre forró sütőbe. Pirítsuk aranybarnára. Kínáljunk hozzá új burgonyát, vagy pedig párolt brokkolit.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: Műsorajánló.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
2: Nagy generáció! Illés!
3: Ne gondold, add ne, hogy tiéd a világ.
2: Omega!
4: Oh,
2: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
3: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
5: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
6: Nem bírod már elviselni.
7: Always look on the bright side of life.
8: A régi ismerős dallam új köntösben.
9: Nézd az élet jó oldalát.
8: Dupláljon a feldolgozások minden szombaton.
10: Engem ez így jó.
8: 15 órától. Csák Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
11: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
5: Koktél.
11: Érdekes témák, érdekes emberek.
5: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
12: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: Jó eséllyel nem lesz új világjárvány a hantavírusból az új egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt szerint. Rekorderejű villám csapott le Kelet-Szlovákiában múlt hétvégén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jó eséllyel nem lesz új világjárvány a hantavírusból az új egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt szerint. Hegedűs azt írta az interneten, hantavírusok világszerte előfordulnak, a legtöbb nem terjed emberről emberre. Szerinte a kór általában fertőzött rágcsálók vizeletével, ürülékével vagy nyálával szennyezett por belégzésével alakul ki. De kivételt jelent az andokvírus, amely ritkán, szoros és tartós kontaktus esetén emberről emberre is terjedhet. Hegedűs szerint ugyanakkor a jelenleg ismeretek szerint az andokvírus nem terjed könnyen alkalmi kontaktus során, nem viselkedik Covid-szerű pandémiás vírusként, ezért rendkívül valószínűtlen, hogy ebből újabb világjárvány törjön ki. Elment a Köccsei piknikre, újévi beszédet mondott Súlyog Tamással idén. Ennek ellenére mégsem tartja magát fideszesnek. Ezt mondta Kapu Tibor űrhajós az RTL híradónak. Én a Magyar Nemzet űrhajósa vagyok, tette hozzá, és azt is mondta, hogy még csak Tiszásnak sem gondolja magát dacára, hogy azt írta ki a választás estéjén, hogy a demokratikus Magyarország győzött. Utóbbit ugyanis csak a választási részvételre értette elmondása szerint az űrhajós. Azt mondta, hogy nem pártpolitika az, hogy ott volt a Kossuth téren az új kormány beiktatásán, az ugyanis nem egy pártpolitikai rendezvény volt. Tűzoltók vonultak Salgótarján egyik utcájába, ahol egy autó égett. A Szögverő utca végén lévő járműről kiderült, hogy egy illegálisan működő javító műhely alanya volt. A környéken halomban állnak az autóroncsok, az egyik ilyen éppen bontás közben gyulladt ki. A helyi hivatásos tűzoltók vízsugár segítségével megfékezték a lángokat. Az eset során nem sérült meg senki, közölte Kapás Márton, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Információink szerint a helyszínre a rendőrséget is riasztották az illegális tevékenységgel kapcsolatban, ami miatt a környék lakói már hosszú ideje a hatóságokat is ostromolták. Rekorderejű villám csapott le Kelet-Szlovákiában múlt hétvégén. A különös csapás 22 óra 18 perckor történt a Kassa, Eperjes és Nagy Mihály rajzolt a virtuális háromszög közepén, Bányapatak község közelében. A jelenség hatalmas robajjal járt, 30 kilométeres körben sokak számára okozott viadalmat túlzottan nagy hangereje miatt. Előző nap szintén Szlovákiában a Pozsonyból Kassára tartó repülőjáratot is villámcsapás érte. Az utasok kellemetlen szagra lettek figyelmesek, de a gép biztonságosan leszállt, senki sem sérült meg. A gomoly és fátyol felhők mellett csütörtökön sokat süt a nap. Az ország középső tájain lehet több a gomoly felhő. Főleg arrafelé várható zápor, zivatar elsősorban a délutáni, kora esti órákban. A szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. Hajnalra többnyire 8 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet, délutánra 22-26 fok várható.

Kinézek az ablakon, látom a holdat ragyogni, érzem a könnycseppeket arcomon lefolyni. Ha itt lennél és megkérdeznéd, mi bajom, csak annyit mondanék, hiányzom, nagyon.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk! És a munka?
2: Baj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd el az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van. Kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Arkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.arkosoft.hu
3: Reklámot hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Na, gyere ide, kisfiam, gyere ide.
2: Mit szeretnél a névnapodra kapni?
3: Egy librezbetétet.
1: Minek szeretnéd azt kapni?
3: Mert azt mondták a tévében, hogy azzal teniszezhetek, lovagolhatok és biciklizhetek is.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek, remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.